0: a térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ám hogy nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban, a

0: három szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Ez reklám volt.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Minden reggel veletek ébredek.
1: A Nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Fogászati ellátás stresszmentesen.
4: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
3: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
4: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
3: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
4: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
3: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
4: www.sarokvilla.hu.
3: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
2: Ez reklám volt. Programajánló.
5: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Őszi kerámia workshopot tartanak szeptember 19-én Szigetszentmiklóson a Nemzedékek házában. Őszi faleveles kerámia tálat készíthettek Hubert Kinga keramikussal. Előképzettség nem szükséges. Szeretettel várnak minden alkotni vágyó gyermeket, felnőttet, nagyszülőt családostól vagy egyedül. 12 év alatti gyerekeknek szülői segítség szükséges. A programon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, melyről bővebben a sárgaház.com oldalon olvas. Ebben az évben ismét megrendezik a Dunavarsányiak hagyományos szüreti felvonulását és szüreti utcabálját. A településen ezúttal szeptember 19-én szombat délután 1 órától várják az érdeklődőket a Tündérország bölcsödével szembeni füves területen. A felvonulás innen 2-kor indul, és végighalad a Búza utcán, a Vörösmarty utcán, a Sport utcán, a Templom utcán, valamint a Béke utcán. Az első állomáson a Vörös Sándor óvodába járó gyermekek előadás tekintheti meg a közönség, ezután a Will Power Tánc és Sportegyesület, illetve a Kalamajka Néptánc csoport produkciója következik. A vendégsereg az utolsó fellépés végezetével a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárhoz vonul a Jump Fit Kid bemutatójára. Este pedig Buch Tibor és barátai adnak koncertet Horváth Elemér hegedű művész közreműködésével. 8 órától kezdetét veszi a Szüreti utcabál, ahol Rim Gyuri és a Tűzoltó zenekar gondoskodnak majd a jó hangulatról. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Szigetszentmiklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk. Hírek a Lakihegy Rádióban.
1: Napos, száraz idő várható. Elfogadta az országgyűlés az ügynökaktákról szóló törvényt. Ma kezdődik az Európai Mobilitási Hét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Több fontos döntést is hozott tegnap az országgyűlés. A képviselők megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait. Megbízatásuk 9 évre szól. Elfogadták az ügynökaktákról szóló törvényt, amely az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. A parlament jóváhagyta a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot is. A döntés értelmében a 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek évvégéig havi 5000, összesen 20000 forint segítséget kapnak. Emellett novembertől drágulnak a dohánytermékek. A cigaretta 9, míg a hevített termékek és a fogyasztási dohány jövedéki adója több mint 25%-kal emelkedik. Moszkva válaszolni fog a 10 orosz diplomata kitiltására. Erre emlékeztette a magyar külügyet az orosz külügyi szóvivő. Maria Zaharova úgy fogalmazott, jelenleg egyeztetik, hogy a válaszlépés melyik területet érinti majd. Orbán Anita külügyminiszter egy hete jelentette be, hogy a magyar kormány kiutasítja az orosz képviselet 10 munkatársát, mert a státuszukkal nem összeegyeztethető tevékenységet végeztek. A Vatikánba utazik jövő csütörtökön a miniszterelnök. Magyar Pétert magánaudencián fogadja 14. Leó pápa. A kormányfő közölte azt is, hogy látogatása során tárgyalást folytat majd Pietro Parolin bíborossal, a Szentszék diplomáciai és kormányzati vezetőjével. Közben a miniszterelnök tegnap a történelmi egyházak vezetőit fogadta. Magyar Péter átlátható együttműködésről biztosította a felekezeti méltóságokat az egyházak oktatási, kulturális és szociális tevékenységében. Bringás reggelivel várja a Budapest belvárosán át biciklizőket ma a BKK. Reggel 7 és 9 óra között minden kerékpárral érkezőt friss gyümölcsel, péksüteménnyel és innivalóval kínálnak a Városháza parkban. Ezzel az eseménnyel kezdődik az Európai Mobilitási Hét Budapesten. A főváros és a BKK közös szervezésében hívják fel a figyelmet a zöldebb közlekedési módokra. Ezen a héten a MÁV belföldi vonatain a kerékpárok díjmentesen szállíthatók.
0: Időjárás.
1: Napos, száraz idő várható, csak délnyugaton és keleten lehet felhősebb az ég. Eső nem valószínű. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 24-29, késő este 17-23 fok között alakul.
0: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: Ébredj a Lakihegy Rádióval.
2: Tudj meg mindent arról, amiről a térség és az egész ország

0: Tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Ez a Lakihegy Rádió ébresztő műsora, süsfel nap, kellemes napot kívánunk minden hallgatónak, a mikrofonok mögött Bredák Szandi.
3: És Somogyi Betty, sziasztok!
2: Hát a szeptember 12-i sportnapon, illetve sportág választón, Dunaharasztin, mi azt látjuk így a beszámolók meg a képek alapján, hogy igen sok mindenkit megmozgattak az odaérkező sportolók, mert hogy a mozgásé volt a főszerep a Dunaharaszti sportnapon. Itt van velünk a vonalban hazai tíme, a Dunaharaszti Város önkormányzatának kommunikációs munkatársa. Jó reggel, szia!
4: Jó reggelt mindenkinek, sziasztok!
2: Ez a Mozdulj ki, próbáld meg rendezvény volt. Na mennyire mozdultak ki, és mennyire próbálták meg? Én most éppen Katus Attilát látjuk a fotón, amit nézünk, ahogy igen, nagyon megmozgatja az embereket.
4: Hát azt izgultunk, ez az első, ugye, hogy milyen lesz az időjárás.
2: Persze.
4: Mert ugye megszoktuk, hogy most már mindig meleg van, és sosem esik az eső, na de pénteken mekkora eső volt.
2: Igen.
4: És nagy-nagy örömünkre hihetetlen gyönyörű idő volt szombaton, és tele volt. A Sportsziget is tele volt a sportok iránt érdeklődő családokkal, tényleg a kisbabáktól a nagymamákig, nagypapákig mindenki eljött. Azt mondhatom, hogy úgy, ha az egész rendezvényt nézzük, az egy közel 600 ember annyit mozgattunk meg.
2: Az igen.
4: Úgyhogy a Bezerédi Sportparkban ugye délután kezdődtek a rendezvények, és Katus Attila zenés tornával melegítette be a megjelenteket, illetve ugye életmódtanácsokról is beszélt arról, hogy hogyan lehet a fenntartható módon ott hagyni a sportot és az egészséges táplálkozást az életünkben, hogy ezek ne csak ilyen kampányszerűen jelenjenek meg. És ugye a Bezerédi Sportparknak a nagy pályáin bemutatkoztak a judókák, ki lehetett próbálni a különböző labdajátékokat, és ugye a délelőtt folyamán pedig lent a Sportszigeten, a teniszpályán, illetve a Csónakháznál, hivatalos nevén a vízisport telepen sárkányhajózni lehetett, de még a sakkszakosztály is felvonult, és szimultán sakkot lehetett játszani, természetesen ki lehetett próbálni a teniszt is, és nagyon bízunk benne, hogy tényleg akár felnőttek, akár a gyerekek, főleg ugye, hogy a múltkor is beszéltünk erről, hogy a szeptember mindig arról szól, hogy elindul egy új kezdet, és új sportágakat is beiktatunk az életünkbe, remény szerint. És ez a gyerekeknél még egy kicsivel könnyebb, főleg akkor, hogyha megismerhetik, ha láthatják ezeket a sportágakat, és esetleg barátokkal együtt azt mondják, hogy akkor mi mostantól járunk akár egy evezős szakkörre, mert a Dunaharaszti vízisporttelepen megtetszett ez nekünk, sárkányhajózni is lehetett például, de hát a kenuzás a Dunán az ugyanolyan izgalmas lehet, mondhatjuk azt is, hogy ez egy picike sárkányhajó, ha valakinek közben az egy-kettőt van kedve mondani a hajóban, akkor már is azzá alakulhat az élmény, de bármelyik, akár a kosárlabda, a kézilabda, a küzdősportok, a foci, hát ugye óriási, hihetetlen sikere van a kisrácok körében, főleg a labdarúgásnak, úgyhogy mi azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon sikeres rendezvény volt, ezúttal is köszönjük a DMTK-nak a szervezést és a DVKFT munkatársainak, hogy ilyen lelkesen tényleg ott voltak reggeltől estig a kollégáink, és azt hiszem, hogy ilyenkor őket is tölti egyébként az az élmény, hogy nagyon jó látni azt, hogy a családok érdeklődnek, eljönnek és részt vesznek.
2: Igen, ezt jó hallani. Én ugye nem voltam ott, de látom itt a képeket.
3: Látjuk
2: meg a beszámolókból, hogy nagyon
3: rengetegen voltak.
2: Igen, és ahol valószínűleg szintén rengetegen lesznek, és amiről még senki nem maradt le, szeptember 27-én Bagosi Brothers Company szabadtéri koncert Dunaharasztin. Ugye?
4: Így van, és azért szabadtéri, hogy minél többen elférjünk. A sportcsarnoknak a beltereiben ugye szűkebb a létszám, de hát kint a parkolóban elférünk sokan, és hát Magyarország egyik legtöbb koncertező és legnagyobb sikerű zenekara a Bagosi Brothers Company. Úgyhogy nagyon-nagyon várunk mindenkit sok szeretettel Dunaharasztira szeptember 27-én vasárnap este 8 órára a Városi Sportcsarnok parkolójába, és mivel arra gondolunk, hogy nagyon sokan lesznek, ezért Dunaharaszti Város Önkormányzata ingyenes buszjáratokat biztosít, koncertbusz, így hívjuk őket, le lehet tenni az autót a piactéren, hogy elférjünk, és a piactértől ingyenes buszjáratok rendszeresen mennek ki a Városi Sportcsarnokhoz, mert ott azért nagyon szűk a lehetőség a parkolásra, hiszen a parkolóban van maga a rendezvény. Meg lehet állni persze a környéken, és onnan át lehet sétálni, de hát a legegyszerűbb ez, hogyha akár már a hív megállótól is, tehát a Dunaharaszti külső nagy hív megállótól is indulnak a koncertbuszok. Rendszeresen ez egyébként fönt van, az összes információ Dunaharaszti Város hivatalos oldalán, a dunaharaszti.hu-n, ott vannak, hogy mikor indulnak pontosan ezek a buszok, és 10 éves kor alatt ingyenes a rendezvény, úgyhogy szeretettel várjuk a családokat, egy kicsit talán később fekszünk le aznap este, de megéri az élményt. Szeptember 27, vasárnap este 8 óra, Pakosi, Dunaharasztin.
2: Így van, erről majd mi is még azért külön fogunk majd beszélni. És akkor van egy másik témánk is, hát csicseregték a madarait, hogy készítettél egy nagyon érdekes és sokakat érintő interjút, méghozzá egy kertészmérnökkel, mert ő nem csak kertészmérnök, hanem favizsgáló is, ezt az interjút majd lehet olvasni, amit készítettél. Milyen oknál fogva készült el ez az interjú, és miről szól pontosan, milyen céllal csináltad?
4: Nem csak Dunaharasztin, hanem a legtöbb településen hát nagyon nagy a felháborodás, érthetően, mert ezek érzelmi ügyek is, amikor egy fát ki kell vágni. És egészen egyszerűen megszólított engem is ez a téma, hogy ez hogy is van, hogy milyen ismérvek alapján, milyen eszközökkel, hogyan dönt úgy egy szakember, hiszen akivel a beszélgetés készült, ő Márton Huba kertészmérnök, faápoló, favizsgáló szakmérnök. Tehát nagyon sokáig tanulta Huba az egyetemen azt, hogy milyen módon döntünk egy fa életéről, és hogyan mentjük meg az utolsó pillanatokig is a lakott területeken lévő fákat. Ugye itt nagyon fontos, hogy óriási a különbség a között, hogy a városban éle egy fa, hogy milyen fajtájú az a fa, mikor ültették, és milyen körülmények között él. És ezt magyarázta el egészen érthető módon, és olyan dolgokat lehet belőle megtanulni, azt gondolom, ami mindenkinek fontos lehet, és a beszélgetés során is egyébként hát rákérdeztem, hogy miért érzünk ekkora vesztességet, ekkora gyászt akkor, amikor egy nagy idős fát ki kell vágni. És olyan szép volt ez a párhuzam, amit mondott, azt mondta, hogy ő egyébként Erdélyből származik, és hát a fák világa. És a szakdolgozatában ez az egyik, amikor sok évvel ezelőtt írta a szakdolgozatát, ez az egyik fő mondata a fejezetnek, hogy ha a fák nem lennének, talán mi sem lennénk. És hogy az emberiség kultúrájában a fáknak szinte mítikus, nem is szinte, mert ugye nagyon sokan tudjuk is, hát akár most az jut eszembe, ugye a Trónok harca című sorozatot sokan látunk.
2: Igen.
4: És hogy a szent fák. Szóval valahogyan úgy vagyunk, és az erdőben csendben sétálunk, a nagy fák között érzünk valami egészen fantasztikus megnyugvást, és fontos élményt, amit nem akarunk elbúcsúzni. És föl vagyunk háborodva. Sokszor ez az érzelmi élmény, ez jogos bennünk. És ezzel együtt meg kell értenünk, hogy a fák sem élnek örökké. És itt Dunaharasztin például nagyon sok nyárfa van. A nyárfáknak az élete, ezt is most tanultam a kertészmérnöktől, minél gyorsabban nő egy fa, annál rövidebb ideig él. Minél inkább városi környezetben él egy fa, az legjobb esélyei is körülbelül 50%-osak ahhoz képest, mintha erdőben élne. Ennek az az oka, hogy a gyökérzete nem tud úgy megerősödni, a tápanyagfelvétel nem tud olyan intenzív lenni, nem alakulnak ki olyan növénytársulások, amelyek egymást tudnák erősíteni, ugye az erdőnek ez a lényege. Szóval, talán hallani a hangomból is, hogy tényleg Huba olyan szenvedélyesen beszélt erről az egészről, és meg is beszéltük egyébként, hogy talán sikerül majd meghívnunk őt, és akár előadást is tart arról, hogy milyen műszerekkel és milyen metódus alapján dönt arról, hogy a fának milyen ápolás szükséges, hiszen lehet, hogy egy ifjítással meg lehet oldani, és még néhány évet, vagy akár egy évtizedet is kaphat az a fa, és vele együtt mi emberek. Mert nekünk embereknek is nagyon fontosak a fák, de az emberélet és az ingatlanok védelme elsőbséget élvez lakott területen, városi környezetben. Nem tudjuk megvárni azt, hogy egy fáról, egy viharban egyszer csak majd letörik az a nagy ág. Azt nekünk le kell vágni időben, és meg kell vizsgálni a fáknak a törzsét, a szerkezetét, a gyökérzetet. Erre fantasztikusan jó műszerek vannak, és egy nagyon összetett és sok szempontú vizsgálat után dönt úgy a favizsgáló, a szakmérnök, kertészmérnök arról, hogy egy fa élete hogyan menthető meg, vagy ha nem kerülhető el a kivágásra, akkor bizony ki kell mondani, hogy el kell búcsúznunk tőle. És ezeket élik át az emberek, nem csak Dunaharasztén, hanem ahogy látom a Facebookon, szinte minden településen ugyanígy a lakosság, hát nem veszi jó néven, amikor egy fát kivágnak, és akarja tudni, hogy annak mi az oka. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ezzel az interjúval talán segítünk abban, hogy jobban értsék az emberek, miért van szükség olykor, amikor elkerülhetetlen egy-egy fa kivágására, amit természetesen pótolunk. Tehát ez is nagyon fontos, hogy az is egy tervezett munka, hogy a kivágott fáknak a helyére milyen típusú fa kerüljön, hány darab fa kerüljön, milyen környezetbe kerül az a fa, hogy van kialakítva az ültetési környezet, milyen talajcserére van szükség, stb. Stb. Tehát ez nem véletlenül szakemberek döntenek erről, és nem az átlagember.
2: Eszembe jutott egy rajzfilm.

0: fa, ami nekünk embereknek létfontosságú. Ugye az oxigéntermelésben, a párásításban, a klímában, mindenben, hát most nyáron megtapasztalhattuk, hogy milyen az, amikor a perzselőhőség egyszerűen elviselhetetlen. Úgyhogy minden városnak egyébként most lehet ezt érzékelni, hogy kiemelten fontos lett a zöld területek fenntartása, a folyamatos ápolás, egy fa, egy városi fa élete is. Hát most ugye ez pont erről szól az interjú, hogy azért nagyon különböző. Vannak akár 70-80-100 évig élő fák is, de ha valamilyen módon megsérül annak a fának, például neki tolatnak fiatal korában egy fának, az lehet, hogy ott helyben nem látszik azonnal az a sérülés, de 20-30 év múlva az a fa elkezd száradni, mert már azok a szállító szövetek nem tudnak olyan jól működni, mintha nem érte volna sérülés a fát. Úgyhogy valamik emlékeztek rá, amikor a Adj egy vödörnyi jövőt programot hirdettük Dunaharasztin, arra kértük az embereket, hogy ha lehetséges, segítsenek abban, hogy a fiatal facsemetéinket, az 5 évesnél fiatalabb fiatal fáink kapjanak vizet a forróságban, mert folyamatos ápolásra van szükség. Most a kertészmérnök elmondja, hogy ez az 5 év már nem is 5, hanem inkább 8. Tehát ha mi elültetünk ma egy fiatal facsemetét, folyamatosan, mint hogyha hazavinnél egy kis cicát, vagy egy kis kutyát, folyamatosan figyelned kell, és az első 8 évig ápolni, figyelni, mert az időszak, amikor a legérzékenyebb, amikor a gyökérzet a legintenzívebben tud fejlődni, ha kap elegendő csapadékot vagy vizet, amit az ember önt rá, és figyel arra, hogy hogyan fejlődik. Pontosan ugyanolyan élőlény egy fa, mint egy kis kutya, vagy egy kis cica, vagy mi emberek, és az élete bizony nem véges. De az élete elején minél több támogatást kap, annál hosszabb és annál egészségesebb életet kap a fa, és annál hosszabb ideig tudunk mi emberek benne gyönyörködni is, és élvezni azt, amit egy fa tud adni. Árnyékot, párát, és megnyugvást.
1: Timi, hol lehet, mikor lehet olvasni majd az elkészült interjúdat, amit tehát a favizsgálóval, kertészmérnökkel készítettél?
0: A dunaharaszti.hu oldalon ezen a héten fölkerül ez az interjú, és a Facebook oldalon is meg fogjuk osztani. Szerintem könnyű lesz megtalálni.
1: Olvassuk majd el, mi is így fogunk tenni. Köszönjük szépen Hazai Tímeának, Dunaharaszti Város Önkormányzatának kommunikációs munkatársának a beszélgetést.
2: Köszönjük.
0: Én is köszönöm, sziasztok, és szép napot mindenkinek.
3: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban!

0: három szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Engedj a csábításnak.
2: A Ráckevei Aqualand termál és élményfürdő minden szerdán, pénteken és vasárnap kényeztető szaunaestre invitál. Szakképzett szaunamestereink felejthetetlen élménnyé varázsolják a szaunázást. A szaunaprogramok mellett igénybe veheted a termál és gyógyvizes medencéket, úszómedencét, sókamrát, gőzfürdőt és a további kikapcsolódást biztosító szolgáltatásokat. Az est folyamán frissítő teát és gyümölcstálat is felszolgálunk. További információ jókért látogass el a honlapunkra, vagy kövesd az Aqualand közösségi oldalát.
1: Wow, Aqualand.
3: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Ősszel is várják a fiatal táborozókat. A nyári táborok sikerét követően ősszel is folytatja a gyermekeknek szóló programjait a Horgász Egyesületek Pest Megyei Szövetsége. A szervezet a nyári időszakban 3 sikeres tábort rendezett Sziget-Szentmiklóson. A programok iránti nagy érdeklődésre való tekintettel a szövetség ősszel is lehetőséget biztosít a gyermekek számára a táborozásra. Gyuricáné Lenkovics Ildikó, a szövetség ifjúsági felelőse rádióknak elmondta, az őszi programokra még várják a táborozók jelentkezését.
6: Ugye ez az őszi szünetben szokott zajlani. Ilyenkor 3 napra gyűlünk itt össze a gyerekekkel. Ugye a környékbeli gyerekek ugyanúgy, mint ahogy a nyári táborokban napközis jelleggel jönnek, de ugye mivel Pest megyei horgászszövetség vagyunk, Pest megye távolabbi településeiről úgy tudnak jönni a gyerekek, hogy ugye itt is tudnak aludni. Lehet még igen jelentkezni az őszi tanodánkra, kis mini táborunkra. Ugye a hepeszkukac.hepesz.hu e-mail címre várjuk a jelentkezéseket, és hát horgászni fogunk, remélhetőleg jó idő lesz, és kint tudunk lenni a vízparton, és horgászni fogunk.
5: Sziget-Szentmiklóson folyamatosan van lehetőség horgászvizsgát tenni. A vizsgára a horgászjegy.hu oldalon a saját profilba belépve lehet jelentkezni, ahol a vizsgázók kiválasztatják a számukra megfelelő időpontot és helyszínt. A Sziget-Szentmiklósi vizsga helyszíne a május 1-es hétán 19, a vizsgákat pedig szerdánként délután 4 órától tartják. Dolhai András, a Horgász Egyesületek Pest Megyei Szövetségének elnöke rádiónknak elmondta, a horgászvizsga minden vizsgabizottságnál és minden helyszínen díjmentes.
7: Ezt egész évben tartjuk, ezt a szerdai napot. Mi is hosszabban vagyunk olyankor nyitva, és 16 órától tartjuk a vizsgákat. Ugye a vizsga, nem kell kihangsúlyozni, hogy ingyenes a vizsga, de sajnos ki kell, mert többen azt gondolják, hogy ez pénzbe kerül. A horgászvizsga ingyenes. Azt, hogy utána kiváltja valaki a horgászjegyét, ugye egy regisztráció után kártyát csináltat, 2200 forint, illetve kiváltja az államegyét, 15600 forintba kerül. Ha pedig online csinálja, ugyanaz, akkor csak 15000-be. Más költsége nincs.
5: Ideiglenesen egyirányosították a Bajcsy-Zsilinszky utcát Sziget-Szentmiklóson. A fővárosi vízművek vízvezeték rekonstrukciós munkái miatt várhatóan szeptember 27-ig módosul a közlekedés rendje. A Tököli út és a Losonci utca közötti útszakasz egyirányú, azon kizárólag a Losonci utca felé lehet közlekedni. Az Akácfa, a Móra Ferenc és a Madách Imre utca, Zsák utca, ezekből nem lehet kihajtani a Bajcsy-Zsilinszky utcára. A Tököli út és a Bajcsy-Zsilinszky utca kereszteződésében további korlátozásokra, valamint jelentős torlódásra is számítani kell. A munkálatok miatt szeptember 22-ig több autóbuszjárat terelt útvonalon közlekedik. A közlekedőket arra kérik, hogy fokozott figyelemmel vezessenek, kövessék az ideiglenes forgalmi jelzéseket és induláskor számoljanak a megszokottnál hosszabb menetidővel. Megérkezett a BKG Prima Sziget-Szentmiklós női kosár csapatához, és már a csapattal edz Zlatka Madankova. A bolgár légiós szeptember 8-ig eljött hazánkba, és a felmérések után már a csatlakozott is a kerethez. Horváth Rihárd, az NB1-re készülő miklósiak vezetőedzője elmondta, az új szerzemény jó fizikai állapotban érkezett, és most azon dolgoznak, hogy minél hamarabb beillesszék a csapatjátékba. Hozzátette, az amerikai Moses Davenport szintén a napokban repül Magyarországra, és akkor végre a teljes keret együtt tud majd edzeni.
4: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu. Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Folytatódik a Sziget-Szentmiklósi helytörténeti gyűjtemény előadás sorozata, a Sorsfordító napok. Szeptember 16-án Terror New Yorkban címmel dr. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense tart előadást a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. 25 éve, 2001. december 11-én történt a World Trade Center ikertornyai elleni terrortámadás. Túlzás nélkül mondható, hogy az esemény megváltoztatta a történelem menetét. Mi történt azon a szörnyű napon, amit több mint 3000 ember életét követelte New Yorkban? Mi lett a következménye? Hogyan változott a világpolitika és hogy hat a mai világunkra? Erről tart előadást dr. Kaiser Ferenc, melynek zárásaként Balogh Éva, a múzeum egyik szigetszentmiklósi pártolója meséli el személyes élményeit, azon a napon ugyanis New York utcáit járta és éles szemmel fotózott. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Kertész Erika és zenekara, valamint az Antal Gábor trió lesznek a Nem Csak Jazz Klub szeptember 18-ai fellépői a Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Kertész Erika és zenekara már kétszer is fellépett a Jazz Klub közönsége előtt, most két magyar nyelvű, a Pillanat és a 7 milliárd történet címmel megjelent albumok dalait adják elő. Az Antal Gábor trió egy 2016-ban klasszikus és jazz zenei tanulmányokat folytató zenészekből alakult, sokszorosan díjnyertes csapat. Mára a magyar zenei élet egyik megkerülhetetlen színfoltjává váltak. Eklektikus és innovatív zenéjükben egyaránt felfedezhetők a fusion, a modern mainstream és a smooth jazz hatásai, ahol a rockzene dinamikája a tradicionális zongoratrió hangulatával találkozik. A klasszikus igénnyel megalkotott kompozíciók a spontán improvizációval vegyülve alkotják a zenekar egyedi stílusát. Az est vendége a kiváló énekesnő Dósa Szelina lesz. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Ez a Süspel nap a Lakihegy Rádió vidám ébresztő műsora Somogyi Bettivel.

0: Szép reggelt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak, jönnek is a legfrissebb közlekedési információk. A fővárosi vízművek ezen a héten hétfőtől vízvezeték rekonstrukciót végez Szigetszentmiklóson, a Bajcsy-Zsilinszky utca, Jókai utca, Losonci utca közötti szakaszán. Egészen szeptember 27-ig a Bajcsy-Zsilinszky utca, Tököli út és Losonci utca közötti szakasza egyirányúvá válik. A Losonci utca irányába, vagyis ezen a szakaszon csak az északi, tehát a Csepel felé lévő irányban lehet közlekedni. A munkák idején az Akácfa utca, a Móra Ferenc utca, illetve a Madách Imre utca Zsák utcává válik. Ezekből az utcákból nem lehet kihajtani a Bajcsy-Zsilinszky utcára. Erre tehát figyeljetek! Az első időszakban a Tököli út Bajcsy-Zsilinszky utca kereszteződésében további korlátozásokra is számítanotok kell, ezért a csomópont környezetében időszakosan nagyobb torlódás alakulhat ki. A közlekedőknek érdemes hosszabb menetidővel számolni, és mindenképpen figyeljétek a kihelyezett táblákat. Ezen kívül pedig térségünkben már most élénk a forgalom a Petőfi Sándor utcában, illetve a Gerinc úton is Szigetszentmiklóson, valamint lassú a haladás egyébként a gyártelepi Hévát járónál is, illetve az 51-es úton Dunaharasztitól kezdve is torlódásra kell készülnötök. Az M0-as déli szektorában viszont jelenleg még jó a közlekedés. Vezessetek óvatosan, jó utat!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Jó reggelt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk. Szerda van, szeptember 16-a. Én pedig Somogyi Betty vagyok a mikrofon mögött. Az Editek ünneplik a mai napon a névnapjukat. Isten éltessen titeket, boldog névnapot kívánunk. Na de nézzük is meg, hogy még milyen jeles napok, illetve évfordulók tartoznak szeptember 16-ához. Ezen a napon lenne 133 éves Szentgyörgyi Albert, Nobel-díjas orvos és kutató. Hát őt szerintem nem kell bemutatni senkinek, hiszen ő a C-vitamin felfedezője. Budapesten született, 1917-ben szerzett Budapesten orvosi oklevelet, majd aztán Európa több városában tanult biológiát, élettant, gyógyszertant, illetve fizikát és kémiát is. Aztán az 1920-as évek végén ismeretlen anyagot fedezett fel a mellékvesében, amelyet hexuronsavnak nevezett el, miután második doktorátusát is megszerezte Cambridge-ben, aztán újra Magyarországon kezdett el dolgozni, és a Szegedi Tudományegyetemen növényekből próbálta kivonni a korábban felfedezett anyagot. Végül a paradicsompaprikával folytatott kísérletei során beazonosította a hexuronsavat a C-vitaminnak, és segítségével a paprikából kiinduló C-vitamin gyártásának a módszerét kidolgozta. A témakörben folytatott kutatásaiért 1937-ben kapott élettani orvosi Nobel-díjat, aztán pedig ezután egyébként az Egyesült Államokban élt, és főként az izomműködés, a rosszindulatú daganatok, valamint a sejtszintű szabályozás területén folytatott kutatásokat. Több amerikai egyetemnek volt igazgatója, vagy éppen professzora. Aztán 49 évvel ezelőtt, pedig 29 éves korában egy autóbalesetben elhunyt Mark Bolan, a T-Rex zenekar frontembere. A gépkocsit az élettársa Gloria Jones vezette, aki súlyos sérülést szenvedett. Évekkel később elárverezte Mark balesetben viselt vérfoltos ingét. Jaj, azért én ezt sosem értettem. Oké, egy nagy sztárról volt szó, na de tényleg egyrészt van-e olyan, aki megveszi azt az inget, ráadásul pont egy olyan inget, amiben az a szerencsétlen frontember Mark Bolan elhunyt. Mindegy, számomra ez egészen megdöbbentő, tehát 49 évvel ezelőtt, 1977-ben történt ez a baleset. Aztán 36 évvel ezelőtt pedig bemutató repülés közben kigyulladt és lezuhant egy vadászrepülőgép, méghozzá Pápán. Az első pápai repülőnapon történt egyébként ez a baleset, 1990-ben. A pilóta, Soproni Károly őrnagy a helyszínen életét vesztette. Aztán 56 évvel ezelőtt, 1970-ben Jimi Hendrix utoljára lépett fel egy dal erejéig közönség előtt. A londoni Ronnie Scott klubban lépett fel, ahol aznap este az Eric Burdon and War együttessel játszott együtt. Aztán pedig 48 évvel ezelőtt, szintén ezen a napon, szeptember 16-án Budapesten automata levélirányító gépsort helyeztek üzembe. És tavaly ilyenkor, ezen a napon hunyt el 89 éves korában Robert Redford, Oscar-díjas amerikai színész, illetve rendező és filmproducer, az Átlagemberek, a Butch Cassidy és a Sundance kölyök, illetve a Suttogó is az ő nevéhez fűződik. További ismert filmjei még a Kémjátszma, a Távollét, a Közönséges emberek, vagy éppen a Nagy balhé. Végezetül pedig mai napon ünnepli a születésnapját, 58 éves lett Marc Anthony, puertorikai származású amerikai énekes, dalszerző és színész. Ő volt ugye sokáig Jennifer Lopez párja. Ezek voltak már a mai évfordulóink szeptember 16-án szerda reggeli Talaki egy rádió ébresztő műsorában. Kelly Clarkson dalával megyünk tovább, aztán jövök is vissza, és megnézzük, hogy milyen témákkal foglalkozunk ma reggel. Maradjatok velem a folytatásban is.

Kelly Clarksonnal a Soul-Tittel, aki egy rádió ébresztő műsorában a Süsfelnapban szeptember 16-a reggel van, én pedig Somogyi Betty vagyok a mikrofon mögött, de tudjátok, Bredák Szandival délelőtt 10 óráig itt vagyunk, hiszen ez a Süsfelnap az ébresztő műsorunk, ma is nagyon izgalmas témákkal készülünk nektek. 7 óra után megmutatjuk majd azt a beszélgetést, amelyet még Szandi készített Lázár Gergővel, a Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatójával, annak kapcsán, hogy most már ugye azért rohamosan közelednek a Miklósi Városnapok, és a Városnapokhoz kapcsolódik egy adománygyűjtés is. 7 óra után tehát majd Lázár Gergő beszél kifejezetten a Miklósi Városnapokhoz kapcsolódó adománygyűjtésről. Aztán pedig ma este 8 óra után lesz a Sziget Szele című riportműsorunk, ezúttal egyébként én vagyok a Soros, a Zozi Torta műhely cukrászdában jártam. Ők most egyébként egy teljesen új helyre költöztek át a Buckából, megnéztem ezt a helyet, egyébként nagyon szép, most már egészen jól belakták, és a mai Szigetszeletben egy picikét a cukrászda történetét is megismerhetitek, illetve egyébként arról is szó lesz, hogy Diájék is, Diusa és Zozi, ugye a Zozi Torta műhely és cukrászdának a tulajdonosai, Szabó Cseh Diána és Szabó Zoltán, ők is csatlakoztak a Miklósi Városnapokhoz valamilyen formában, erről is szó lesz, és egy kis ízelítőt 7:30 és 8 óra között. Aztán 8 óra után megmutatjuk majd azt az interjút, amelyet Flanek Emese kolléganőnk készített dr. Kun László Károly dunavarsányi háziorvossal, de arról is szó lesz még a mai adásban, hogy egy egészen furcsa trend terjed, mert hogy már a ruháinkat is bérbe tudjuk adni. Na de hogy miről is van szó, ez majd 9 óra után kiderül. 10 óráig itt vagyunk tehát a mikrofonok mögött Bredák Szandival, tartsatok velünk ma reggel is, most pedig az Egyenes az út című dallal folytatjuk a Süsfelnapot, 7 órakor pedig jönnek a legfrissebb hírek. Maradjatok velünk ma reggel is!

0: Rádió, a térség kedvenc rádiója.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Jó neked! A Vicink tüzépke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tonda kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora, vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
3: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
4: Szia! Parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
3: Uramisten!
4: Talán valami baj van.
3: Nincsen.
4: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
3: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
5: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcs-Zsilinszky utca 43/B.
6: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válasz gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csap le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
1: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Napos száraz idő várható, támogatást kapnak a dízelautók tulajdonosai. Ma kezdődik az Európai Mobilitási Hét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elfogadta az országgyűlés a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot. A 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek évvégéig havi 5000, összesen 20.000 forint segítséget kapnak. A Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk is a védett ár visszaállítását szorgalmazta az üzemanyagoknál. Közpénzügyi munkacsoportot hoz létre a pénzügyminiszter. A testület feladata lesz egyebek mellett a közpénzügyi reform előkészítése és végrehajtása, valamint a költségvetési szabályok kidolgozása és az éves költségvetési törvény előkészítése, továbbá a nemzetközi gyakorlatok feltérképezése. Ideiglenesen bezár a Terrorháza Múzeum és megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, az intézmény az átvilágítás időtartama alatt nem látogatható. A múzeum a tervek szerint még az idén újra kinyit. Schmidt Mária azt írta, Tar Zoltán Facebook bejegyzéséből értesült arról, hogy felmentették, indoklást, magyarázatot nem kapott. Moszkva válaszolni fog a 10 orosz diplomata kitiltására. Erre emlékeztette a magyar külügyet az orosz külügyi szóvivő. Maria Zaharova úgy fogalmazott, jelenleg egyeztetik, hogy a válaszlépés melyik területet érinti majd. A Vatikánba utazik jövő csütörtökön a miniszterelnök. Magyar Pétert magánaudencián fogadja 14. Leó pápa. A kormányfő közölte azt is, hogy látogatása során tárgyalást folytat majd Pietro Parolin bíborossal, a Szentszék diplomáciai és kormányzati vezetőjével. Közben a miniszterelnök tegnap a történelmi egyházak vezetőit fogadta. Magyar Péter átlátható együttműködésről biztosította a felekezeti méltóságokat az egyházak oktatási, kulturális és szociális tevékenységében. Bringás reggelivel várja a belvároson át munkába, iskolába igyekvőket ma a BKK. 9 óráig minden kerékpárral érkezőt friss gyümölccsel, péksüteménnyel és innivalóval kínálnak a Városháza Parkban. A bringás reggelit az Európai Mobilitási Hét részeként szervezik.
7: Időjárás.
8: Napos, száraz idő várható, csak északnyugaton és keleten lehet felhősebb az ég, eső nem valószínű. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 24-29, késő este 17-23 fok között alakul.
1: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
7: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
1: Süss fel nap Redák Szandival
7: és Somogyi Ben.

0: Friss közlekedési információkkal folytatjuk a süs felnapot, az ébresztő műsorunkat. Erősödik a reggeli forgalom a Budapest környéki főbb útvonalakon. Az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán tudtok lassan autózni, de a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendrétől, a 31-es főúton Maglót környékén, illetve itt a Csepel-szigeten, pedig az 51-es úton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is jelenleg csak lassan tudtok autózni. Egyébként még élénk a forgalom a Gerinc úton is Sziget-Szent Miklóson, illetve a Csepeli út Sziget-Szent Miklósi szakaszán is. Nagyjából már a Petőfi Sándor utcai körforgalomtól kezdve arra szólva tudtok autózni. Rendőri jelenlétet mutat nekem a térkép a Révsoron, és ha már Révsor, tegnap egyébként írta egy hallgatónk, hogy szondáztatták az autósokat. Azokat is, akik Csepel irányából jöttek, és azokat is, akik Sziget-Szent Miklósról mentek a főváros irányába, Csepel felé, úgyhogy arra fele figyelmesen autózzatok. Lehet, hogy most is egyébként pont szondáztatnak, azért jelzi nekem a rendőri jelenlétet ott a térkép. Ezen kívül lépésben lehet autózni a Műúton, Szigethalomnál mind a két irányban, lassú a haladás Tököl főútján is, illetve szokásosan a gyártelepi Hévát járónál is hosszabb menetidővel kell számolnotok. És ami nagyon fontos, ne felejtsétek el, hogy forgalomkorlátozás van Sziget-Szent Miklóson a Bajcsy-Zsilinszky úton, a Tököli út és a Losonci utca közötti szakaszon csak egy irányba, a Csepel irányába tudtok autózni, mert hogy dolgoznak jelenleg a szakemberek, ez egyébként várhatóan szeptember 27-éig így lesz. Vigyázzatok magatokra, jó utat!
1: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
4: 0620 95 95 107.
0: Ez a süs felnap a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Szép napot kívánunk minden kedves hallgatónak. Szeptember 16-a van, a mikrofonok mögött pedig Bredák Szandi és Somogyi Betti. Lázár Gergő, a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója volt Bredák Szandi vendége, méghozzá a Lakihegy Rádió podcast stúdiójában. Ezt a beszélgetést teljes egészében videós formában már elérhetitek a Lakihegy Rádió YouTube csatornáján, illetve a Facebook oldalunkon is megosztottuk. Gergő kifejezetten Szandival az első Miklósi Városnapok programjáról beszélgetett, és arra gondoltunk, hogy mi most ide a süs felnapba, a reggeli műsorunkba hozzuk nektek azt a részt, ami kifejezetten az adománygyűjtéssel kapcsolatos, mert hogy az első Miklósi Városnapok keretében hirdetett adománygyűjtésnek a célja a több mint 100 éves Bíró Lajos általános iskola Petőfi utcai épületének a felújítása. De hogy mi is a cél és hogyan is lehet majd adományozni, erről is beszélt Szandinak Lázár Gergő. Ezt a beszélgetést, ezt az interjú részletet mutatjuk most meg nektek. Hallgassuk meg!
5: Szeretnék egy elvi alapot meghatározni. Nagy János polgármester úrral részletesen átbeszélve ezt a témakört arra jutottunk, hogy egy Szent Miklós elnevezésű városnak azért illene egy, mondjuk úgy, hogy egy állandó jellegű adománygyűjtő karitatív programmal.
6: Aki nem értené, miért? Tehát, hogy miért kapcsolódik össze Szent Miklós?
5: Igen. Hát Szent Miklós, én azt gondolom, hogy a karitatív témaköröknek ez egy nagyon buta kifejezés lesz, de az édesapja Szent Miklós, hiszen az ő legendájához is az tartozik hozzá, hogy ő egy nagyon szegény sorsú családnak adott az éjszaka leple alatt segítséget, adományt ahhoz, hogy tulajdonképpen életben tudjanak maradni és tudják élni az életüket. A nevet viseli településünk, én azt gondolom, hogy ez bizonyos értelemben jelent egyfajta elköteleződést, egyfajta irányt.
6: Hát a név kötelez.
5: A név kötelez, igen. Én úgy gondolom, és ebben polgármester úr is egyetértett, és így lett ennek az akciónak a neve a Szent Miklós adománygyűjtő akció, amely ugye nyilván a város életében egyébként a karitatív tevékenységek, az adománygyűjtések azok nem új keletűek, nem most kezdjük el, hiszen számos alkalommal történtek már adhok jellegű rendezvények, események, gyűjtések, mi magunk is részt vettünk többen, illetve volt, amit mi szerveztünk 2 évvel ezelőtt, egy cipős dobozgyűjtési akciót. Azonban állandó jellegű, ilyen kiszámítható módon jelentkező program még nem volt. És hát ezzel is, mint nagyon sok mindennel a városnapokban, az lenne a cél, hogy az évről évre mindig a város városnapok programjának a keretében megjelenne a Szent Miklós adománygyűjtő akció, csak éppen minden évben más és más témára, programra gyűjtünk. Az idei évben tehát még mielőtt az akció létezett volna, már több megkeresés érkezett, már hozzám is érkezett, az az igazság, de a polgármesteri hivatalhoz meg még több, hogy a Bíró Lajos Általános Iskola fenntartásában működő üzemeltetett Petőfi utcai tagintézményt, iskola épületet kellene egy kicsit megsegíteni, hiszen egy 1912-ben épült épületről beszélünk, ami most tudomásom szerint jelen pillanatban az ilyen iskolai célú oktatási célra történő használatnál a város legrégebbi épülete. A Buga iskola már annyira oktatási célból nem működik, csak konyhai feladatokat lát el, vagy étkezési feladatokat, de a Petőfi utcai épületben már még mindig tantermek találhatóak, oktatás zajlik, és hát mindenkinek mindenféle igyekezete mellett is szükség lenne sok mindenre ebben az épületben, illetve ennek az udvarán. Itt a felújítástól a karbantartáson át az eszközbeszerzésig sok minden szóba jöhet, sok minden jó lenne. Az, hogy mi lesz majd konkrétan megvalósítva, ugye a hirdetéseken látszódnak bizonyos tételek, amelyeket felsorolgattunk igazgató úrnak a gondolatai alapján, hogy ebből mi tud megvalósulni, az a beérkezett összegtől fog függni. Valóban ez egy olyan gyűjtési akció, tehát nem szeretnénk semmiféle zsákba macskát árulni, ahol pénzadományt várunk, és vár az iskola. A pénzadománygyűjtésnek kettő útja van, és ez valóban ez már most is jelen pillanatban is elérhető. Az egyik lehetőség az az, hogy utalni lehet bárkinek bárhonnan 0-24 órában. Erre a Humanitas 91 közalapítványnak a számlaszáma áll rendelkezésre, amely gyakorlatilag megtalálható a felhívó akciónak a plakátján. Ide ugye bármikor bármennyit lehet utalni, és a Petőfi suli, ezt kérjük, hogy ez legyen a közleménybe írva, hogy ne keveredjen el, ne vonódjon össze más összegekkel. A másik lehetőség pedig, hogy készpénzben is lehet adományozni, ha valakinek ez a kényelmesebb, vagy ez kézre esőbb. Készpénzes adományozása jelen pillanatban még egy helyen van lehetőség ebben a pillanatban, az pedig a Városi Könyvtár és Közösségi Ház épülete, ahol egyébként több doboz is található, a felnőtt, a gyermekkönyvtárban és az aulában. Azonban folyamatosan keressük, és már találtunk is nagyon sok együttműködő partnert, akikre majd szintén ki szeretnék térni, akik akik a Városnapnak a kísérő programos időtartamában, tehát október 5-e és október 18-a közti időtartamban vállalták, hogy maguknál a saját helyükön, üzlethelyiségükben, székhelyükön, központjukban elhelyeznek ilyen adománygyűjtő dobozt, és ott náluk is lehet ilyen készpénzbeli adományt elhelyezni. Hogy kik lesznek ezek az intézmények, szervezetek, cégek, azoknak a listája folyamatosan kerül föl a honlapunkra. A sárgaház.com/adomány oldal az, ahol a legtöbbet lehet erről az adománygyűjtő akcióról megtalálni. Hál' Istennek nagyon sokan jelentkeznek, tehát azon szervezetek, akiket mi megkerestünk ezzel az adománygyűjtő akcióval, kezdve az önkormányzat támogatását, kezdve az iskolának az abszolút pozitív hozzáállását, a tankerület pozitív hozzáállását, és mindazokat, akiket azzal megkerestünk, hogy dobozt helyeznénk el. Ezekből egy nagyon-nagyon jó érzésünk van, mert azt tapasztaljuk, hogy nagyon sokan szeretnének ilyen formában segíteni. Az adakozók felé pedig az egy nagyon-nagyon fontos információ, hogy kis összeg az nem létezik. Tehát ha valaki szó szerint csak 5 forinttal tud segíteni, akkor azt is nagyon nagy köszönettel elfogadjuk, mert a sok kicsi sokra megy. Ez azt gondolom, hogy nem közhely. Ezt már többször megláttuk, és többször bebizonyították a különféle város, akár a városi mindenféle adománygyűjtő akciók, hogy igenis számít minden egyes forint. És hát bízom benne, hogy október 18-án, mikor majd az egész gyűjtés zárul, tehát nem csak a készpénzes, hanem igazából az utalási lehetőség, akkor majd egy viszonylag nagy összegről tudunk beszámolni, ami valóban itt az iskola életében egy kis segítség tud lenni. Úgyhogy biztatok mindenkit arra, és nem csak én, hanem mások is, lehet ezzel találkozni már hál' Istennek a közösségi oldalakon sokfelé, hogy minél többen kiki a lehetőségéhez mérten, de próbáljon meg hozzájárulni ehhez az iskola épülethez. Azt gondolom, hogy a gyermekek iskolai életének a segítése, könnyítése az mindenkinek jó, és mindenkinek egy fontos célnak kell, hogy legyen. Akár oda jár az ő gyermeke, vagy hozzátartozója, akár nem.
6: Hát főleg, bár nyilván most nem kell különbséget tenni semmiképpen, de hogyha jól tudom, akkor ott ráadásul sajátos nevelésigényű gyermekeket tanítanak, tehát hogy ott még inkább a biztonságra nagy szükség van, mert hogy ugye itt közben lesek mögötted a plakátról, hogy akár speciális nyílászárócsere, tantermek burkolatainak a felújítása, folyosó felújítás, vagy éppen az udvari csatorna rendszer javítása, ami így a célok között szerepel.
5: Igen, igen, volt szerencsém nem olyan régen bent járni az épületben, és hát amellett, hogy minden tiszteletem az ott dolgozó pedagógusok, illetve pedagógiai munkát segítő munkatársak előtt, hiszen tényleg egy nagyon-nagyon fontos és embert próbáló és kifejezetten nehéz munkát végeznek ők ebben az intézményben. Amellett azt mindenképpen nagyon fontos elmondani, hogy igen, ahogy mondtam, ez egy 1912-es épület, tehát azért mindenki gondolja végig, hogy mennyi idő telt el azóta, és hát minden igyekezet ellenére, mert nagyon sokféle beruházás történt ott egyébként ebben az épületben is, nem 1912-es állapotok vannak, de hát nagyon sok mindenre lenne még szükség még mindig, és én azt gondolom, hogy gyerekekért gyűjteni az mindannyiunknak egy fő célnak és egy fontos dolognak kell tekinteni. Úgy gondolom, tehát mindenkit arra buzdítok, hogy vegyen részt ebben az akcióban. Még egyszer csak ismételni tudom magam. Kis adomány ez nem létezik.
0: Az első miklósi városnapok keretében hirdetett adománygyűjtés célja tehát a több mint 100 éves Bíró Lajos általános iskola Petőfi utcai épület

0: Balassék kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
5: Gyere el a Borbély tűzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzép Szigetszent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzép. Elhivatottság, rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
1: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Ősszel is várják a fiatal táborozókat. A nyári táborok sikerét követően ősszel is folytatja a gyermekeknek szóló programjait a Horgász Egyesületek Pest Megyei Szövetsége. A szervezet a nyári időszakban három sikeres tábort rendezett Szigetszent Miklóson. A programok iránti nagy érdeklődésre való tekintettel a szövetség ősszel is lehetőséget biztosít a gyermekek számára a táborozásra. Gyuricáné Lenkovics Ildikó, a szövetség ifjúsági felelőse rádióknak elmondta, az őszi programokra még várják a táborozók jelentkezését.
7: Ugye ez az őszi szünetben szokott zajlani, ilyenkor három napra gyűlünk itt össze a gyerekekkel. Ugye a környékbeli gyerekek ugyanúgy, mint ahogy a nyári táborokban napköz is jelleggel jönnek, de ugye mivel Pest megyei Horgászszövetség vagyunk, Pest megye távolabbi településeiről úgy tudnak jönni a gyerekek, hogy ugye itt is tudnak aludni. Lehet még igen jelentkezni az őszi tanodánkra, kis mini táborunkra. Ugye a hepeszkukac.hu e-mail címre várjuk a jelentkezéseket, és hát horgászni fogunk, remélhetőleg jó idő lesz, és kint tudunk lenni a vízparton, és horgászni fogunk.
6: A kezdő horgászokat is várják az őszi táborba. A teljesen kezdő és a már tapasztalattal rendelkező fiatal horgászok jelentkezését is várják a Horgász Egyesületek Pest Megyei Szövetségének őszi tábori programjaira. Gyuricáné Lenkovics Ildikó, a szövetség ifjúsági felelőse hozzátette, ahogyan a nyári táborokban, úgy az őszi programokon is segítséget kapnak azok a gyerekek, akik még csak most ismerkednek a horgászattal. Kiemelte, a táboroztatók mellett a tapasztaltabb, idősebb gyermekek is szívesen megosztatják tudásukat a kisebbekkel és a kezdőkkel, így segítve őket a horgászat alapjainak elsajátításában.
7: Természetesen a teljesen kezdők is horgászokat is várjuk, hiszen hát valahol el kell kezdeni a gyerekeknek. Nagyon sok gyerekünk van itt a táborban, aki valamikor elkezdte ezt, és most már óriási nagy horgász, nagyon tud mindent, és óriási örömmel adja át a tapasztalatát már a kisebbeknek és a kezdőknek. Tehát a gyerekek is beletanulnak ebbe, hogy mi segítjük őket, látják rajtunk azt a segítő szándékot, hogy megtanítsuk őket erre a nagyon klassz kis szabadidő sportra. Olyan szeretettel fogadják ők is az újakat, és ők is szeretnek nekik segíteni.
6: Szigetszent Miklóson folyamatosan van lehetőség horgászvizsgát tenni. A vizsgára a horgászjegy.hu oldalon a saját profilba belépve lehet jelentkezni, ahol a vizsgázók kiválasztatják a számukra megfelelő időpontot és helyszínt. A Szigetszent Miklósi vizsga helyszíne a május 1-i esélytány 19, a vizsgákat pedig szerdánként délután 4 órától tartják. Dolhai András, a Horgász Egyesületek Pest Megyei Szövetségének elnöke rádiónknak elmondta, a horgászvizsga minden vizsgabizottságnál és minden helyszínen díjmentes.
8: Ezt egész évben tartjuk, ezt a szerdai napot, mi is hosszabban vagyunk olyankor nyitva, és 16 órától tartjuk a vizsgákat. Ugye a vizsga Nem kell kihangsúlyozni, ingyenes a vizsga, de sajnos ki kell, mert többen azt gondolják, hogy ez pénzbe kerül. A horgászvizsga ingyenes. Az, hogy utána kiváltja valaki a horgászjegyét, egy regisztráció után kártyát csináltat 2200 forint, illetve kiváltja az állam egyik 15600 forintba kerül. Ha pedig online csinálja, ugyanaz, akkor csak 15000-be. Más költsége nincs.
6: Ideiglenesen egyirányosították a Bajcsy-Zsilinszky utcát Szigetszent Miklóson. A fővárosi vízművek vízvezeték rekonstrukciós munkái miatt várhatóan szeptember 27-ig módosul a közlekedés rendje. A Tököli út és a Losonci utca közötti útszakasz egyirányú, azon kizárólag a Losonci utca felé lehet közlekedni. Az Akácfa, a Móra Ferenc és a Madách Imre utca, Zsák utca, ezekből nem lehet kihajtani a Bajcsy-Zsilinszky utcára. A Tököli út és a Bajcsy-Zsilinszky utca kereszteződésében további korlátozásokra, valamint jelentős torlódásra is számítani kell. A munkálatok miatt szeptember 22-ig több autóbuszjárat terelt útvonalon közlekedik. A közlekedőket arra kérik, hogy fokozott figyelemmel vezessenek, kövessék az ideiglenes forgalmi jelzéseket és induláskor számoljanak a megszokottnál hosszabb menetidővel. Nagy sikert aratott a Bóbita családi nap Dunaversenyben. Ebben az évben is a Vörös Sándor óvoda adott otthont a már hagyománnyá vált rendezvénynek. Szeptember 12-én közös játék, izgalmas vetélkedők, valamint kutya és jármű bemutató várta a látogatókat. A szervezők emellett ugrálóvárral, arcfestéssel és finom süteményekkel kedveskedtek a gyerekeknek. A napból a tánc sem maradhatott ki. A résztvevők többek között a Csúlyogató Néptánc Együttes, illetve a Willpower Tánc és Sport Egyesület produkcióit tekintették meg. A programban ezúttal az idén alakult Élethajó Értékőrző Háló és a Kék Méhecskék az Autistákért Alapítvány is közreműködött.
1: Sporthíreink.
6: Megérkezett a BKG Prima Szigetszent Miklós női kosárcsapatához, és már a csapattal edz Zlatka Madankova. A bolgár légiós szeptember 8-án eljött hazánkba, és a felmérések után már a csatlakozott is a kerethez. Horváth Rihárd, az NB1-re készülő miklósiak vezetőedzője elmondta, az új szerzemény jó fizikai állapotban érkezett, és most azon dolgoznak, hogy minél hamarabb beilleszék a csapatjátékba. Hozzátette, az amerikai Moses Davenport szintén a napokban repül Magyarországra, és akkor végre a teljes keret együtt tud majd edzeni. Elmarad a BKG Prima férfi kosárcsapatának Veszprém elleni edzőmeccse. Az NB1-ben az előző szezonban ezüstérmet szerző Szigetszent Miklósiak a hétvégén játszottak volna szintén ebben az osztályban szereplő veszprémiekkel idegenben, ám az ellenfél lemondta a találkozót. Dr. Nagy Ágoston, az érségiek vezetőedzője elmondta, ez már nem az első elmaradt felkészülési meccsük, de szerencsére elég sokat szerveztek le, így nem jelent problémát a veszprémi összecsapás kiesése. Hozzátette, egyre jobban egyben van a csapat, és bizakodva várják a két hét múlva esedékes kezdést, ameddig egy barátságos találkozót még biztosan lejátszanak.
1: Időjárás.
6: Szerdán nyugat felől növekvő felhőzetre számíthatunk, és a csapadék valószínűsége is növekszik, elsősorban a nyugati országrészben. A délnyugati, majd az északnyugatira forduló szelet élénk néhol erős lökések kísérhetik. A legmelegebb órákban 23-29 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Ebben az évben ismét megrendezik a Dunaversenyiak hagyományos szüreti felvonulását és szüreti utcabálját. A településen ezúttal szeptember 19-én szombat délután 1 órától várják az érdeklődőket a Tündérország bölcsödével szembeni füves területen. A felvonulás innen 2-kor indul, és végighalad a Búza utcán, a Vörösmarty utcán, a Sport utcán, a Templom utcán, valamint a Béke utcán. Az első állomáson a Vörös Sándor óvodába járó gyermekek előadását tekintheti meg a közönség, ezután a Willpower Tánc és Sport Egyesület, illetve a Kalamajka Néptánc csoport produkciója következik. A vendégsereg az utolsó fellépés végezetével a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárhoz vonul a Jump Fit Kid bemutatójára. Este pedig Buch Tibor és barátai adnak koncertet Horváth Elemér hegedű művész közreműködésével. 8 órától kezdetét veszi a Szüreti utcabál, ahol Rim Gyuri és a Tűzoltó zenekar gondoskodnak majd a jó hangulatról. 18. alkalommal rendezik meg szeptember 25-én és 26-án a halásztelki mesenapokat, mely kulturális örökség kategóriában bekerült a települési értéktárba. Idén rajzkiállítás, népi játszótér, bocskai akadályverseny, radecki hangszerkészítő és etnoszánt hangszersimogató program, pandani fejlesztőjátékok, pitypang mesesátor, kézműves foglalkozás, vásár és arcfestés várja az érdeklődőket. A nap folyamán többször lesz szabad a színpad, ahol a bátrak előadhatják saját produkciójukat. Szombaton Paja Bea és Lisztes Jenő gyermekkoncertjét is láthatjátok, de lesz többek között táncház is. További részletekért keressétek a Márai Sándor Közművelődési Intézmény Facebook oldalát.
9: A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Redák Szandival
1: és Somogyi

0: közlekedési információk következnek a Lakihegy Rádió reggeli műsorában. Az M1-es és az M7-es autópályák közös bevezető szakaszán felborult egy személyautó, ezt írja az Útinform. A 10-es kilométernél sávzárásra kell készülni, a torlódás már több mint 2 kilométeres, ha arrafele van dolgotok, akkor kerüljetek. Ezen kívül pedig a 21-es főúton Pásztó térségében lerobbant egy személyautó, a 27-es kilométernél a Jobbágyi felé vezető oldalon jelenleg csak a belső sáv járható. Aztán picikét közelebb még mindig erős a reggeli forgalom a Budapest környéki főbb útvonalakon, az M2-es autóúton Vác térségében, az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán, illetve az M7-es autópályán Török-Bálint közelében is jelenleg csak lassan tudtok autózni. Itt a Csepel-szigeten pedig továbbra is az 51-es úton, Dunaharasztitól kezdve élénk forgalomra kell készülnötök, de egyébként az 510-es úton Taksony és Dunaharaszti között is jelenleg erősödik a forgalom, valamint picikét tovább a Soroksári úton és a Haraszti úton is lassan tudtok autózni. Erős a forgalom a Csepeli útnak a Sziget-Szentmiklósi szakaszán is, már úgy látom, hogy a Rákóczi utcától kezdve torlódás van. Ezen kívül pedig lassú a haladás a Petőfi Sándor utcában is, a Temesvári utcától kezdve. Aztán ami még nagyon fontos, hogy a Bajcsi-Zsilinszky úton Sziget-Szentmiklóson forgalomkorlátozásra kell számítanotok egészen szeptember 27-éig közműépítés miatt. A Tököli út és a Losonci utca közötti szakasz egyirányú, Csepel irányába, tehát a főváros felé tudtok autózni, a másik irányba viszont kerülnötök kell. Figyeljétek az erre kihelyezett figyelmeztető táblákat. Vigyázzatok magatokra, ha pedig van közlekedéssel kapcsolatos infótok, akkor azt várjuk. Mutatjuk is az elérhetőségeket, mindenkinek jó utat.
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van.
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
4: 0620 95 95 107.
5: Ez a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Süsfelnap, kellemes napot kívánunk minden hallgatónak. A mikrofonok mögött most is Bredák Szandi
0: és Somogyi Betti. Sziasztok!
5: Szigetszelet lesz ma este 8 óra után magazin műsorunk itt a Lakihegy Rádióban, amit ezúttal Betti prezentál majd nekünk. Mesélsz egy picit, hogy merre jártál? Ugye ez egy olyan jellegű műsorunk, amikor te kimész a helyszínre és onnan jelentkezel.
0: Egyébként ez néha tök jó, hogy azért ugye alapvetően minden nap itt ülök a stúdióban, és akkor van egy-egy ilyen interjú, amit végül is nem itt bent csinálok, hanem valamilyen különleges helyszínen. Ez a mostani is ilyen lesz, mert hogy a Sziget-Szentmiklósi Zozi torta műhely és cukrászdában voltam. Ők róluk ugye azt kell tudni, ha esetleg valaki még nem hallotta volna, hogy ők a Buckában voltak jó néhány évig, és most átköltöztek tulajdonképpen Sziget-Szentmiklós szívébe, központjába, a Szent Miklós útja 16 szám alá, és én most már az új helyen voltam. Elmondják egyébként majd, hogy miért volt erre szükség, ugye, hogy itt már azért jóval több ember le tud ülni, sőt, ugye régen a Buckában ott azért nem is nagyon volt túl nagy helyük, úgyhogy nagyon szép lett, megnéztem, még kis apró simítások vannak, azt mondták, de egyébként alapvetően tényleg nagyon szép lett a hely. Uh-huh. Volt pont vásárló is egyébként bent, ő is megszólal majd a ma esti adásban.
5: Na, kíváncsi vagyok, hoztál egy kis részletet, ugye, ahogy szoktuk.
0: Így van, így van, hoztam most is egy részletet.
6: 2021-ben kezdtünk el vállalkozni, akkor még csak egy cukrászkellékes üzletet csináltunk. Ugye mind a ketten cukrászok vagyunk, úgyhogy azelőtt elég sokat dolgoztunk itt a környező cukrászdákba, és hát mi is legfőképpen erre vágytunk, úgyhogy hát 22-be belevágtunk, és megcsináltuk a Zozi tortaműhelyt, ahol csak elvitelre volt sütemény, és a torta rendelés volt leginkább a fő, és hát ugye a vendégeknek a unszolására gyakorlatilag, mert többen jelezték, hogy jó lenne leülni, kávét meginni, csak ott azon a helyen nem volt erre lehetőség, úgyhogy igazából már egy-két éve így keresgetjük a megfelelő helyet erre, és hát most volt rá egy lehetőség, úgyhogy le is csaptunk rá, és akkor így belevágtunk itt, hogy már 20-30 embert is le tudunk ültetni, ki tudunk szolgálni kávéval, süteménnyel, üdítővel, úgyhogy igazából ez a rövid története ennek.
0: Beszélgettünk a vendégekről, milyen visszajelzések voltak először annak kapcsán, hogy amikor megtudták, hogy új helyre költözik a cukrászda?
3: Igazából a visszajelzés az nagyon jó, hál' Istennek, és hát most vagyunk ugye második heten nyitva, és én konkrétan elszoktam ettől a sok munkától, szóval tényleg folyamatosan jönnek, megállás nélkül, elvitelre is, leülnek is, és nagyon a süteméről is jó a visszajelzés, rengetegen újak jöttek, szóval nem a mi megszokott vendégeink, és a kávé is nagyon ízlik mindenkinek, szóval eddig tök jó, minden bevált, és szeretnek minket.
0: De gondolom valahol az is volt a cél, hogy új vendégek is jöjjenek. Azért ez mégis inkább Sziget-Szent Miklósnak a központibb része, de én azt gondolom, hogy akik ugyanúgy szerettek titeket eddig is, a Buckából is nyilván el fognak jönni. De akkor csupa pozitív visszajelzést kaptatok, mert én is, hogy így körbenézlek, így nagyon szép lett az egész cukrászda, mert tényleg itt már azért nagyon sok mindenki, amit mondtatok, ilyen 20-30 fő le tud ülni, azért az szerintem is sokat számít. És ti már úgy belaktátok? Azt ugye mondtad, hogy a sok munkától így elszoktál, hogy itt rengeteg minden van, de már ugyan magatokénak érzitek a helyet?
6: Hát szerintem igen, már csak abból is kiindulva, hogy hát a napnak a nagyobbik részét azt ugye itt tölti, leginkább ugye a feleségem, én a túloldalon vagyok, de jövés-menés van, tehát ahogy ő szól, hogy valami fogyóban van, én pakolok és rohanok, de igen, úgy érzem, hogy egy nagyon jó hely sikerült ugye itt megcsinálni, rengeteg sok új vendég jön, tehát már igazából hiányoljuk is a régebbi vendégeinket, de hát nyilván ők is jelentkeztek, hogy igyekeznek erre jönni, úgyhogy szerintem megkedveltük, megszerettük, és hát hosszú távra tervezzük a itt létet, úgyhogy szeretettel várunk minden régi és új vendégeinket.
0: Beszéljünk akkor még egy picikét a munka megosztásról, az hogyan is néz ki közöttetek?
3: Hát a süteményeket meg mindent Zoli csinál, én igazából csak itt vagyok és kiszolgálok, én a cukrász részét én már így félretettem, és nekem maradt a kiszolgálás, a vendégekkel való foglalkozás igazából, hogy én tényleg semmilyen süteményhez nem nyúlok, csak amikor a vendégnek a tányérjára teszem.
0: Ha jól tudom, egyébként te lisztérzékeny is vagy, nem? Tehát cöliákiával küzdesz, úgyhogy azért biztos ez is azért van mögötte, hogy esetleg most kevesebbet foglalkozol így már ilyen szinten a sütikkel, de ha már ételallergia, gondoltok az olyan vendégekre is, akik valamilyen, akár tejérzékenység, lisztérzékenység, gluténérzékenységgel, vagy mondjuk nem esznek cukros dolgokat, tehát mindenki megtalálja itt a magának valót.
3: Igen, ezen a helyen most már bevezettük, vannak mentes süteményeink, ami gluténmentes, tejmentes, tojásmentes, vegán, többféle mentes megtalálható. Igazából annyi, hogy őket ugye nem mi készítjük, mert erre kapacitásunk nincsen, de egy nagyon jó helyről rendeljük, és azoknak is nagyon jó a visszajelzésük. Igazából a két hét alatt már negyedszerre rendelek tőlük, egyszerre nem bírjuk tartani a tempót, annyira ízlik az embereknek, és tényleg én is ugye, mivel cöliákiás vagyok, én is kóstoltam, és tényleg nagyon finom.
0: De akkor úgy látjátok, hogy erre is van igény, tehát nem csak a teljesen hagyományos sütikre, hanem egyre többen keresik a valamilyen érzékenységgel élők, ugye a különlegesebb sütiket, illetve hát a mentes sütiket konkrétan.
6: Igen, hát erre régebben is volt igény, és próbáltak minket megfűzni ugye ott a Buckába is. Ott igyekeztünk, de aztán elengedtük, mert ugye se hely nem volt, mi ugye nem tudjuk készíteni, mert azért ennek szigorúbb feltételei vannak, de itt most így, hogy kicsit nagyobb lett a hely, ugye egy külön hűtőbe tudjuk tárolni, és akkor így már sokkal könnyebb, úgyhogy ezt a igényt is kielégítettük.
0: Milyen feladatok vannak egyébként még így? Mert én úgy látom így, hogy körbenézek, hogy amúgy készen vagytok, de azt láttam a közösségi oldalatokon, hogy most került fel ugye a tábla talán, tehát a névtábla, tehát biztos, hogy vannak még kis finomítások, hogy mik a tervek még akár így.
6: Hát van, igazából nagyon gyorsan kellett átköltöznünk, nem akartunk mi se hosszabb ideig zárva tartani, úgyhogy igazából 3 hét alatt költöztünk át, addig voltunk bezárva. Hát van, amit sikerült ugye megcsinálni, van, ami még függőbe van. Igen, a reklámtáblánk is az ugye tegnap került föl, még hiányzik egy napernyő, hogy mondjuk pont ilyen esős időben azért kényelmesebben lehessen kirakni a székeket, és az emberek le tudjanak ülni, illetve hát még üdítős hűtők vannak, amik még hiányoznak, és hát már igazából csak ilyen szépítkezés, meg belakni, meg egy-két képet felfúrni, tehát már igazából azok csak ilyen apróságok, de nagyjából egyenesben vagyunk.
0: És amit szerintem mindenképpen fontos itt hozzátok kapcsolódva megemlíteni, hogy ti azért a Buckába rendszeresen csatlakoztatok különböző ugye ilyen tematikus eseményekhez, akár ugye amikor Halloween volt, vagy ugye gyereknap, akkor mindig ugye töltöttétek föl ti is a fotókat, hogy tényleg készültetek valami kis plusz, akár kis meglepetéssel, vagy programmal, és rengetegen szerették ezt. Itt is tervezitek az új helyen, hogy kapcsolódtok majd ilyen tematikus eseményekhez akár?
3: Igen, idén is tervezzük, ugye lesz a Miklós városnak ugye a születésnapja, ott is részt fogunk venni, illetve decemberben, vagyis hogy november végén ugye az adventi vásárra is szintén kilátogatunk, illetve igazából lesznek ilyen, vagy vannak megkereséseink iskolákból, pályaorientációs nappal kapcsolatban, hogy beszéljünk a cukrászatról a diákoknak. Igazából mindenbe partnerek vagyunk, és amiben lehetőség van, ott mi részt veszünk.
0: Ha már egyébként említetted a Miklósi városnapokat, ugye zajlik egy adománygyűjtés is, és ha jól tudom, ti is csatlakoztatok ehhez. Erről még mesélnétek egy kicsikét?
6: Igen, itt ugye, amit mi csinálni fogunk, hogy ki lesz helyezve egy adománygyűjtőláda, ugye, amiben tudnak adományozni.
0: Igen, a Bíró Lajos iskolának, ha jól tudom, ami a Petőfi Sándor utcai épületének a felújítására megy majd ugye a pénz.
3: Igen, igazából ugye még nem érkezett meg az adományláda, de ugye az folyamatban van, hogy ugye viszik ki a helyszínekre, és nálunk is lesz, és mi két hétvégével fogunk majd indulni, az még titok, hogy mivel, de részt fogunk venni, igen, és az adományláda az meg folyamatosan kint lesz oda bármikor, bárki, hogyha szeretne, akkor ugye tud adományozni.
5: Ma este 8 óra után tehát Betty jelentkezik a Szigetszelet. Fú, már annyi műsorban vagy, hogy már nem tudom, családban maradt Szigetszelet, vagy mi van éppen?
0: Kevert, mikor melyik van, igen.
5: De Szigetszelet, ugye az a különlegesség ennek a műsornak, hogy Betty vagy Mayer Nóri kolléganőnk, ugye ketten készítik el, a helyszínről jelentkeznek, tehát ami témáról beszélnek, ott kint vannak a helyszínen. Ez az igazi jó kis riport műsor, amikor ott vagy, és valahogy megpróbálod átadni. Hát most éppen talán az ízeket, az illatokat kicsit megédesíted majd a hallgatók estét, mert hogy ugye a szigetszentmiklósi Zozi torta műhelyből jelentkezel majd.
0: Igen, igen, onnan jelentkezem, és ahogy egyébként az előző fél órában ugye Lázár Gergő pont arról beszélt, hogy ugye közelednek a miklósi városnapok, amihez ugye kapcsolódik egy adománygyűjtés. Ebben a részletben is ugye hallhattátok, amit ugye Szabó Cseh Diana, illetve Szabó Zoltán elmondtak, hogy lesz egy adománydoboz náluk is kirakva a cukrászdában, és akkor ott is lehet majd adakozni. A Bíró Lajos általános iskolának ugye a Petőfi Sándor utcai épületének a felújítására gyűjtenek ugye a Miklósi Városnapok kapcsán, és Zoziéknál is lehet adakozni.
5: Igen, és sok más helyi vállalkozásnál is, erről ugye korábban, ahogy Betty mondta, már beszélt Lázár Gergő, a Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közössége ez igazgatója, ugye ők szervezik a városnapokat, de ha valaki erről lemaradt, akkor megtaláljátok a YouTube csatornánkon a teljes beszélgetést Gergővel. Hát nagyjából egy órás, de kettészettük azért, hogy két fél órában meg tudjátok hallgatni a programokat, és abban ugye bőven kifejti az adománygyűjtésről is, hogy mit kell tudni a részleteket. Maradjatok velünk a folytatásban is, ez még mindig a Süsfelnap.

0: Erzsébet-hegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
2: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
1: Szolgáltatásaink: mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
2: Új építési csarnokunkban tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
1: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
2: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
1: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
3: Jó neked! A Vicink tűzépke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tondag kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek: www.tuzep.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
4: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
5: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
4: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent! A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
5: Már megyek is, főnök úr! Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Szigetszentmiklósi üzletünkbe.
0: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Napos, száraz idő várható. Elfogadta a szakképzési törvény módosítását a parlament. Parkolóra zuhant egy hírtelevízió helikoptere Los Angelesben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Volánbuszt érintő milliárdos vesztegetési ügyben vett őrizetbe 3 embert a központi nyomozó főügyészség. A kormányfő szerint az előállítottak között van Jelinek Dániel is. Az ügyészség egyelőre nem erősítette meg az információt. Jelinek Dániel cége pedig közleményében úgy reagált: a vállalatcsoport vezérigazgatója nem követett el bűncselekményt, és mindenben együttműködik a hatóságokkal. Feljelentést tett Szijjártó Péter miniszteri magángép használata ügyében Orbán Anita. A külügyminiszter hangsúlyozta: a külügyi tárcánál 2022-től rutinszerűvé vált a bérelt repülők és honvédségi gépek igénybevétele. Ezt azonban a diplomáciai feladatok nem indokolták, és felmerül a hűtlenkezelés gyanúja. Elfogadta a szakképzési törvény módosítását a parlament. Átalakul a szakképzési centrumok irányítási rendszere. A változással megszűnik a kancellári munkakör, az intézményeket pedig a főigazgatók vezetik majd. A kormányzat jelentős megtakarítást vár a kettős vezetés eltörlésétől. Ma kezdődik a nyolcadikosok kötelező országos pályaorientációs vizsgálata. A mérésben mintegy 2400 intézmény 67000 tanulója vesz részt. Az oktatási hivatal szerint a vizsgálat ajánlásokat fogalmaz meg, segítve a pályaválasztáshoz szükséges kompetenciák feltérképezését és értékelését. Újra meghosszabbította az Olaszországból érkezők határellenőrzését Spanyolország, az olasz kormány hasonló intézkedéseire reagálva. Eszerint további 3 hétig érvényben marad a szúrópróbaszerű ellenőrzés a repülőtereken és a kikötőkben. Olaszország augusztus elején függesztette fel a schengeni megállapodást Spanyolországgal, az észak-afrikai spanyol városban, Ceutában kialakult migrációs krízis miatt. Robbanóanyaggal volt felszerelve az a drón, amelyet hétfő éjjel lelőttek a NATO vadászgépei Litvánia felett. A Litván Nemzeti Rádió úgy tudja, hogy a pilóta nélküli eszköz a szomszédos Fehér-Oroszországból érkezett, és nyugat felé tartott, majd Litvánia középső részén a Kaunasi tó közelében zuhant le. Lezuhant egy hírtelevízió helikoptere Los Angelesben, a gép eddig ismeretlen okból egy parkolóra zuhant a külvárosban. A tűzoltók szóvivője szerint legkevesebb 3-an meghaltak, de még vizsgálják, hogy pontosan hányan voltak a fedélzeten.
6: Időjárás.
7: Napos, száraz idő várható, csak északnyugaton és keleten lehet felhősebb az ég. A hőmérséklet napközben 24-29, késő este 17-23 fok között alakul.
6: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Bredák Szandival
6: és Somogyi

0: Hillary Duff dala után jönnek is a legfrissebb közlekedési infók itt a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában. Az M1-es és az M7-es autópályák közös bevezető szakaszán felborult egy személyautó korábban. A 10-es kilométernél sávzárásra kell készülnötök, a torlódás már több mint 5 kilométeres, ez pedig hatással van az M7-es autópálya felől érkezőkre is. Ezen kívül továbbra is élénk a forgalom a Budapest környéki főbb útvonalakon, az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán, de az 1-es főúton Biatorbágynál, a 2-es főúton Dunakeszi szakaszán, a 7-es főúton Dióstól, illetve a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól is élénk forgalomra kell készülnötök. Itt a Csepel-szigeten pedig az 51-es úton Dunaharasztitól kezdve erős a forgalom, de a Csepeli út Sziget-Szentmiklósi szakaszán is igazándiból még mindig a Rákóczi utcától kezdve elég komoly torlódás van. Lassan tudtok autózni lépésben Csepel irányába. Erős a forgalom a második Rákóczi-Ferenc út Halásztelki és Lakihegyi szakaszán is, a fővárosi szakasz, a csepeli szakasz viszont egészen jól autózható. Az M0-as déli szektorában mind a két irányban jelenleg jó a közlekedés, ott nem látunk semmilyen fennakadást, és úgy látom, hogy most már egyébként a Műúton, Szigethalomnál is mind a két irányban jól tudtok autózni. Most zavartalanul járható a Csépi út is Sziget-Szentmiklóson, illetve a Gyári úton sem látunk fennakadást, viszont nem győzzük elégszer mondani, hogy a Bajcsy-Zsilinszky úton Sziget-Szentmiklóson forgalomkorlátozás van, egyirányúsítva lett a Tököli út és a Losonci utca közötti szakasz, méghozzá közműépítés miatt egészen várhatóan szeptember 27-éig. Vezessetek óvatosan, jó utat!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
0: Ez még mindig a Sős felnap a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Szép napot kívánunk minden kedves hallgatónak. A mikrofon mögött Bredák Szandi és Somogyi Betti, és maradunk is veletek egészen délelőtt 10 óráig. Ebben a fél órában megmutatjuk nektek azt az interjút, amelyet Flaneke Mese kolléganőnk készített. Dr. Kull László Károly Dunavarsányi házi orvossal, az évszakváltással kapcsolatosan, hiszen azért most egész hirtelen beköszöntött az ősz, bár egyébként pont a mai napon még egészen meleg is lesz, de talán pont ilyenkor kell jobban figyelni, amikor egyszer meleg van, egyszer hűvös van, reggel már kell egy kis kabát, másik reggel egészen elviselhető még egy rövid ujjú pólóban is, de az interjúban szó lesz még természetesen az őszi immunerősítésről is, mind felnőtteknél, mind gyermekeknél. Ezt a beszélgetést mutatjuk most meg nektek, hallgassátok meg!
4: Mit vettél észre, az évszakváltás mennyiben befolyásolta eddig a megbetegedéseket?
5: Nagy mértékben ilyenkor mindig van egy észrevehető változás a helyi praxisok szintjén, a helyi populációkban, ami ugye alapvetően két okra vezethető vissza, egyrészt, hogy a lakosság térben és időben koncentrálódik jobban, mint a nyári időszakban. Ez ugye nyilván az oktatás beindulásával hozhat összefüggésbe. Másrészt maga az évszakváltozás, amit hoz magával, természetéből adódóan. Az idő hűvösödik, csapadékosabbá válik, nyírkosabbá válik, és hát ezekben az időszakokban a felső légúti fertőzések nyilván sokkal könnyebben terjednek, és ezt ilyenkor már lehet is érezni akár a szeptemberi első hetek folyamán.
4: Ha már beszéltünk az időjárásról, azért az elmúlt időszakban eléggé változékony volt, mert volt ilyen, amikor 30 fok volt ilyen, amikor szakadt az eső. Ilyenkor a frontérzékeny emberek, vagy azok, akiknek rendszeresen van migrénje, mit tehetnek?
5: Ez így van, valóban nagyon nagy különbségek voltak időjárás tekintetében. Az az igazság, hogy erre leginkább felkészülni sok mindenben nehezen lehetne, hiszen aki frontérzékeny, az nem fogja tudni befolyásolni nyilván az időjárás, inkább csak lelkiekben tudunk rákészülni, és természetesen odafigyelni ilyenkor az alapvető problémákra, amik ilyenkor kialakulnak, vérnyomás különbségek, tehát hogy legyen otthon gyorsatású vérnyomás csökkentőnk, fejfájósaknál érdemes, hogy legyen mindig otthon olyan típusú fájdalomcsillapító, ami akár az akut rohamok oldásában sokat tud segíteni, és hát próbáljunk meg olyan környezetben tartózkodni, ahol ha bármi probléma, akkor minél könnyebben és hamarabb tudunk segítséghez jutni.
4: Neked ugyan felnőtt pácienseid vannak, de mi a helyzet a gyerekekkel? Őket például hogyan érinti az évszakváltás, illetve az óvodába és az iskolába való visszatérés?
5: Gyerekeknél nagyon fontos ilyenkor, hogy megfelelő immunitás kialakítására törekedjünk. Tehát érdemes trenírozni, és lehet is trenírozni az immunrendszert megfelelő folyadékbevitele, megfelelő vitaminpótlása, zöldségek, gyümölcsök fogyasztásával, és ami hát nagyon-nagyon fontos, és annyira alapvető, de sokszor mégis elfelejtjük, hogy a szabadban töltött idő töltéssel, tehát mozgással, sportolással. A szülőknek érdemes odafigyelni, hogy javasolják a gyermekek részére, hogy ne otthon üljenek, ne csak a telefont használják, vagy a számítógépet, hanem amíg időt csak tudnak, azt töltsenek a szabadban.
4: Mi a helyzet akkor, amikor rossz idő van, és a gyerekek nem akarnak kimenni a szabadba? Mert például ilyenkor ősszel azért elég gyakran esik az eső, hideg van, így néha lehet, hogy többet ártanak azzal maguknak, hogyha kint vannak a szakadó esőben, és úgy játszanak, vagy sportolnak.
5: Igen, szélsőséges időjárás esetén nyilván azért figyelni kell arra, hogy tartósan ne töltsenek időt mondjuk szakadó esőben, mert valóban ezzel többet árthatunk. De hogyha egy picit sűrűsebb az időjárás, attól nem kell megijedni. Nagyon fontos, hogy figyeljünk a megfelelő öltözködésre. Sajnos évek óta tapasztalom és figyelgetem a lakosságon, főképp a fiatalokon veszem észre, hogy sohasem az időjárások megfelelően öltözködnek. Tehát nem szeretnek sapkát felvenni, nem szeretnek begombolkozni, nem szeretnek rétegesen öltözni. Inkább ez a divat motivált, a laza öltözködési stílus a jellemző rájuk, ami lehet, hogy számukra dekoratív vagy trendi, de mégis azért az egészségügyi szempontjából ez nem biztos, hogy előnyös, és érdemes a szülőknek erre is felhívni a figyelmet, hogy mindig fel kell öltözni rendesen, és próbálják védeni magukat az ilyen időjárásbeli változásoktól.
4: Még a beszélgetésünk elején említetted, hogy ilyenkor, amikor az egyik évszakból átmegyünk a másikba, elég gyakoriak a légúti megbetegedések. Milyen vírusok jellemzőek még ezen kívül az őszi időszakban?
5: Alapvetően most azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok a gyomorbélrendszeri hurutos megbetegedés, tehát ugye ez inkább hányás, hányinger és hígszékletüléssel járó problémákat okoznak. Ezek is könnyebben terjednek ilyen időszakban, bár ez annyira változékony, hogy nem egyértelműen az időszakhoz köthető, de itt leginkább tényleg a felső légútiakra kell odafigyelnünk, és hát mindenképpen javasolt ugye a megfelelő higiéniai szempontokat figyelembe venni, tehát gyakori kézmosás, közös használati tárgyaknak a használatának a minimalizálása, és itt is a megfelelő immunitás kialakítása az nagyon lényeges szempont.
4: Milyen óvintézkedéseket tehetünk ősszel az egészségünk és a testi épségünk megőrzése érdekében?
5: Hát mindenképpen figyeljünk arra, hogy kipihentek legyünk. Ez egy nagyon fontos dolog, és sajnos kevesen tudnak rá sort keríteni, tehát az, hogy az alvás megfelelő mennyiségű és megfelelő minőségű legyen, az egy alapvető tényező abban, hogy az immunrendszerünk előképpen készen álljon és megmaradjon a fittségünk. Emellett természetesen a folyadék és a vitaminbevitel, amit már említettem, ez nagyon fontos, és hát ugyanaz, amit már említettem szintén korábban, hogy a megfelelő mozgásra, a kiegyensúlyozott mozgásformákra próbáljunk minél jobban odafigyelni.
4: Mik a legfontosabb egészségügyi tanácsok és javaslatok, amiket a pácienseknek mindenképp érdemes lenne megfogadnia?
5: Én azt tudom tanácsolni, hogy mindenki szerelkezzen fel, és a házi patikáját töltse fel. Ez azt jelenti, hogy legyen otthon mindig fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő, lázcsillapító, ezekből az alap szereket bárki vény nélkül megkaphatja. Legyen otthon mindig torokfertőtlenítő, legyen otthon C-vitamin, D-vitamin, és ha bármilyen felső légúti panasz veszi kezdetét, nem kell rögtön orvoshoz szaladni. Ezeknek a betegségeknek a 90%-a vírus eredetű, vírusa nincs specifikus gyógyszerünk továbbra sem, tehát ezeket tüneti terápiával tudjuk javítani. Egy kis citromos tea, egy kis lázcsillapítás, C-vitamin, D-vitamin pótlás, megfelelő folyadékbevitel. Ha 2-3 napon belül nem enyhülnek a panaszok vagy rosszabbodnak, akkor természetesen érdemes felkeresni a háziorvost, és egy orvosi vizsgálatot nem szabad ilyenkor mellőznünk, és ilyenkor az orvos pedig eldönti, hogy van-e szükség egyéb teendőre, ír-e fel plusz gyógyszert, ami segít a gyógyulásban, vagy folytatható a megkezdett terápia.
4: Ezt mindig meg szoktam tőled kérdezni, de úgy gondolom, hogy ez időszaktól függetlenül fontos, hogy van-e bármilyen egészségügyi aktualitás vagy közelgő változás, amire szeretnéd felhívni a magyar vagy akár a dunavarsányi lakosság figyelmét?
5: Sok változás várható az egészségügyben, most itt a közeljövőben. Én el pillanatban nem tudnék olyanról beszámolni, ami most mondjuk a lakosságot érinteni. Érdemes figyelni a híreket, és érdemes tájékozódni a háziorvosoknál. Inkább itt a háziorvosi rendszer átalakítása van most napi rendi ponton, ami bízunk benne, hogy pozitív irányba fog történni várhatóan, és reméljük, hogy a beteg megelégedettséget is nevelni fogja majd idővel.
4: És mennyiben fog változni a háziorvosi rendszer?
5: Egyelőre csak előrevetítések, tehát fix javaslatok még nincsenek, de én úgy tudom, hogy akkor az új kormányzat mindenképpen szeretné megerősíteni a háziorvosi praxisokat, plusz szakdolgozó bevonásával, tehát itt várható, hogy akár plusz munkaerőt, humán erőforrást tudunk majd bevonni idővel a háziorvosi praxisokba, akár dietetikus, gyógytornász, plusz nővérek segítségével, ami mindenképpen egy nagy előrelépés lenne. Ha jól tudom, terben van a háziorvosi informatikai rendszer megújítása, az adminisztratív terhek csökkentése, tehát ilyen irányban is vannak lépések, ami azért lenne előnyös, mert egy háziorvos munkájának a jelentős részét leginkább az adminisztráció teszi ki, és nyilván jobb volna, hogyha maga a háziorvos az ideje javarészében inkább a páciensre tudna koncentrálni. Ezek a fő irányvonalak, és ezek jó irányba mutatnak, én bízom benne, hogy ezek megvalósulnak, és remélhetőleg ezáltal a lakosság is egy biztosabb rendszer tudhat majd a segítségére.
0: Flanek Emese kolléganőnk, tehát dr. Kun László Károly dunavarsányi háziorvossal beszélgetett az őszi immunerősítésről, illetve az évszakváltásról, hogy mire is kell figyelnünk. Ezt az interjút mutattuk meg nektek ebben a fél órában, a folytatásban pedig maradjatok velünk, ez továbbra is a Süsfelnap, a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Megyünk tovább méghozzá a Unique Kilincs egy szép világba című dalával.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Öntözőrendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki. A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Szigetszentmiklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Szigetszentmiklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
3: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszentmiklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthtéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk: ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
0: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Ősszel is várják a fiatal táborozókat. A nyári táborok sikerét követően ősszel is folytatja a gyermekeknek szóló programjait a Horgász Egyesületek Pest Megyei Szövetsége. A szervezet a nyári időszakban 3 sikeres tábort rendezett Szigetszentmiklóson. A programok iránti nagy érdeklődésre való tekintettel a szövetség ősszel is lehetőséget biztosít a gyermekek számára a táborozásra. Gyuricáné Lenkovics Ildikó, a szövetség ifjúsági felelőse rádióknak elmondta, az őszi programokra még várják a táborozók jelentkezését.
6: Ugye ez az őszi szünetben szokott zajlani. Ilyenkor 3 napra gyűlünk itt össze a gyerekekkel. Ugye a környékbeli gyerekek ugyanúgy, mint ahogy a nyári táborokban, napköz is jelleggel jönnek, de ugye mivel Pest megyei horgászszövetség vagyunk, Pest megye távolabbi településeiről úgy tudnak jönni a gyerekek, hogy ugye itt is tudnak aludni. Lehet még igen jelentkezni az őszi tanodánkra, kis mini táborunkra. Ugye a hepeszkukac.hu e-mail címre várjuk a jelentkezéseket, és hát horgászni fogunk, remélhetőleg jó idő lesz, és kint tudunk lenni a vízparton, és horgászni fogunk.
5: A kezdő horgászokat is várják az őszi táborba. A teljesen kezdő és a már tapasztalattal rendelkező fiatal horgászok jelentkezését is várják a Horgász Egyesületek Pest Megyei Szövetségének őszi tábori programjaira. Gyuricáné Lenkovics Ildikó, a szövetség ifjúsági felelőse hozzátette, ahogyan a nyári táborokban, úgy az őszi programokon is segítséget kapnak azok a gyerekek, akik még csak most ismerkednek a horgászattal. Kiemelte, a táboroztatók mellett a tapasztaltabb, idősebb gyermekek is szívesen megosztatják tudásukat a kisebbekkel és a kezdőkkel, így segítve őket a horgászat alapjainak elsajátításában.
6: Természetesen a teljesen kezdő kis horgászokat is várjuk, hiszen hát valahol el kell kezdeni a gyerekeknek. Nagyon sok gyerekünk van itt a táborban, aki valamikor elkezdte ezt, és most már óriási nagy horgász, nagyon tud mindent, és óriási örömmel adja át a tapasztalatát már a kisebbeknek és a kezdőknek. Tehát a gyerekek is beletanulnak ebbe, ahogy mi segítjük őket, látják rajtunk azt a segítő szándékot, hogy megtanítsuk őket erre a nagyon klassz kis szabadidő sportra. Olyan szeretettel fogadják ők is az újakat, és ők is szeretnek nekik segíteni.
5: Mozdulj ki, próbáld meg néven sportágválasztót tartottak Dunaharasztin. Szeptember 12-én a Dunaharaszti munkás testedző körvezetésével mozoghattak együtt a településre látogatók. Hazai Tíme a rádiónknak elmondta, a rendezvény célja az volt, hogy minél többen kedvet kapjanak ahhoz, hogy rendszeresen edzenek és csatlakozzanak a helyi sportegyesületekhez. Az önkormányzat kommunikációs munkatársa emellett arról is beszámolt, hogy a résztvevők többek között a küzdősportok, az asztali tenisz és a labdarúgás világában nyerhetek bepillantást.
7: A DMTK most már évek óta megszervezi a sportág választó napot, aminek az a neve, hogy mozdulj ki, próbáld meg. A Dunaharaszti Munkás Testedző Kör, ami egy 100 éves hagyományokkal rendelkező sportegyesület, jelenleg is több mint 10 szakosztálya van, a küzdősportok, a kézilabda, a kosárlabda, a vízisportok, a tenisz, elképesztő színes a választék, amiben egyesületi keretek között lehet sportolni Dunaharasztin.
4: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Folytatódik a Sziget-Szentmiklósi helytörténeti gyűjtemény előadás sorozata, a Sorsfordító napok. Szeptember 16-án Terror New Yorkban címmel dr. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense tart előadást a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. 25 éve, 2001. december 11-én történt a World Trade Center ikertornyai elleni terrortámadás. Túlzás nélkül mondható, hogy az esemény megváltoztatta a történelem menetét. Mi történt azon a szörnyű napon, amit több mint 3000 ember életét követelte New Yorkban? Mi lett a következménye? Hogyan változott a világpolitika és hogy hat a mai világunkra? Erről tart előadást dr. Kaiser Ferenc, melynek zárásaként Balogh Éva, a múzeum egyik Sziget-Szentmiklósi pártolója meséli el személyes élményeit, azon a napon ugyanis New York utcáit járta és éles szemmel fotózott. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Egy különleges előadás várja a Dunaharasztira látogatókat. Szeptember 17-én csütörtökön este 6 órától az Aranyszamár Színház lép fel a Városi Könyvtárban. A közönség Tóth Krisztina, a Lány, aki nem beszélt című művének feldolgozását tekintheti meg Markó Róbert rendezésében. A produkció elsősorban 11-től 99 éves korig szól. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, ami személyesen a könyvtár nyitvatartási idejében lehetséges. A programról további tudnivalók az intézmény hivatalos Facebook és weboldalán találhatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
3: Süss fel nap Bredák Szandival
4: és Somogyi Bettel.

0: Kicsit tempót váltott ez a zene így a végére. A legfrissebb közlekedési információkkal megyünk tovább. Az M1-es és M7-es autópályák közös bevezető szakaszán felborult egy személyautó. A 10-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom. A torlódás már több mint 5 kilométeres és hatással van az M7-es autópálya felől érkezőkre is. Az M0-as autóút keleti szakaszában az M1-es felé vezető oldalon Maglót közelében még mindig erős a reggeli forgalom, illetve az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszain is, valamint a 7-es főúton Dióstól. Aztán térségünkben a második Rákóczi-Ferenc út Lakihegyi és még fővárosi szakasza is sajnos torlódik a főváros irányába. A Csepeli útról inkább nem is mondok semmit, aki ott van, az szerintem tapasztalja, és valószínűleg kihullik a haja, akkor a dugó van. Ha valaki tudja még, akkor kerülje el, de szerintem ez sajnos nagyon nem lehet elkerülni. Aztán ahol még erős forgalomra torlódásra kell készülni, az Dunaharaszti főútja, illetve a főváros irányában a Soroksári út, a Millennium utca, viszont most ott trafit nem látunk, azért ott szinte mindig állnak rendőrök, most mi nem látjuk ezt. Ahol viszont már reggel jelezték és lehetett tapasztalni, Szigetszent Miklóson a közösségi ház környékén a rendőri jelenlétet mostanában ott igen sűrűn mérnek, úgyhogy óvatosan mindenhol tartsátok be a sebességhatárokat, az a biztos, jó utat mindenkinek!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: 8:49. Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Szeptember 16-án, szerdán, én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betti, sziasztok.
0: No, itt, hát még itt gyorsan a zene, meg a hírek alatt ki is írtam egy posztot a Facebook oldalamra a témánkkal kapcsolatban, mert úgy valahogy megérintett, megnéztük azt a videót, bár ne tettük volna, amit ugye, hát ami kikerült, egyébként a Szeretlek Magyarország írta alapvetően meg, egy BKK ellenőr lerángatott, de előtte még fellökött, nem tudom, hogy megrugdost-e, az úgy nem emlékszem, egy nőt a 4-es-6-os villamoson, és ugye le is rángatta őt, hát ő valószínűleg ezért még akár 5 év börtönt is kaphat. De hogy így nem is... Erről beszélnénk, csak egy más kontextusban, hogy igen, azt nem kell, nem szabad elhallgatni, hogy egy részeg nőről, egy ápolatlan részeg nőről volt, ráadásul igen. Nőről szó, tehát ő az, akit megrugdosott, egy ilyen, hát nem kis darab férfi
3: ellenőr. Hát igen, így a videón annyi látszik, hogy azért egy ilyen nagyobb darab ellenőr.
0: Igen, azt mondta neki, hogy pusztuljál lefele, és hát ugye, mondjuk ez is nekem mindig olyan érdekes, hogy aki fölveszi ezt, ugye ő egy utas volt, és hogy olyan érdekes ez, hogy a mai világban már tök természetes az, hogy te felveszel ilyet, nem tudom egyébként, hogy lehet-e, tehát hogy jogilag ez nem
3: nincs. Hát ugye a videó úgy ment le, hogy tudod, ki van takarva mindenkinek az arca, gondolom, igaz. Így ugye, hát mondjuk azt, hogy felvenni lehet-e, az egy jó kérdés, hát ezek szerint felvenni, igen.
0: Igen, illetve hát ugye felmerül bennem ilyenkor a kérdés, hogy az, aki a videót készíti, ő inkább tartja fontosnak, hogy videót készítsen, mint sem, hogy mondjuk közbelépjen, és azt mondja, hogy óvatosan. Nyilván ez mindenkinek a, vagy hogy ne verd már meg a nőt, nyilván mindenkinek az egyéni dolga az, hogy ő mit tart. Meg lehet, hogy veszélyesnek gondolta, hogy közbelépje, lehet, hogy ő kapott volna még egy pofon, nem tudjuk.
3: Viszont... Vagy le volt döbbenve, mert pont egy influencer, igen, akinek igen. Tudod, ugye elküldte, ő ugye lenyilatkozta, hogy igazándiból az, akitől kapta a videót, ő nem is volt budapesti, tehát hogy nem túl sűrű jár ezen a villamos vonalon, és így ledöbbent, hogy amúgy ez itt egy ilyen megszokott dolog, kérdezte ugye azt az influencert. Úgyhogy lehet, hogy igazándiból tátott szájjal azért is figyeltem, mert hogy nem tudta, hogy ilyenkor. De te most hogy viselkedjen? Vagy hogy ez így egy ilyen bevett szokásait?
0: De milyen durva már, hogyha felmerül az illetőben az, hogy lehet, hogy itt Budapesten ez mindennapos, hogy akkor, hogy az mennyire durva, hogy az emberben egyáltalán ez felmerül, hogy hát jó, hát lehet, hogy akkor Budapesten ez így normális, hogy embereket, igen, alkoholista, illetve hát ezt nem tudjuk, mert nem vagyunk orvosok,
3: de hogy ott éppen részeg,
0: ittas, nem volt. Ugye a bűne az volt, hogy nem volt jegye, de hát azért én is utaztam már, úgyhogy elfelejtettem jegyet venni, és hát nem rugdosott meg a BKK ellenőr szerencsére, jó, nem is voltam részeg. Na de, arról írtam egyébként most posztot, friss ropogós, de már egész sokan és olyan emberek, akiknek adok a véleményére, úgy jelezte így like formájában, hogy valamennyire egyetértenek, és lehet nem egyetérteni, tehát beszélgessünk, a Bredák Szandi műsorvezető oldalamon írtam, hogy ugye nézem ezt a videót, ahogy a földön fekvő maga tehetetlen, ráadásul nőt lerángatja, igen, ugye a villamosról. Na és a lényeg az, hogy a nő ugye ittas. A videóban lehet is hallani, ahogy kijelenti az ellenőr, hogy alkoholista, nem tudom, biztos cifrázta ott. Na most szerintem kéne már ott tartanunk valahogy társadalmilag, hogy felfogjuk, hogy az alkoholizmus az egy betegség. És igen, egy olyan betegség, és nem akarok ilyen demagóg népálmító lenni, hogy akkor felmentsük őket, és igen, én is nagyon sokat utaztam tömegközlekedésen, sőt, egyébként én pont a múlt héten szóltam rá egy alkoholista hajléktalanra a Sziget-Szent Miklóson, amikor a Bölcsödének a falát pisilte le éppen, hogy ember nem árt, tehát, hogy nem akarok tényleg demagóg lenni, de ettől függetlenül én felfogom, hogy ő beteg. Tehát az, hogy valaki drogfüggő vagy alkoholfüggő, azt nagyon sokáig, ugye családtagok is nagyon sokáig úgy, vagy még most is, mai napig is úgy kezelik, nyilván meg tudja keseríteni a család életét, de hogy úgy kezelik ezt, mintha ez egy döntés kérdése lenne, és az az igazság, hogy én azért úgy megtanultam már, meg sokat olvastam a témában, meg beszélgettem erről szakemberekkel, hogy ez egy betegség, és nem, van egy pont, amikor már nem tudsz.
3: Hát nem tudsz, segítség kell legalábbis hozzá, igen, de még akkor is nehéz.
0: Igen. Tehát, hogyha úgy vesszük, hogy az a nő, és úgy gondolunk egy részeg emberre a villamoson, hogy ő beteg, és ha mondjuk nem kötekszik veled, mert az megint egy másik kérdés nyilván, akkor se rugdosom meg, de megpróbálok vele beszélni, igen, vagy arrébb állok, vagy...
3: Az rendben van, hogy leszállítatja, ha
0: persze,
3: nincs jegyen, mert
0: hát
3: hogy ez is a feladata igazándiból, tehát ha nincs jegyed, akkor le kell szállni. De nem mindegy, hogy én nem tudom, szerintem ő úgy volt vele, hogy hiába kéri ezt a nőt szépen, bár szerintem nem is kérte szépen előtte, mert hogy az úgy nincsen nagyon rajta a felvételen.
0: Azt szeretem, amikor valaki tényként kezel valamit, amit meg se próbált. Tehát,
3: hát igen, tehát legalább megkérni szépen, aztán utána azért, amiket ugye mond neki, meg így erőszakosan lerángatja, hát, hogy nem feltétlenül itt kellett volna, igen. Az oké, hogy leszállítja, mondjuk nem tudom, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk nem akar leszállni, ettől függetlenül. Jó, nyilván akkor se rángathatod le. De
0: erre megvan a protokoll, hát ezt tanulják. Valami, azért nem tudjuk, mert mi nem vagyunk békek ellenőrök, de hát igen, őket de, képzik erre. Valami, tehát
3: nem az a, gondolom, a következő opció, hogy akkor lerúgdosom ezt az adott illetőt a villamosról. Tehát
0: hát egyáltalán nem ez, főleg,
3: a megoldás.
0: A budapesti közlekedési központtal ezzel az esettel kapcsolatban azt mondja, hogy ugye abszolút túlmegy minden határon, és hogy ők az erőszakot egyáltalán nem pártolják, tehát persze, hogy nyilván ezzel nagyon komoly vétséget követett el a kolléga. Egyébként van olyan munkakör, jó, a börtönőröket kivéve, de biztos, hogy ott is vannak szabályok, hogy van olyan munkakör, ahol belefér az, hogy te bárkit megrugdossál, lelökjél, függetlenül, jó, nyilván, ha kést ránt elő rád, meg nem tudom, akkor természetesen, vagy
3: akkor
0: a gyerekem.
3: Nyilván ezek a kidobók is, akik mondjuk állnak a szórakozó helyen, ők ugye nyilván azért állnak ott, mert hát sajnos azért előfordul egy-egy olyan vendég, aki bizony akár kést is ránthat elő. Tehát nyilván akkor igen. Tehát, de tudod, azért ott is néhány sztoriról már beszámoltunk, hogy mondjuk úgy tepertek le valakit, hogy mondjuk azért nem volt előzménye feltétlen, csak éppen nem tetszett nekik a... Tehát, hogy azért így van a világban egy-egy ilyen történet is. De szerintem is ők is csak akkor, hogyha éppen... Hát éppen önvédelemre van szükség. Akkor
0: milyen érdekes lehet ez is, amit mondtál, hogy úgy fogalmaztál, hogy kidobó, és hogy mi is ugye így mondjuk, pedig hát elméletileg ugye biztonsági őr, vagy nem tudom. De hogy igen, jó, egyébként oké.
3: Így mondjuk ugye így a köznyelvben.
0: Igen, de ha jobban belegondolsz a magyar nyelv, ugye milyen érdekes, kidobó, tehát hogy nem az a neve, hogy, vagy nem hát úgy igen apostrofálunk rá, hogy aki megverő, vagy nem tudom, kiráncigáló, kidobó, hanem annyi a dolga, hogy kihozza onnan azt az embert, akinek nincs ott helye.
3: Igen, funkcionál. Igen.
0: Ugye az RTL Híradónak nyilatkozott a Borbély Zoltán ügyvéd, aki azt nyilatkozta, hogy közfeladat ellátása során más tetleges bántalmazása egy évtől öt évig terjedő, szabadságvesztéssel büntetendő, szögezte le a jogi szakértő.
3: Egyébként nekem komoly, igen,
0: az is feltűnt, hogy nem azt mondja, hogy ennyivel büntethető, tehát hogy még az is lehet, hogy benne van a pakliban, hogy úgy dönt a bíróság, hogy nem, hanem konkrétan kijelenti, hogy büntetendő. Tehát jó, nem tudom, hogy ebben benne van-e, hogy mondjuk felfüggesztettet kap, vagy tényleg
3: hát,
0: börtönbe kell lemennie.
3: Nem tudjuk, majd lesz azért valószínűleg későbbi info ezzel kapcsolatosan. Hát minden esetre ilyet nem csinálunk. Mondjuk férfival sem, nővel szerintem meg főleg nem.
0: Igen. Meg egyébként nekem alapvetően azt, hogy egy, most tök mindegy, mi a kontextus, de legyen akkor egy ilyen eltúlzott, hogy egy nő, aki tök részeg, és még mondjuk kötekszik is, de hogy egy férfi egy nőt, nem tudom, hogy van-e olyan olyan helyzet, amikor én azt mondom, hogy oké, most így belefér, hogy most megérdemli az a nő.
3: Szerintem tehát, tényleg hogy... ez csak akkor működhetett volna, akkor valószínűleg, ha ez egy önvédelem, ha mondjuk az a nő, ott lehet, hogy földön fekszik, és mondjuk előránt egy kést.
0: Igen.
3: Akkor azt mondom, hogy nyilván egészen máshogy reagálnak, és akkor még valahol jogos is, hogy mondjuk kidobja a villamosról, mert akkor az összes többi utast is veszélyezteti. Tehát azért itt nyilván attól függ. De itt szegény nem csinált semmit. Azon kívül, hogy nem nagyon volt magánál meg beszámítható.
0: Tehát igen, tehát beteg. Tehát, hogy, és tényleg nem akarom, és nehogy van, de nem csak én vagyok, aki ezt mondja. Nagyon sok pszichológus, akkor ott van a toxikológus, hogy hívják? Nem jut eszembe most hirtelen.
3: Zahergábor,
0: köszönöm. Tehát ő is nagyon sokszor hangsúlyozza, hogy ez bizony egy betegség. Ugye a nehézség az, hogy ezek az emberek legtöbbször nem kérnek segítséget. Márpedig ugye a családok azért küzdenek sokszor a függő családtaggal, mert nem kérnek segítséget, és te látod, hogy a halálába, a vesztébe megy, de hogy ő nem méri fel. Ugye sokan mondják, hogy az a gyógyulásnak az első fázisa, amikor belátod, hogy, segítségre van szükség. Igen, igen. És az már jó. Tehát az már tök jó, hogyha te. De azért,
3: igen, az már fél siker legalább.
0: Igen, tehát ha valaki azért megy el egy ülésre, mert a család azt mondta, de amúgy neki nincs belső motivációja, egyébként akkor sajnos sokra nem megyünk vele. Egyébként még annyi, hogy a BKK azt is közölte, hogy rendszeresen szerveznek konfliktuskezelési tréningeket a munkatársaknak, tehát hogy azért trenírozva vannak. Feltételezem, hogy nem csak azt mondják ott el, hogy hogyan kezeld a konfliktust, hanem azt is, hogy ne.
3: Hát, és hát szerintem... Mit illik csinálni, vagy mit nem. Igen, biztos, hogy szélsőséges helyzetek is vannak ott. Tehát amikre úgy reagálni kell.
0: Azért kíváncsi lennék az ellenőrnek is a véleményére, hogy ő például mit gondol arról, vagy újra csinálná, visszapörgetni, akkor máshogy csinálná, főleg annak a tudatában, hogy akár egyrészt elvesztette a munkáját, másrészt meg akár még börtönbe is mehet ezzel emiatt. Mit szóltok mindehhez? 0620 95 95 107, ez az SMS, illetve a Viber számunk, ha gondoljátok, szóljatok hozzá az adáshoz.

0: térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
2: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
1: Uramisten.
2: Talán valami baj van.
1: Nincsen.
2: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
1: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük, pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcs-Zsilinszky utca 43/B.
4: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Sziget-Szent Miklóson, a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a sziget-szent-miklós@autocarma.hu e-mail címen.
5: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válaszd gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
6: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
0: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Napos, száraz idő várható. A szívhangrendelet visszavonását szorgalmazza egy jogvédő szervezet. Parkolóra zuhant egy hírtelevízió helikoptere Los Angelesben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A szívhangrendelet visszavonását szorgalmazza a Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezet. Mondta el a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában a szervezet munkatársa a társadalmi egyeztetés lezárása után. Lebedi Réka kiemelte, hogy egy válsághelyzetet tovább nehezíti a kötelező procedúra, miközben sérül a nők önrendelkezési joga. Véleményük szerint a két családvédelmi tájékoztatás elegendő a döntés meghozatalához. A Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága a rendelet megtartása mellett érvelt. Gulyás Ádám főtitkár kihangsúlyozta az etikus tájékoztatás fontosságát és alapos szakmai kutatást javasol a kérdésben. Elfogadta a szakképzési törvény módosítását a parlament, átalakul a szakképzési centrumok irányítási rendszere. A változással megszűnik a kancellári munkakör, az intézményeket pedig a főigazgatók vezetik majd. A kormányzat jelentős megtakarítást vár a kettős vezetés eltörlésétől. Ma kezdődik a nyolcadikosok kötelező országos pályaorientációs vizsgálata. A mérésben mintegy 2400 intézmény 67000 tanulója vesz részt. Az oktatási hivatal szerint a vizsgálat ajánlásokat fogalmaz meg, segítve a pályaválasztáshoz szükséges kompetenciák feltérképezését és értékelését. A Mohácsi csata 500. évfordulójához kapcsolódva új múzeumpedagógiai foglalkozást kínál az iskolásoknak a Hadtörténeti Intézet és Múzeum. A rendhagyó történelem órán a diákok megismerkedhetnek a csata legfontosabb részleteivel, valamint a korszak hadviselésével, főbb katonatípusaival és fegyvereivel. A foglalkozásra 12 és 18 év közötti diákokat várnak. Robbanóanyaggal volt felszerelve az a drón, amelyet hétfő éjjel lelőttek a NATO vadászgépei Litvánia felett. A Litván Nemzeti Rádió úgy tudja, hogy a pilóta nélküli eszköz a szomszédos Fehér Oroszországból érkezett, és nyugat felé tartott, majd Litvánia középső részén a Kaunasító közelében zuhant le. Lezuhant egy hírtelevízió helikoptere Los Angelesben. A gép eddig ismeretlen okból egy parkolóra zuhant a külvárosban. A tűzoltók szóvivője szerint legkevesebb 3-an meghaltak, de még vizsgálják, hogy pontosan hányan voltak a fedélzeten.
7: Időjárás.
8: Napos, száraz idő várható, csak északnyugaton és keleten lehet felhősebb az ég, eső nem valószínű. A hőmérséklet napközben 24-29, késő este 17-23 fok között alakul.
0: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
7: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Redák Szandival
7: és Somogyi Bence.

0: Kicsit tempót váltott ez a zene így a végére. A legfrissebb közlekedési információkkal megyünk tovább. Az M1-es és M7-es autópályák közös bevezető szakaszán felborult egy személyautó. A 10-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom. A torlódás már több mint 5 kilométeres és hatással van az M7-es autópálya felől érkezőkre is. Az M0-as autóút keleti szakaszában az M1-es felé vezető oldalon Maglód közelében még mindig erős a reggeli forgalom, illetve az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszain is, valamint a 7-es főúton Dióstól. Aztán térségünkben a második Rákóczi-Ferenc út Lakihegyi és még fővárosi szakasza is sajnos torlódik a főváros irányában. A Csepeli útról inkább nem is mondok semmit, aki ott van, azt szerintem tapasztalja, és valószínűleg kihullik a haja akkor a dugóban. Ha valaki tudja még, akkor kerülje el, de szerintem ez sajnos nagyon nem lehet elkerülni. Aztán ahol még erős forgalomra torlódásra kell készülni, az Dunaharaszti főútja, illetve a főváros irányában a Soroksári út, a Millennium utca, viszont most ott trafit nem látunk, azért ott szinte mindig állnak rendőrök, most mi nem látjuk ezt. Ahol viszont már reggel jelezték és lehetett tapasztalni, Szigetszent Miklóson a közösségi ház környékén a rendőri jelenlétet mostanában ott igen sűrűn mérnek, úgyhogy óvatosan mindenhol tartsátok be a sebességhatárokat, az a biztos, jó utat mindenkinek.
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van.
2: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
0: Kellemes napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Folytatódik a sűs felnap, az ébresztő műsorunk. Én Bredák Szandi vagyok.
4: Én pedig Somogyi Betti. Sziasztok.
0: Na mit találtál a TikTokon? Látom, hogy van egy ilyen, hát őrület, hát, de ehhez kérek, most...
4: De szerintem ez nem egy új őrület, vagy talán csak most került jobban, tudod, így szem elé.
0: Hát meg tudod, ez olyan, hogy mondjuk egy ismert ember kirak egy posztot, és akkor átveszi a bulvár, és akkor azt meg megint átveszi egy másik bulvár, és akkor ez így generálódik. Igen. De mi ez?
4: Nálunk egyébként Mamagésa kezdte, hogy most egyre többen teszik fel azokat a fotókat, hogy leragasztják a szájukat, ugye, hogy jobban aludjanak, és akkor tulajdonképpen ez úgy írják, hogy ez egy újra fellángoló egészségőrület. De hogy erről egyébként korábban is lehetett hallani, és akkor egyébként sok hollywoodi sztár is, akár színésznő, illetve foci legendák is teszik fel a különböző videókat, meg képeket a TikTokra, Instagramra. Igen.
0: Na, akkor kezdem. Nem azért, mert ugye, ahogy mesélted ezt, nyilván beugrott, hogy én foglalkoztam egy picit ezzel, olyannyira egyébként, hogy nálunk a férjem csinálta is egy darabig, mert hogy mi elvégeztünk a férjemmel egy ilyen tréninget, ez egy életmódváltó.
4: Igen, én erre emlékszem, hogy
0: igen, beszéltünk is többet róla adásban, Szigetszent Miklóson, a Maitra stúdióban voltunk, csak nem szeretem annyira ezt az életmódváltó kifejezést, mert teljesen elinflálódott már szerintem, meg úgy értelmét vesztette, de hogy Bea és Levi, akik tartják, ők igazi jó szakemberek. És képzeld el, hogy a 4 alkalomból az egyik az kifejezetten csak a légzésről
4: csak a légzés
0: szólt.
4: Uh-huh.
0: Így van. És ugye pontosan tanították nekünk is ezt, megmesélték ezt a letapasztjuk este a szánkat, de ezt ne úgy képzelje senki, hogy konkrétan úgy letapasztjuk, hogy, mert hogy itt már lehet mindenfélét olvasni, hogy életveszélyes lehet, meg milyen problémákat
4: hát,
0: okozhat.
4: Mert, tudod, akár légzéskimaradást okozhat.
0: De ez nem, tehát, hogy hát nem vagyok orvos, de nem igaz.
4: Nem tudjuk.
0: Most olyan érdekes ez, hogy hány és hány olyan cikket lehetne olvasni, ha ugye értenénk hozzá ezt. Most speciál azért tudom, mert tanultam, de biztos vagyok benne, hogy ezer olyan cikket olvasok, ami engem is félre tud vezetni, mert nem értek annyira hozzá.
4: Milyen
0: főleg
4: már,
0: az életmóddal. Tehát hány olyan dolgot lehet tudod TikTokon, amit egy szakember megnéz, és fogja,
4: fogja a fejét. Igen. Jó, hát TikTokon aztán különböző videók jöhetnek veled szembe mindenféle témában, ami akár így az egészségügyet érinti.
0: Hát így van, például most csak így zárójelben jegyzem meg, hogy egy fiatal, nem túl okos srác, például arról tart TikTokon ilyen mini előadást, hogy éppen hogy szúrja magát ilyen, mit tudom én mivel, és hogy akkor ő tanácsot ad, hogy ide szúrd meg oda szúrd, és akkor én nem azt láttam, hanem azt a videót, hogy kontrázik rá egy hozzáértő, hogy atya úristen ember, konkrétan illegális, amit csinál, tehát egy illegális
4: fura,
0: szerrel.
4: Még a TikTok hagyja.
0: Egyébként igen, és az a baj, hogyha valaki csak azt a videót nézi meg, akkor fals információi vannak, és akár még veszélyes is lehet az egészségére, vagy az életére. Tehát itt arról van szó, mondom, hogy mi mit tanultunk erről. erről, hogy ugye nagyon fontos az orrlégzés, és az nagyon sok mindennel összefügg, emésztéssel, mentális állapottal, vérkeringéssel, hogy az orrodon vedd a levegőt. Márpedig ugye nagyon-nagyon sokan esténként, alvás közben horkolnak, nyitott szájjal alszanak, nem az orrukon
4: ami
0: veszik a levegőt.
4: Ami egészséges, igen. Itt ugye most konkrétan a cikk a horkolás miatt írja, de pont ugye beszéltük, hogy itt nem feltétlen ugye a horkolás csak a lényeg, hanem ugye egyébként is, aki nem horkol,
0: ne a száján vegye a levegőt. Igen, igen, igen. Tehát, hogy itt nem feltétlenül csak a horkolás, illetve, hogy maga az, amivel letapasztják a szájukat, mi pont mi a, ezen az Életmódváltó Klubon vettünk, de bárhol lehet venni egy kifejezetten, valamennyire speciális.
4: Igen. Erre speciális.
0: Tehát, hogy most ne tapaszt? Úgy képzeld el, hogy azt a vastag, fekete, nem tudom, hogy hívják azt.
4: Mint a leokoplasztot.
0: Vagy azt tudod, amit használnak, amit tudom én, hol már nem értek hozzá. Tehát, hogy ezt ne úgy képzeld el, hanem ez egy ilyen tök vékony, szinte átlátszó valami. A férje mindig úgy csinálta, hogy a pizsomája fölsőjére ragasztotta rá reggelente, és este meg visszaragasztotta a szájára, mert hogy még ragadt. Aha. Na de, és annyi, hogy arra felhívták a figyelmet, akik tartották nekünk az alkalmat, hogy például az elején, hogyha félünk tőle, vagy tartunk tőle, egyébként hozzáteszem, hogy nem fulladt meg a férjem, tehát, hogy köszönni szépen jól van, de hogy először simán lehet egy kisebb darabot, és keresztbe a szádra, tehát, hogy ne a teljes szádat aha hosszába visszintesse, hát, mert az elsőre ijesztő, hanem hogy két oldalt, uh-huh, ott szabad maradjon a szád, és akkor nincs az az érzésed, hogy meg fogsz fulladni. Főleg, hogyha mondjuk tényleg számodra teljesen ismeretlen fogalom az orron át légzés, akkor ugye reflexből akarsz a szádon át lélegezni, és egyébként, ha egy pici darabot keresztbe ragasztasz, simán, ha
4: akkor
0: nagyon...
4: nem olyan ijesztő.
0: Hát egyrészt nem olyan ijesztő, másrészt, ha este nagyon küzdesz, hogy a szádon át, akkor veszeg le is fog jönni, és akkor tudsz a szádon át is. Tehát ez ne úgy képzeljük ezt el, hogy pillanatragasztóval össze van ragasztva a szánk. Szóval nem erről van szó. Egyébként én itt felcsaptam e-mailben, mert mi megkaptuk annó, akik tartották ugye az életmódváltó alkalmat, és külön megkaptuk a különböző szemináriumok anyagait. Volt táplálkozás, szeminárium, légzés, keringés, szív- és érrendszer, meg ugye a mozgás. És akkor itt vannak a PDF-ek, és itt éppen említi is, külön PDF van a Butejko légzésről, amiről ugye a...
4: Igen, a Mamagésa is erről posztolt, igen.
0: Igen, egyébként képzeld el, hogyha jól emlékszem, ez annyira megmaradt bennem, hogy Butejko volt az, aki nem tudom mikor élt, megmondom őszintén, de hogy a lényeg az, hogy ő volt az, aki felfedezte, hogy a légzéssel, tehát a megfelelően kivitelezett orron át történő légzéssel rengeteg betegséget lehet kezelni, uh-huh, csak pusztán a légzéssel. De mivel ugye ez ingyen van, és mindenkinek adott, ezért a gyógyszergyárak hát konkrétan megkurcolták őt.
4: Gyorsan, igen.
0: Hát azt hiszem, hogy még hát nem akarok butaságot mondani, de valami olyasmi rémlik, hogy még börtönnel is fenyegették, mert hogy konkrétan ugye rosszat tesz a...
4: Persze kevesebb gyógyszert fognak venni az emberek nyilván.
0: Így van, mert hogy kinek éri ez meg, hogy jó ingyen meggyógyulhatsz, hát az nem biznisz.
4: Hát persze, egyébként azért is van ez a tapasz, hogy ez így berögzüljön, hogy akkor uh-huh utána te, tehát nem kell gondolom mindig használni, hogyha ez így a rutin részévé válik az alvásnál, akkor gondolom nem nyitott szájjal fog utána aludni az illető.
0: Igen, hát azért ez mert nem jelenti azt, hogy 50 évig akkor így
4: nyilván
0: kell aludni.
4: Persze.
0: Megszokja az agyad, ugye az agy úgy működik, hogy ezt azért is sokszor tapasztalom, mert ugye rúdsportolok, és egy csomó olyan mozdulat van, amit először azt se tudom, melyik kezem, melyik lábam, mert nem csináltam még, és az agyam nem állt rá. De amikor többször, hát ez a gyakorlás. Minél többet csinálod, az agyad megszokja azt a mozgásformát, megszokja, hogy csukott szájjal lélegzel, azért annyit tényleg, mert itt lehet különböző cikkeket olvasni, hogy ez bizonyos szempontból lehet veszélyes. Valóban az igaz, hogy ez, tehát hogy ettől függetlenül, hogyha horkolási problémája van az embernek, el kell vele menni orvoshoz.
4: Persze.
0: Tehát ez nem fogja azt megoldani. Csak hogy egy jó eszköz lehet akár. Na és a Butejko légzéssel kapcsolatban most itt megnyitottam a kis doksit, azt írják, hogy professzor dr. Konstantin Butejko, ukrán orvos professzor, akkor itt a megoldás, az 50-es uh-huh években fejlesztette ki teóriáját, miszerint a kevesebb légzés több oxigénhez juttatja a szervezetet. Azt írják, hogy a haldoklók légzésével foglalkozó kutatásai során megfigyelte, hogy az ember annál intenzívebben lélegzik, minél közelebb áll a halálhoz. Először saját magán kísérletezett, megfigyelve, mi történik, ha csökkenti légzése mélységét bizonyos gyakorlatban. gyakorlatokkal, legnagyobb meglepetésére normalizálódott magas vérnyomása, tehát konkrétan csak a légzés figyeléssel, és azzal, hogy lassította a légzését, konkrétan egy betegségből kigyógyult, a magas vérnyomás problémája megszűnt. Erre kipróbált módszerének továbbfejlesztésén kezdett dolgozni, az asztmásoknál megfigyelte, hogy annál ritkábban jelentkezik náluk roham, minél kevesebbet lélegeznek. Ez is például tök érdekes. Aztán ott van például a Butaeco Clinic International egyik vezetője, Patrick McKeown, ő is azt mondja, hogy ő légzéskutató is, az általa kidolgozott alapelvek és gyakorlatok alkalmazásával ezreknek segített már sport teljesítményük és egészségi állapotuk javításában, ő maga is így küzdötte le az asztmáját és az alvás közben jelentkező rendellenes légzését. Tényleg egyébként úgy tudom, vannak olyanok, akik konkrétan kimarad a légzése alvás közben, már olyat is hallottam.
4: Mondjuk ijesztő, de van egy egyébként igen, van ilyen. Igen. Abszolút.
0: És akkor még annyi, hogy módszerét szüntelenül tökéletesítette és bővítette, és gyakran tart még most is előadásokat szülőhazájában, Írországban, Európában, akár Ausztráliában, hogy hogyan lehet a légzés segítségével kiaknázni a mindannyiunkban ott rejlő potenciált. Tehát most, ha belegondolsz egyébként, a sportolók is, hát például egy úszónak mennyire fontos az, hogy megfelelően vegyet. Konkrétan
4: abszolút,
0: a teljes.
4: Igen.
0: Konkrétan egy olimpiára múlik.
4: Abszolút,
0: a teljes.
4: Igen.
0: Konkrétan egy olimpiára múlik.

0: Témára. Például mi a jóga óra után mindig különböző légzéseket csinálunk. Vannak ilyen mindenféle keleti légzéstechnikák, az egyik a, tudom, az idegrendszer megnyugtatására van, a másik mondjuk az emésztés megnyugtatására van, ilyen, hogy hasi, ugye van hasi légzés, mellkasi légzés, van egy olyan, hogy teljes jóga légzés, van egy olyan, annak érdekes neve van, hogy kapálabáti légzés, főnix légzés, nagyon jó a váltott orjukú légzés, tehát hogy így az egyik orlukadat befogod, a másikkal lélegzel, és akkor ezt így cseréled.
1: De érdekes, na, azt sem
0: próbáltam. Úgy, nagyon sokszor. Egyébként azt például úgy tudom, hogy például náthás időszakban is jó, mert kitisztítja az orrot. Négy fázisú légzés, hüppögő légzés. Nekem képzeld el, az egyik kedvenc légzésem, és egyébként az a bolygó idegre nagyon jól hat. Ez a bolygó ideg a, hát akkor aktív, amikor biztos neked is volt már olyan, hogy valami miatt nagyon izgultál, és WC-re kellett tőle menned.
1: Igen.
0: Na, azt a bolygó ideg váltja ki, és ezt meg lehet nyugtatni a zümmögő légzéssel, hogy így a füledet befogod, a kis cimpát benyomod, és így, mint egy méhecske, így ezt kell csinálni. Igen, jó. Csak be kell fogni a fület. Én ezt néha szoktam otthon csinálni a gardróbban, és ez idegrendszer nyugtató. És egyébként migrént is lehet. Lesz
1: levezető.
0: Igen. Na, egész sok mindenre emlékszem erről a szemináriumról. Szóval, hogy óvatosan azért az ilyen cikkekkel, hogy akkor életveszélyes, biztos... Ha 82 ezer tapasztraksz magadra és megfulladsz, az tényleg életveszélyes, de a normális szakember
1: a fejedre, igen.
0: Mondja el, meg hát Somama magésa is igen. Csinálja például.
1: Egyébként igen, nem feltétlen baj, hogyha mondjuk tényleg kifejezetten ez horkolás miatt van, előtte azért egy orvosi konzultációra elmenni, hogy akkor ezt mégis lehet, hogy csak fokozatosan kezdje el az adott illető.
0: Igen.
1: Sosem árthat.
0: Igen, meg hát mondjuk az ilyen dolgok valószínűleg inkább azokat érdekli, megizgatja a fantázia, aki mondjuk alternatív megoldásokban gondolkozik, mert lehet, hogy ma még van olyan orvos, aki azt mondja, hogy vegye be ezt a gyógyszert, aztán hello. Én nem ebbe a kategóriába tartozom, hogyha lehet, akkor megpróbálom megoldani, akár így, hogy lehet tapasztalni a számot, de mondjuk én nem nagyon szoktam állítólag horkolni, bár mindenki ezt mondja, gondolom.
1: Mindenki
0: mert...
1: ezt mondja, eltudjuk, mint én sem, de igen.
0: Igen. Na, gondoljátok, szóljatok hozzá, a téma az 0-20-95-95-107, egy jó kis Zara Larsonnal megyünk tovább, ez a crush tőle.

0: interneten is hallgatlak titeket.
1: Kiadhatok a kedvenc zenéimet.
0: A Gyári úton jól lehet haladni, megszűnt a torlódás.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Ám hogy nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban. A

0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Töltődj fel ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázs kezeléssel. Aqualand ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualand!
4: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Ideiglenesen egyirányosították a Bajcsy-Zsilinszky utcát Szigetszent Miklóson. A fővárosi vízművek vízvezeték rekonstrukciós munkái miatt várhatóan szeptember 27-ig módosul a közlekedés rendje. A Tököli út és a Losonci utca közötti útszakasz egyirányú, azon kizárólag a Losonci utca felé lehet közlekedni. Az Akácfa, a Móra Ferenc és a Madách Imre utca, Zsák utca, ezekből nem lehet kihajtani a Bajcsy-Zsilinszky utcára. A Tököli út és a Bajcsy-Zsilinszky utca kereszteződésében további korlátozásokra, valamint jelentős torlódásra is számítani kell. A munkálatok miatt szeptember 22-ig több autóbuszjárat terelt útvonalon közlekedik. A közlekedőket arra kérik, hogy fokozott figyelemmel vezessenek, kövessék az ideiglenes forgalmi jelzéseket és induláskor számoljanak a megszokottnál hosszabb menetidővel. Hamarosan megkezdődnek az őszi faápolási munkálatok Dunaharasztin, már javában zajlanak az előkészületek a településen. Az önkormányzat a Hősök terén található idős fák vizsgálatát rendelt el, amelynek célja a veszélyes növények kiszűrése. A felmérés kimutatta, hogy az olyan védett fajok, mint a nyár és a platánfa karbantartás után változatlanul fejlődhetnek eddig helyükön. A térsarkán található jegenye nyár állapota azonban az utóbbi időben jelentősen leromlott, emiatt kivágása elengedhetetlen. A városvezetés arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a parkfáinak épségét a továbbiakban koronakönnyítéssel, száraz gajazással és ritkító metszéssel igyekeznek megőrizni. Nem sokára a Dunaharaszti közönség is megtekintheti az Emlékek a partról című alkotást. A településen szeptember 19-én szombat este 6:30-tól lesz először látható a ráckevei Duna múltját bemutató dokumentumfilm. Jakab Gergely rádiónak elmondta, hogy Kőszeki Zsolt programszervező megkeresésére a Laffert kúriában tarthatják majd az első vetítést. A rendező hozzátette, az Emlékek a partról az egykori halászkertnek és Árpád strandnak állít emléket.
7: Nem csak ráckevére, hanem környező településekről volt, aki Budapestről lejött motorral, hogy megnézze a filmet, tehát hogy ez máshol is úgy látszik, hogy érdekli az embereket. Dunaharasztin is úgy látszik, hogy van erre igény, és ráadásul tényleg egy nagyon szép környezetben. Úgyhogy annyi volt, hogy Zsolt megkérdezte, hogy vetíteném ott a filmet nagy örömmel, de ez bárkire meg bárhol vonatkozik az ország minden táján. Nagyon szívesen rendelkezésre bocsátjuk a filmet a vetítésre, úgyhogy ez így jött, ez a Dunaharaszti, úgyhogy reméljük, hogy ott is minél nagyobb számban sikerül nézőket bevonzanunk.
6: Szigetszent Miklóson folyamatosan van lehetőség horgászvizsgát tenni. A vizsgára a horgászjegy.hu oldalon a saját profilba belépve lehet jelentkezni, ahol a vizsgázók kiválasztatják a számukra megfelelő időpontot és helyszínt. A Szigetszent Miklósi vizsga helyszíne a május 1-i esétány 19, a vizsgákat pedig szerdánként délután 4 órától tartják. Dolhai András, a Horgászegyesületek Pest megyei szövetségének elnöke rádiónknak elmondta, a horgászvizsga minden vizsgabizottságnál és minden helyszínen díjmentes.
8: Ezt egész évben tartjuk, ezt a szerdai napot, mi is hosszabban vagyunk olyankor nyitva, és 16 órától tartjuk a vizsgákat. Ugye a vizsga, nem kell kihangsúlyozni, hogy ingyenes a vizsga, de sajnos ki kell, mert többen azt gondolják, hogy ez pénzbe kerül. A horgászvizsga ingyenes. Azt, hogy utána kiváltja valaki a horgászjegyét, ugye egy regisztráció után kártyát csináltat 2200 forint, illetve kiváltja az államegyét 15600 forintba kerül. Ha pedig online csinálja, ugyanazt, akkor csak 15 000-be. Más költsége nincs.
5: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. Programajánló.
4: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Kertész Erika és zenekara, valamint az Antal Gábor trió lesznek a Nem Csak Jazz Klub szeptember 18-ai fellépői a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Kertész Erika és zenekara már kétszer is fellépett a Jazz Klub közönsége előtt, most két magyar nyelvű, a Pillanat és a 7 milliárd történet címmel megjelent albumok dalait adják elő. Az Antal Gábor trió egy 2016-ban klasszikus és jazz zenei tanulmányokat folytató zenészekből alakult, sokszoros díjnyertes csapat. Mára a magyar zenei élet egyik megkerülhetetlen színfoltjává váltak. Eklektikus és innovatív zenéjükben egyaránt felfedezhetők a fusion, a modern mainstream és a smooth jazz hatásai, ahol a rock zene dinamikája a tradicionális zongoratrió hangulatával találkozik. A klasszikus igénnyel megalkotott kompozíciók a spontán improvizációval vegyülve alkotják a zenekar egyedi stílusát. Az est vendége a kiváló énekesnő Dósa Szelina lesz. A nyári fesztiválok után Dunaharasztira látogat a Bagossi Brothers Company. Idén ősszel a településen is felcsendülnek majd a jól ismert slágerek. A zenekar szeptember 27-én vasárnap este 8 órától lép fel a Városi Sportcsarnok parkolójában. A szabadtéri koncertre augusztus 31-től szeptember 25-ig lehet jegyet vásárolni a helyszínen, a település Facebook oldalán megadott időpontokban. Az online jegybeszerzés szeptember 1-én kezdődik. Részletes tájékoztatás az önkormányzat hivatalos felületein olvasható. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
2: Süss fel nap Bredák Szandival
5: és Somogyi Bettel.

0: A legfrissebb közlekedési információkkal folytatjuk a süsfelnapot. Az M0-ás autóút déli szakaszán az M1-es autópálya felé vezető oldalon történt egy baleset a Hárosi Duna hídon. A 15-ös kilométernél a gyorsítósávot emiatt lezárták, lassulásra kell számítani. Ezen kívül az útinformit a térségünkben nem ír balesetről vagy torlódásról, ettől függetlenül mi azért azt látjuk, hogy még a fővárosba vezető utakon igen erős a forgalom, a Csepeli úton például, illetve még mindig a második Rákóczi-Ferenc út Lakihegyi szakaszán is erős forgalomra kell készülni. Aztán ugye azt már többször mondtuk, és hát láttuk, tapasztaltuk különböző csoportokban, hogy még mindig írjátok, hogy a Soroksára vezető úton dugó van, mert hogy ott pedig felújítás zajlik, tehát a forgalom korlátozás még mindig tart, egyébként közel 2 hétig fog tartani, csatornát építenek, a Dunaharasztiból és a déli agglomerációból Budapest felé autózó közlekedését érinti mindez, szennyvíz csatorna hálózatának és víz ellátásának a fejlesztése miatt. Aztán még egy fontos info, vegyszeres gyomirtás lesz a H6-os hévvonalán, szeptember 24-én és 25-én éjszaka a H6-os hévvonalán, ami azt jelenti, hogy a munkák a vágányok mellett az üzemi területeket, az állomásokat és a megállóhelyeket is érinti, tehát erre is majd figyelni kell, de egyébként ez este lesz majd, úgyhogy ez nagyon a közlekedést különösebben nem befolyásolja, csak gondoltunk, hogy erről is szólunk. Jó utat mindenkinek!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Egy percen járunk 3:45 után. Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a süsfelnap az ébresztő műsorunk. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betti. Sziasztok!
0: Beszélgetünk egy picit a különböző Facebook, Instagram hirdetésekről. Ugye, hát elég sokszor megtudunk, még a mai napig, pedig hát már mennyi éve az életünk része az, de megtudunk lepődni, hogy annyira személyre szabott hirdetések jönnek, de nem is feltétlenül ez a meglepő, hanem az, hogy mondjuk csak beszélgetünk egy termékről, és pár perc múlva látod,
3: már
0: hogy a Facebook...
3: Már ott is van a hirdetés, igen.
0: Na és képzeld el, Betty, hogy mi most azt tapasztaltuk otthon a férjemmel, hogy kaptunk ajándékba, hogy próbáljuk ki vasárnap egy barátnőmtől ilyen mosólapot. Nem tudom, ismered-e?
3: Nem, ez ugyanolyan, mint a mosószerként.
0: Mosószer, csak
3: gondolom.
0: Lapként.
3: És ezt így bedobod a ruhák
0: közé. És ugye az a lényege ennek, hogy illatos is lesz, tiszta lesz a ruha, tök jól kitisztítja a ruhákat, viszont nem halmozódik fel mindenféle trutymó a mosógépbe, ami egyébként lehet, hogy nekünk fel sem tűnik, de mondjuk, ha szétszerelnénk, akkor látnák, hogy mennyi odaragadt, odatapadt mosószer van mondjuk a belül. Uh-huh. Vagy például, nem tudom, te tapasztaltad-e már, de ahogy van ugye a mosógép, ahol belerakod a ruhákat, ott van ugye a peremen ez a szilikon anyag, és abba bele szokott ülni.
3: Mert konkrétan muszáj, mert hogy azért így ráül ez a, hát igen, amit te is mondtál, ez a dzsuva tulajdonképpen. Igen. És akkor én azt egyébként így leszoktam törölgetni, mert oda egyébként akarva akaratlanul, hát azért igen, oda beleül.
0: Igen. Így van, igen. Na, és képzeld el, hogy erről így beszélgettünk, és a lényeg az, hogy nagyon érdekes, hogy a férjem olyan kontextusban örült ennek, meg beszéltünk is róla, hogy neki ugye az edzőruhák, a sötét színű, de egyébként a világosabb is, hogy az edzőruhái azok, amit hiába mos ki magas fokon, akkor is, hát van még egy olyan illat, hogy mondjam, ami úgy nem annyira megy ki egy idő után. Egyébként szerintem ez törölközőben is lehet sokszor
3: hát
0: érezni.
3: Hogy igen, törölközőnél is megvan.
0: Na, ő ilyen kontextusban. Én meg hát igazából így nem is nagyon mondtam. Csak úgy örültem. És a férjem ki is próbálta már, most mosott vele többször, én egyébként még nem. Na és akkor az van, hogy képzeld el, hogy a férjem egy olyan hirdetést kapott, és konkrétan ez a márka, amit mi vettünk, mert ebből is van több fajta, de pontosan az a márka. Neki olyan hirdetést dobott fel videós formában a Facebookon, hogy még az edzőruhád is illatos lesz tőle, és ihaj-csuhaj. Nekem meg olyat, hogy videós formában bemutatják, hogy milyen koszos amúgy a mosógép, hogyha mosókapszulát, vagy zselét, vagy bármit használsz, vagy ilyen folyékonyt, és hogy ez a mosólap, ez meg ilyet nem okoz, és tiszta maradt tőle. Tehát ugyanazt a terméket reklámozzák kétféleképpen, rám személyre szabva.
3: Igen. Ez nagyon ijesztő. Ja, ez félelmetes. Meg a másik fajta hirdetést.
0: Ez félelmetes, hát, bár...
3: Nyilván ez tudatos, persze, ez így van.
0: Igen, és ugye félelmetes, ugyanakkor pont az előbb itt a zene alatt beszélgettünk Vani marketinges kolléganőnkkel, hogy elmondta, hogy igen, ijesztő, de amúgy ez egy baromira egyszerű, egy beállítás az egész.
3: Beállítás. Hát igen, mert be van állítva nektek is, hogy te nő vagy, ő férfi, és akkor így már célzottan kapjátok a különböző hirdetéseket, reklámokat, de egyébként tényleg ijesztő, bármiről beszélsz, és utána meg, vagy akár elég, ha te rákeresel egyszer valamire, na onnantól meg aztán hetekig kapod ugyanazt.
4: Igen, de azt még
3: formában.
4: Ugye meg tudom érteni, mert persze, látja a keresést, de azt, hogy csak beszélek róla, oké, tudjuk, van a telefonban beszédfelismerés, ha nem lenne, nem tudnánk hangüzenetet küldeni,
3: jó,
4: mondjuk
3: azért
4: Messengeren.
3: Ez félelmetes amúgy, igen.
4: Ez, és akkor megint az van, hogy az embernek nagyon tudatosnak kell lennie arra, hogy mi, nem is az, hogy miket néz, mert most azt hagyján, de hogy mit enged meg, hogy, vagy be, hogy ú, jött egy ilyen hirdetés. Egyébként én rákerestem most itt az AI segítségével, hogy mi alapján működnek a Facebookon a hirdetések, hogy ennyire személyre szabott hirdetéseket kapsz. És azt írja, hogy miből tanulja meg például a Facebook, hogy mi érdekel minket. Hát például ugye, amiről mi is beszéltünk, hogy mit nézünk meg, uh-huh. milyen videókat, reelseket, sőt, már azt is szerintem figyeli, hogy mennyi ideig nézel egy videót. Tehát ha 2 másodpercen felül túl görgetsz, akkor valószínűleg nem érdekel, de ha megnézed az egészet, akkor az már ő úgy veszi, hogy akkor az...
3: Akkor érdekel, persze.
4: Igen. Mire kattintasz, mire reagálsz egy lájkkal, milyen oldalakat követsz, milyen hirdetésekre reagáltál korábban.
3: Hát figyelj, mindent figyelnek.
4: Például Sőt. Én meséltem neked, hogy tegnap ugye megrendeltem életem első ilyen szilárd samponját,
3: igen.
4: De most ha belegondolsz, igazából ott van az e-mailemben, ugye, és hát azt is nézik,
3: igen, az is
4: hogy megjön a rendelés.
3: Arra,
4: igen, igen. Tehát, hogy az
3: onnantól
4: is...
3: kapod azokat a hirdetéseket
4: az
3: is, még többet.
4: Tuti.
3: Hát mindent is figyelnek. Egyébként ez valahol nagyon ilyen. De már úgy megszokjuk lassan, vagy legalábbis úgy ebbe vagyunk, tudod, ebbe élünk benne. Már nem lepődök meg. Egyébként ijesztő, de...
4: Egyébként lehet jó is, mert most az ember gondolhat úgy, hogy de jó ez, hogy igazából neked nagyon nem is kell, mert tudja már, hogy milyen hirdetés, akkor szemét, de azért inkább az ijesztő kategória nekem.
3: Hát
4: az is, azt is nézi, hogy milyen vásárlási vagy egyéb aktivitásról kap információt külső cégektől az ember, például egy webáruház, például tudom én, hogyha te folyamatosan pelenkákat rendelsz, akkor tudja, hogy van kisgyereked, és akkor kikövetkezteti, hogy akkor neked tök jó lesz egy rugdalózó reklám, vagy egy etetőszék reklám, vagy mit tudom én mi. Demográfiai és általános adatokat is néznek, életkor, milyen nyelven beszélsz, ilyesmi. Illetve az algoritmus azt is figyeli, hogy milyen sorrendben, és milyen gyakran lépsz kapcsolatba bizonyos dolgokkal. Ez is nagyon durva. Például itt egy egyszerű példa. Tegyük fel, hogy az elmúlt héten megnézel 5 videót túrázásról, rákattintasz 2 túracipőre, követni kezdesz egy túrázós oldalt, rákeresel egy hátizsákra a webáruházban, majd a Facebookon megjelenik egy túracipő hirdetés. Tehát, hogy konkrétan ez így működik.
3: Mindent figyel, mert az, hogy nézi, hogy milyen videókat nézel, hát az oké, nyilván abból is kikövetkezteti a korodat, hát ezeket ugye megadjuk, férfi vagy nő, tehát ezek ugye mind meg vannak adva, de nagyon durva, tényleg, hogy
4: amúgy érdekes, nagyon. Azt írja, hogy fontos tisztázni, hogy nem feltétlenül idézőjelben hallgatózik a telefon, ez egy gyakori félreértés. Attól, hogy beszélsz valamiről, majd megjelenik róla egy reklám, nem következik az, hogy a Facebook lehallgatja a beszélgetést. A Meta külön is azt írja, hogy a mikrofont nem használja ilyen célra. Mikrofon hozzáférés akkor történik, amikor egy olyan funkciót használsz, amelyhez engedélyezted, és szüksége van rá. A viselkedésből levont következtetések viszont néha annyira pontosak lehetnek, hogy varázslatnak tűnhetnek. Tehát, hogy állítólag azt a funkcióját a telefonnak nem használja, hát nem tudom.
3: Hát nem tudom, azért érdekes, tudod, tényleg beszélünk róla, aztán egyből megjelenik egy hirdetés, hát igen. Minden esetre fura.
4: Lehet, hogy nem a beszédünket hallgatja le, hanem már a gondolatainkat is.
3: Ha
4: néha,
3: jobb.
4: Néha úgy érzem.
3: Gondolatolvasó, figyelj.
4: Hát körülbelül. 7 perc múlva 10 óra van, az viszont biztos, jön majd Petró Karasz a hírek után, mi pedig holnap érkezünk a héten utoljára együtt, pénteken
3: igen.
4: Majd egyezünk.
3: Pénteken egy picit szétválunk, de végül is csak egy napra.
4: Bárha minden igaz, beülsz hozzám pénteken az utolsó
3: igen, mert azért itt leszek, tehát hogy nem megyek
4: szabadon
3: messzire.
4: Foglak. Igen, Karesz helyett lesz majd Betty pénteken, igen. Ha minden igaz. Na jól van, szép napot mindenkinek.
3: Szép napot, sziasztok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
4: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
1: Gyere el a Borbély tüzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tüzép Szigetszentmiklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tüzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Napos, száraz idő várható, nőtt az átlagkereset. A szívhangrendelet visszavonását szorgalmazza egy jogvédő szervezet. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csaknem 8%-kal nőtt a reálbér júliusban az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó átlagkereset 745 ezer, a nettó 523 ezer forint volt, közölte a KSH. A fizetések emelkedése egyebek mellett a családi adó kedvezmény és az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhető. A közösségi média a középosztálybeli gyerekek teljesítményére is kedvezőtlenül hathat. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Lannert Judit elmondta, a PISA felmérés adatai szerint világszerte éppen a legjobb hátterű diákok körében romlottak a legnagyobb mértékben az eredmények. A miniszter hangsúlyozta, a szülők szerepe kulcsfontosságú, különösen a kisgyermekkorban, és a túl korai eszközhasználat káros hatásokkal járhat. A szívhangrendelet visszavonását szorgalmazza a Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezet, mondta el a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában a szervezet munkatársa a társadalmi egyeztetés lezárása után. Lebedi Réka kiemelte, hogy a társaság véleménye szerint a két családvédelmi tájékoztatás elegendő a döntés meghozatalához. A Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága a rendelet megtartása mellett érvelt. Gulyás Ádám főtitkár kihangsúlyozta az etikus tájékoztatás fontosságát és alapos szakmai kutatást javasol a kérdésben. Egy hétig ingyen lehet kerékpárt szállítani a helyközi vonatokon a ma kezdődő Európai Mobilitási Hét alkalmából. Erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt. Vitézi Dávid hozzátette, hogy szeptember 22-én az autómentes napon 999 forintos napi jeggyel egész nap korlátlanul lehet utazni a helyközi közösségi közlekedésben. A kedvezmények célja, hogy minél többen válasszák a közösségi közlekedést az autózás helyett. Új módszert fejlesztett ki a mobil lefedettség mérésére a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. Az új eljárással az autóval nem megközelíthető helyeken, így például a kerékpárutakon is ellenőrizhető a térerő. A hatóság hangsúlyozta, fontos, hogy ezeken a területeken is megfelelő legyen a mobil hálózat, például navigáció vagy segítségkérés miatt.
5: Időjárás.
6: Napos, száraz idő várható, csak északnyugaton és keleten lehet felhősebb az ég, eső nem valószínű. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 24-29, késő este 17-23 fok között alakul.
5: Még több hír egy helyen.
0: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra
0: a legjobb zenékkel. Ez a Delelő, a mikrofonnál Petró Karesz.
7: Közlekedési infókkal megyünk tovább már is itt a Lakihegy Rádióban. Az M0-ás autóút déli szektorán az M1-es autópálya felé vezető oldalon korábban baleset történt a Hárosi Dunahídon. A 15-ös kilométernél a gyorsítósávot lezárták, lassulásra kell itt számítani. A térkép szerint erős forgalomra készülhettek a Csepeli és második Rákóczi-Ferenc úton az M0-ás közelében, valamint a Kántor úton is. A Gerinc úton folyamatos a haladás, de még élénk a forgalom a Gyártelepi hévátjárónál. Dunaharaszti és Taksony mellett az 51-es és 510-es úton folyamatosan lehet haladni, csak úgy, mint a Soroksári úton, a Haraszti úton és a Grassalkovics úton, illetve az 51-es Dunavarsány, Majosháza és Áporka melletti szakaszán. Folyamatos a haladás Csepelen a Tellerede úton és a Kossuth-Lajos utcában is, de a második Rákóczi-Ferenc úton a Csepeli temető mellett most is sűrű forgalomra készülhettek. További jó utat kívánok mindenkinek, és persze balesetmentes közlekedést. Nagyon vigyázzatok egymásra, és tartsátok a megfelelő követési távolságot.
5: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
5: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
7: Ma szeptember 16-a, szerda van, és ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Sziasztok, a mikrofonnál a következő 5 órában Petró Karesz, és remélem velem rádióztok ma is. Már csak azért is, mert hogyha így tesztek, akkor megtudhatjátok, hogy mit érdemes tennünk ősszel, hogyha jövő tavaszra szép gyepet szeretnénk az udvaron. Ezen kívül a filmes hírek között, amit ma is 13 óra után hallhatok majd, beszélünk az Értelem és Érzelem című filmről, illetve arról is, hogy Jason Momoa hogy kapott szerepet a Street Fighter című filmben. Ja, és persze jönnek majd nem sokára az aktuális évfordulók és rengeteg programajánlat. További kellemes rádiózást mindenkinek!

Szeptember 16-án a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban. A mai nap pedig az Editek ünneplik a névnapjukat. Isten éltesse őket! 131 évvel ezelőtt ezen a napon született Szent Györgyi Albert, Nobel-díjas orvos és kutató, a C-vitamin felfedezője. 1917-ben szerzett Budapesten orvosi oklevelet, majd Európa több városában tanult biológiát, élettant, gyógyszertant, illetve fizikát és kémiát. A 20-as évek végén ismeretlen anyagot fedezett fel a mellékvesében, amelyet hexuronsavnak nevezett el. Miután második doktorátusát megszerezte Cambridge-ben, 1931-től újra Magyarországon dolgozott, és a Szegedi Tudományegyetemen növényekből próbálta kivonni a korábban felfedezett anyagot. Végül azonosította a hexuronsavat a C-vitaminnal, és segítségével a paprikából kiinduló C-vitamin gyártásának módszerét is kidolgozták Szegeden. A témakörben folytatott kutatásaiért 1937-ben kapott élettani orvosi Nobel-díjat, 1947-től kezdve az Egyesült Államokban élt, és főként az izomműködés, a rosszindulatú daganatok, valamint a sejtszintű szabályozás területén folytatott kutatásokat. 363 évvel ezelőtt Flamsteed csillagász elsőként figyelt meg tudományos módszerekkel napfogyatkozást. 69. szülinapját ünnepli ma az ismert bűvész és illuzionista David Copperfield, 73 éves a nagyszerű amerikai színész Mickey Rourke, 57. szülinapját ünnepli a puertorikói származású énekes, dalszerző és színész Mark Anthony. Ma ünnepli még szülinapját az amerikai színésznő Alexis Bledel, illetve a grúz születésű brit énekesnő Katie Melua. Isten éltessen minden ünnepeltet. Hamarosan folytatjuk a további évfordulókkal.

16 ország írta alá a stratoszférikus ozonréteg védelmét szolgáló montreáli jegyzőkönyvet. Mára több mint 189 ország csatlakozott hozzá, köztük Magyarország 1989-ben. Ez volt az első olyan globális környezetvédelmi megállapodás, amely igazán sikeresnek mondható. Az egyezmény értelmében a csatlakozó országok vállalták, hogy megszüntetik a magas légköri ozont lebontó klórozott vegyületek gyártását, kereskedelmét és használatát. A jegyzőkönyvet aláírók minden év szeptemberében tartják éves találkozójukat, amelyen igyekeznek minél több olyan intézkedést hozni, mely az ozonréteg eredeti állapotának gyors visszaállítását segíti elő. És végül egy szomorú évforduló, 48 évvel ezelőtt, 29 éves korában autóbalesetben elhunyt Mark Bolan, a T-Rex együttes frontembere. A gépkocsit élettársa Gloria Jones vezette, aki súlyos sérülést szenvedett. Évekkel később elárverezte Mark balesetben viselt ingét. Ezek voltak az aktuális évfordulók, hamarosan pedig friss térségi híreket és programajánlatokat hallhattok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jó neked! A Vicink tüzétke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tonda kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora, vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
2: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
0: Ez reklám volt.
3: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Folytatódik a szennyvízhálózat korszerűsítése Dunavarsányban. Jelenleg is zajlanak a munkálatok a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár udvarán. A DPMV ZRT munkatársai a gyakran túlterhelt rendszer tehermentesítésén dolgoznak annak érdekében, hogy megbízhatóbbá tegyék a szolgáltatást. A szakemberek emellett a nagyobb intézményeket, így a Városházát és az Árpád-Fejedelem általános iskolát is leválasztják a vákumhálózatról, majd közvetlenül a nyomóvezetékre kötik át őket. Keresztesi Balázs polgármester hivatalos közösségi oldalán arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a projekt részeként a Kolozsvári, az Árpád és a Pozsonyi utca szennyvízrendszerének fejlesztésére kerül sor. A település első embere hozzátette, hogy a beruházásnak köszönhetően várhatóan hosszú távon csökkenhet a technikai problémák kockázata. Ingyenes esővízgyűjtő tartályokat osztanak Dunavarsányban. A városvezetés a környezettudatosság jegyében dunaharaszti példáját követve indította el legújabb programját. Keresztesi Balázs polgármester Facebook oldalán arról számolt be, hogy a kezdeményezés célja, hogy elősegítse a lakosság felelősségteljes vízgazdálkodását. Ennek érdekében a jelentkezők háztartásonként egy legalább 350 literes gyűjtőedényt igényelhetnek a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási osztályán. A kedvezményre kizárólag azok jogosultak, akinek az ingatlan a kerített magánterületen helyezkedik el, és külső ERESZ csatornával rendelkezik. A kérelmek benyújtására szeptember 30-áig van lehetőség. Az elszükséges dokumentum a település hivatalos weboldalán érhető el. Elmarad a BKG Prima férfi kosárcsapatának Veszprém elleni edzőmeccse. Az NB1-ben az előző szezonban ezüstérmet szerző Sziget-Szentmiklósiak a hétvégén játszottak volna szintén ebben az osztályban szereplő veszprémiekkel idegenben, ám az ellenfél lemondta a találkozót. Dr. Nagy Ágoston az érségiek vezetőedzője elmondta, ez már nem az első maradt felkészülési meccsük, de szerencsére elég sokat szerveztek le, így nem jelent problémát a veszprémi összecsapás kiesése. Hozzátette, egyre jobban egyben van a csapat, és bizakodva várják a két hét múlva esedékes kezdést, ameddig egy barátságos találkozót még biztosan lejátszanak. Megérkezett a BKG Prima Sziget-Szentmiklós női kosár csapatához, és már a csapattal edz Zlatka Madankova. A bolgár légiós szeptember 8-án jött hazánkba, és a felmérések után már a csatlakozott is a kerethez. Horváth Rihárd, az NB1-re készülő miklósiak vezetőedzője elmondta, az új szerzemény jó fizikai állapotban érkezett, és most azon dolgoznak, hogy minél hamarabb beilleszék a csapatjátékba. Hozzátette, az amerikai Moses Davenport szintén a napokban repül Magyarországra, és akkor végre a teljes keret együtt tud majd edzeni. Az utolsó percben fordítva otthon tartotta a két pontot Sziget-Szentmiklós férfi kézilabda csapata az NB1 második fordulójában. Az SKSK a budai farkasok ellen a mérkőzés során 4 gólos hátrányban is volt, és bár a második játék részre utolérte ellenfelét, a vezetést csak az utolsó percben szerzett gól tudta átvenni. Erre viszont már nem jött válasz, így a végeredmény 25-24 lett. Kilvinger Bálint, a térségiek vezetőedzője elmondta, amit a Pler elleni egykólos vereségnél az első fordulóban elvett tőlük a sors, azt most visszaadta. Hozzátette, szerencse is kellett a jó védekezés mellett, hogy meg tudják nyerni ezt a találkozót, és ilyen szoros csatákra számít a továbbiakban is, mert hihetetlenül kiegyenlítettnek tűnik a mezőny.
3: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. Programajánló.
5: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok.
2: Folytatódik a Szigetszentmiklósi helytörténeti gyűjtemény előadás sorozata, a Sorsfordító napok. Szeptember 16-án Terror New Yorkban címmel dr. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense tart előadást a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. 25 éve, 2001. december 11-én történt a World Trade Center ikertornyai elleni terrortámadás. Túlzás nélkül mondható, hogy az esemény megváltoztatta a történelem menetét. Mi történt azon a szörnyű napon, ami több mint 3000 ember életét követelte New Yorkban? Mi lett a következménye? Hogyan változott a világpolitika és hogy hat a mai világunkra? Erről tart előadást dr. Kaiser Ferenc, melynek zárásaként Balogh Éva, a múzeum egyik szigetszentmiklósi pártolója meséli el személyes élményeit, azon a napon ugyanis New York utcáit járta és éles szemmel fotózott. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Szigetszentmiklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

A Telelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban szeptember 16-án szerdán, a mikrofonnál pedig Petró Karesz. A Dunavarsányi Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár Facebook oldalán olvasható a következő információ, amelyet lovasok és fogatosok figyelmébe ajánlanak. Szeptember 19-én ismét útnak indul a szüreti felvonulás Dunavarsányban. A szervezők pedig arra kérnek mindenkit, aki lóval, szekérrel vagy fogattal szeretne csatlakozni a felvonuláshoz, hogy részvételi szándékát előre jelezze a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár felé, hogy tudjanak érkezésükről és számítani tudjanak vele a menet szervezésekor. Szóval, hogyha így módon érkezel majd a rendezvényre, akkor mindenképp szólj a szervezőknek előre. Jelentkezni és további információt kérni a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár telefonos elérhetőségein tudtok. Várják a lovasokat és fogatosokat az idei szüreti menetbe, tehát a programmal kapcsolatban pedig bővebb információt természetesen az intézmény közösségi oldalán találhattok.

Egy újabb programajánlattal folytatjuk a Delelőt. A Sziget-Szentmiklósi Kéktó Szabadidőparkba várnak szeretettel mindenkit a Város Vibe nevű programra, amely az első Miklósi Városnapok keretén belül zajlik, mégpedig október 9-én és 10-én. Pénteken 18 órakor az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Fúvós zenekara érkezik majd a színpadra. Ezt követően sor kerül majd a Városi Ifjúsági Betélkedő eredmény hirdetésére, 19 órakor pedig kezdődik az Au Revoir koncert. 20.30-tól színpadon Veres Attila, azaz DJ Moha, 21 órától pedig DJ Wilcox. Október 10-én szombaton 18 órától a Foglalt zenekar koncertje kezdődik majd, 19 órától érkezik a 4-es Street, 20.30-tól DJ Derik, 21 órától pedig DJ Pixa. Az eseményre a belépés díjtalan. Ne feledjétek tehát, mindez október 9-én és 10-én a Sziget-Szentmiklósi Kéktó Szabadidő Parkban, a Város Vibe-on, amely az első Miklósi Városnapok keretén belül zajlik majd. További információért keressétek a sárgaház.com oldalt.

0: Itt a Delelőben hamarosan hírösszefoglalót hallhattok majd, utána pedig szétnézünk itt a térségben, hogy milyen programok közül válogathattok a következő napokban, hetekben.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
2: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
1: Szolgáltatásaink: mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
2: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
1: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
2: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
1: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
3: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
4: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
3: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
4: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
3: Három helyszínen is várjuk: Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
4: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
3: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
5: Gyere el a Borbély tűzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzép Szigetszentmiklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzép. Elhivatottság, rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Napos száraz idő várható. A közösségi média lebutítja a középosztály gyerekeit is, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Országos razzia kezdődött az utakon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A közösségi média a középosztálybeli gyerekek teljesítményére is kedvezőtlenül hathat. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Lannert Judit elmondta, a PISA felmérés adatai szerint világszerte éppen a legjobb hátterű diákok körében romlottak a legnagyobb mértékben az eredmények. A miniszter hangsúlyozta, a szülők szerepe kulcsfontosságú, különösen a kisgyermekkorban, és a túlkorai eszközhasználat káros hatásokkal járhat. Egy hétig ingyen lehet kerékpárt szállítani a helyközi vonatokon a ma kezdődő Európai Mobilitási Hét alkalmából. Erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt. Vitézi Dávid hozzátette, hogy szeptember 22-én az autómentes napon 999 forintos napi jeggyel egész nap korlátlanul lehet utazni a helyközi közösségi közlekedésben. A kedvezmények célja, hogy minél többen válasszák a közösségi közlekedést az autózás helyett. Országos razzia kezdődött az utakon az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva. A rendőrök az autósoknál a biztonsági öv és a gyerekülések, a motorosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik. Erősebb és függetlenebb Európa formálódik, amely a korábbinál jobban meg tudja védeni magát, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban. Ursula von der Leyen évértékelő beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Unió jelenleg nyíltan ellenséges világgal néz szembe, és az ipari kapacitásokért folytatott küzdelem határozza meg a globális versenyt. Olyan küzdelmek zajlanak, amelyek célja, hogy meggyengítsék az Európába vetett bizalmat, tette hozzá a bizottság elnöke. Ismét orosz drón támadás ért egy raktárépületet Kijevben. A helyszínen tűz ütött ki, egy ember megsebesült. Légi csapás érte a Kijev és Mikolaiv között közlekedő vonatot is, de az utasokat és a vasutasokat még a becsapódás előtt sikerült kimenekíteni. A Az ukrán légierő szerint a mára víradóra történt légitámadásokban az oroszok 80 drónt vetettek be. Ezek közül 63-at az ukrán légvédelem megsemmisített.
6: Időjárás.
7: Napos, száraz idő várható, csak északnyugaton és keleten lehet felhősebb az ég. Eső nem valószínű. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 24-29, késő este 17-23 fok között alakul.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
6: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
0: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
8: Megyünk tovább a legfrissebb közlekedési információkkal. Az Útinform azt írja, hogy korábban két személyautó és egy furgon ütközött össze az M0-ás autóút déli szektorán, az M1-es autópálya felé vezető oldalon a Hárosi Duna hídon. A 15-ös kilométernél a lezárás már megszűnt, de továbbra is 2-3 kilométer hosszan araszolva halad a forgalom. Szigetszentmiklóson a fővárosi vízművek vízvezeték rekonstrukciót végez. Szeptember 27-éig a Bajcsy-Zsilinszky utca, Tököli út és Losonci utca közötti szakasza egyirányú a Losonci utca irányába, vagyis ezen a szakaszon csak északi irányban lehet közlekedni. A munkálatok miatti forgalmi rendváltozás a buszközlekedést is érinti a Bajcsy-Zsilinszky utca környékén. A térkép szerint folyamatos a haladás jelenleg a Csepeli út, Szigetszentmiklósi és fővárosi szakaszán is. Nem látok torlódást a második Rákóczi-Ferenc úton, valamint a Gerinc úton és a Gyártelepi Hévát járónál sem. Élénk forgalomra számíthattok a térkép szerint a Haraszti úton, de nincs fennakadás a Soroksári úton és a Grassalkovics úton sem. Dunaharaszti és Taksony mellett jól lehet haladni az 51-es és 510-es úton, csak úgy, mint az 51-es Dunavarsány, Majosháza és Áporka melletti szakaszán. Vigyázzatok egymásra és magatokra is, további jó utat kívánok mindenkinek!
6: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
6: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
8: Szeptember 16-a van, szerda, és a Delelőt hallgatjátok a Lakihegy Rádióban. Én Petró Karesz vagyok, és most is összeszedtem nektek az aktuális térségi programajánlatok közül néhányat. Ezeket hallhatjátok ebben az órában.

Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Szigetszent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház felnőtt könyvtárában októberben is várt titeket az Olvasó Sziget Könyvklub, mégpedig 17-én délután 5 órától. Csatlakozz a tavaly októberben elindult Olvasó Sziget Könyvklubhoz te is, hogyha könyvrajongó vagy, szívesen megosztanád az érzéseidet, gondolataidat egy-egy könyvről másokkal, az olvasott történettel kapcsolatban más nézőpontokat is megismernél, valódi közösségi élményt szeretnél átélni, akkor ott a helyed. Ez lesz majd a 9. alkalom, és Murakami Haruki Norvég erdő című regényéről fognak majd beszélgetni a résztvevők. A beszélgetést ezúttal is Márkus Noémi irodalomterapeuta vezeti majd, szeretettel várnak minden könyvbarát érdeklődőt, a belépéshez pedig előzetes regisztráció szükséges. Az ezzel kapcsolatos e-mail címeket pedig megtaláljátok a sárgaház.com oldalon. Október 17-én délután 5 órától tehát a Szigetszent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház felnőtt könyvtárában ismét vár titeket az Olvasó Sziget Könyvklub.

a túlparton át, átúszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva, most megmutatom.

Folytatjuk a Delelőt itt a Lakihegy Rádióban. Ma este 6 órakor kezdődik a Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házban a Terror New Yorkban című előadás, mégpedig a sorsfordító napok keretein belül. 25 éve 2001. szeptember 11-én történt a World Trade Center ikertornyai elleni terrortámadás. Túlzás nélkül mondható, hogy az esemény megváltoztatta a történelem menetét. Mi történt azon a szörnyű napon, ami több mint 3000 ember életét követelte New Yorkban? Mi lett a következménye, hogyan változott a világpolitika, és hogyan hat mai világunkra? Erről tart előadást dr. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Az előadás zárásaként Balog Éva, a Szigetszentmiklósi helytörténeti gyűjtemény pártolója meséli el személyes élményeit, azon a napon New York utcáit járta, és éles szemmel fotózott. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött, regisztrálni pedig a sárgaház.com oldalon tudtok. A belépés díjtalan. Ez lesz tehát a Terror New Yorkban című est a sorsfordító napok keretein belül ma este 6 órától.

0: grillezés közben is titeket hallgatunk.
1: Sziasztok! Egy vidám dalt küldenék a barátomnak.
2: Köszönöm a hétvégi szuper programajánlatot.
3: Lökény Rádió FM 107. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
4: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válasz gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
3: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Hamarosan megkezdődnek az őszi faáporási munkálatok Dunaharasztin, már javában zajlanak az előkészületek a településen. Az önkormányzat a Hősök terén található idős fák vizsgálatát rendelt el, amelynek célja a veszélyes növények kiszűrése. A felmérés kimutatta, hogy az olyan védett fajok, mint a nyár és a platánfa karbantartás után változatlanul fejlődhetnek eddig helyükön. A térsarkán található jegenyenyár állapota azonban az utóbbi időben jelentősen leromlott, emiatt kivágása elengedhetetlen. A városvezetés arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a park fáinak képességét a továbbiakban koronakönnyítéssel, szárazgaljazással és ritkítómetszéssel igyekeznek megőrizni. Ősszel is várják a fiatal táborozókat. A nyári táborok sikerét követően ősszel is folytatja a gyermekeknek szóló programjait a Horgász Egyesületek Pest Megyei Szövetsége. A szervezet a nyári időszakban 3 sikeres tábort rendezett Sziget-Szent Miklóson. A programok iránti nagy érdeklődésre való tekintettel a szövetség ősszel is lehetőséget biztosít a gyermekek számára a táborozásra. Gyuricáné Lenkovics Ildikó, a szövetség ifjúsági felelős a rádióknak elmondta, az őszi programokra még várják a táborozók jelentkezését.
7: Ugye ez az őszi szünetben szokott zajlani, ilyenkor 3 napra gyűlünk itt össze a gyerekekkel. Ugye a környékbeli gyerekek ugyanúgy, mint ahogy a nyári táborokban napközis jelleggel jönnek, de ugye mivel Pest megyei horgászszövetség vagyunk, Pest megye távolabbi településeiről úgy tudnak jönni a gyerekek, hogy ugye itt is tudnak aludni. Lehet még igen jelentkezni az őszi tanodánkra, kis mini táborunkra. Ugye a hepes@hepes.hu e-mail címre várjuk a jelentkezéseket, és hát horgászni fogunk, remélhetőleg jó idő lesz, és kint tudunk lenne a vízparton, és horgászni fogunk.
6: Sziget-Szent Miklóson folyamatosan van lehetőség horgászvizsgát tenni. A vizsgára a horgászjegy.hu oldalon a saját profilba belépve lehet jelentkezni, ahol a vizsgázók kiválasztatják a számukra megfelelő időpontot és helyszínt. A Sziget-Szent Miklósi vizsga helyszíne a május 1-i esétány 19, a vizsgákat pedig szerdánként délután 4 órától tartják. Dolhai András, a Horgász Egyesületek Pest Megyei Szövetségének elnöke rádiónknak elmondta, a horgászvizsga minden vizsgabizottságnál és minden helyszínen díjmentes.
8: Ezt egész évben tartjuk, ezt a szerdai napot. Mi is hosszabban vagyunk olyankor nyitva, és 16 órától tartjuk a vizsgákat. Ugye a vizsga, nem kell kihangsúlyozni, hogy ingyenes a vizsga, de sajnos ki kell, mert többen azt gondolják, hogy ez pénzbe kerül. A horgászvizsga ingyenes. Azt, hogy utána kiváltja valaki a horgászjegyét, ugye egy regisztráció után kártyát csináltat 2200 forint, illetve kiváltja az államjegyét 15600 forintba kerül. Ha pedig online csinálja, ugyanaz, akkor csak 15000-be. Más költsége nincs.
6: Több mint 1,2 millió forint gyűlt össze a Jótékonysági Bogrács Fesztiválon. Sikerrel zárult a Sziget-Szentmártoni Jótékonysági Bogrács Fesztivál, amelyen a közösség összefogásának köszönhetően összesen 1.213.900 forint gyűlt össze. A rendezvény bevételéből 3 helyi intézményt és közösséget támogatnak. A Gesztény és Óvoda 610.450 forintot, a Sziget-Szentmártoni Általános Iskola 413.850 forintot, míg a Sziget-Szentmártoni Német Nemzetiségi Iskola fúvós zenekara 189.600 forint támogatást kap. A jótékonysági biztonsági rendezvényen főzőcsapatok, támogatók és segítők is hozzájárultak a program sikeréhez. A bográcsos ételek mellett egész nap különböző szabadidős és gyermekprogramok várták a látogatókat.
5: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Őszi kerámia workshopot tartanak szeptember 19-én Sziget-Szent Miklóson a Nemzedékek Házában. Őszi faleveles kerámia tálat készíthettek Hubert Kinga keramikussal. Előképzettség nem szükséges. Szeretettel várnak minden alkotni vágyó gyermeket, felnőttet, nagyszülőt családostól vagy egyedül. 12 év alatti gyerekeknek szülői segítség szükséges. A programon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, melyről bővebben a sárgaház.com oldalon olvashattok. Egy izgalmas dokumentumfilmet vetítenek Dunaharasztin. A településen idén ősszel lesz először látható az Emlékek a partról című alkotás. A Jakab Gergely által rendezett filmet szeptember 19-én szombat este 19:30-tól adják le a Laffert kúriában. Az Emlékek a partról az egykori halászkertnek és Árpád strandnak állít emléket, miközben bemutatja a ráckevei Duna múltját. Az archív felvételek és tájképek mellett több megszólaló is színesíti a filmet, humoros vagy éppen megható történetekkel. A program ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, ami a dunaharasztikultúra.hu felületén lehetséges. 18. alkalommal rendezik meg szeptember 25-én és 26-án a halásztelki mesenapokat, mely kulturális örökség kategóriában bekerült a települési értéktárba. Idén rajzkiállítás, népi játszótér, bocskai akadályverseny, radecki hangszerkészítő és etnoszánt hangszersimogató program, pandani fejlesztőjátékok, pitypang mesesátor, kézműves foglalkozás, vásár és arcfestés várja az érdeklődőket. A nap folyamán többször lesz szabad a színpad, ahol a bátrak előadhatják saját produkciójukat. Szombaton Paja Bea és Lisztes Jenő gyermekkoncertjét is láthatjátok, de lesz többek között táncház is. További részletekért keressétek a Márai Sándor Közművelődési Intézmény Facebook oldalát. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Sziget-Szent Miklóson, a Nemzedékek Házában szeptember 19-én délelőtt 9 órakor kezdődik majd az őszi kerámia workshop. Őszi faleveles kerámia tálat készíthettek, mégpedig Hubert Kinga keramikussal. Előképzettség nem szükséges. Szeretettel várnak minden alkotni vágyó gyereket, felnőttet, nagyszülőt, családostól vagy egyedül, de fontos, hogy 12 év alatti gyerekeknek szülői segítség szükséges. További információt a részvétellel kapcsolatban a sárgaház.com oldalon olvashattok. Azt kérik, hogy aki teheti, mindenképp vigyen majd magával nyújtófát, szőt anyagot, konyharuhát, amin az anyagot ki lehet majd nyújtani, egy alátéttálat, ez lehet műanyag is, illetve olyan falevelet, amit hengerelni szeretnétek. Minden használt eszköz teljesen elmosható, további konyhai használatra alkalmas lesz. Nagyon fontos, hogy előzetes regisztráció szükséges. Minden további információt megtalálhattok az őszi kerámia workshoppal kapcsolatban a sárgaház.com oldalon. A program tehát szeptember 19-én délelőtt 9 órakor kezdődik majd Sziget-Szent Miklóson, a Váci Mihály utcában található Nemzedékek Házában. Jó szórakozást kívánok mindenkinek, aki ott lesz!

helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Immár 22. alkalommal rendezik meg a Csepel-szigeti halászléfőző versenyt Szigetszentmiklóson a Kéktó Szabadidőparkban október 10-én reggel 7 és délután 2 óra között. Bajai vagy szegedi, tiszai vagy dunai? Ezt mindenkinek magának kell eldönteni, de az biztos, hogy ha szeptember, akkor Csepel-szigeti halászléfőző verseny. A halászléhez egy darab pontyot és tűzifát biztosítanak a szervezők. Fűszerekről, apróharról és az egyéb kellékekről mindenkinek egyénileg kell gondoskodnia. A minimális bográcsméret 8 liter. A csapatok fantázia néven jelentkezhetnek. A jelentkezési lap pedig letölthető PDF vagy Word formátumban a sárkaház.com oldalon. A jelentkezési lapot pedig a sárkaház@sarkaház.com e-mail címre juttassátok el. Ez lesz tehát október 10-én reggel 7 órától a Szigetszentmiklósi Kéktó Szabadidőparkban a 22. Csepel-szigeti halászléfőző verseny.

0: Délben hír összefoglalóval megyünk tovább itt a Lakihegy Rádióban. Töltsétek velem a következő órát is, mert kiderül majd, hogy mit érdemes tennünk ősszel, hogyha a jövő tavaszra szép zöld gyepet szeretnénk.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: Lakihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: három szobapusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Nézze csak, főnök úr, a Fotós Dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
4: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
3: Szaladok is, főnök úr.
5: Fotós Dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Szigetszentmiklósi üzletünkbe.
6: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Napos, száraz idő várható. Ismét civil áldozatokat követelt a háború Ukrajnában. Nőtt az átlagkereset. Köszöntöm a hallgatókat. Takács Erika vagyok. Orosz drón talált el egy buszt Nikopol környékén a frontvonal közelében. 5 ember meghalt, többen megsebesültek. Légi csapás érte a Kijev és Mikolaiv között közlekedő vonatot is. Az utasokat még a becsapódás előtt sikerült kimenekíteni. Éjszaka ismét dróntámadás érte Kijevet is. Egy raktárépületben tűz ütött ki. Egy ember megsérült. Erősebb és függetlenebb Európa formálódik, amely a korábbinál jobban meg tudja védeni magát, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban. Ursula von der Leyen évértékelő beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Unió jelenleg nyíltan ellenséges világgal néz szembe, és az ipari kapacitásokért folytatott küzdelem határozza meg a globális versenyt. Olyan küzdelmek zajlanak, amelyek célja, hogy meggyengítsék az Európába vetett bizalmat, tette hozzá a bizottság elnöke. Csaknem 8%-kal nőtt a reálbér júliusban az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó átlagkereset 745 ezer, a nettó 523 ezer forint volt, közölte a KSH. A fizetések emelkedése egyebek mellett a családi adókedvezmény és az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhető. Ma kezdődik a Szegedi Szabad Egyetem őszi szemesztere. Az STE csaknem 4 évtizede tartó ismeretterjesztő előadásainak célja, hogy az érdeklődők megismerjék az intézményben folyó kutatásokat és a tudomány legfrissebb eredményeit. Elsőként a gyermekvállalást segítő legújabb orvostudományi eredményekről lesz szó. Országszerte több tucat helyszínen reggelivel, uzsonnával és hasznos tanácsokkal várja a bringásokat a Kerékpáros Klub. A közösségi akció célja, hogy népszerűsítsék az egészséges, egyszerű és környezetbarát városi közlekedést. Applikációjukban nem csupán a mobilitási hét programjait, hanem az őszi kihívásokat is meg lehet találni. A Bringázza munkába kampányban Kecskeméten például gyors szervízzel, gyakorlati bemutatókkal és kávéval is készülnek a szervezők. Országos razzia kezdődött az utakon az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva. A rendőrök az autósoknál a biztonsági öv és a gyerekülések, a motorosoknál a bukós isak használatát ellenőrzik.
7: Időjárás.
8: Napos, száraz idő várható, csak északnyugaton és keleten lehet felhősebb az ég. Eső nem valószínű. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 24-29, késő este 17-23 fok között alakul.
9: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
7: Még több hír egy helyen.
6: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Most pedig. Induljon egy újabb óra
6: a legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
10: Közlekedési infók a Lakihegy Rádióban. Az M0-ás autóút keleti szektorában az M3-as autópálya felé vezető oldalon munkavégzés zajlik gyál közelében. A 31-es kilométert követően a belső sávot helyenként lezárták, így lassulásra kell számítani. Úgy tudjuk, folyamatos a haladás a Csepeli és II. Rákóczi-Ferenc úton az M0-ás közelében, és nincs fennakadás a Kántor úton, Gerinc úton és a Gyártelepi Hévát járónál sem. Jól lehet haladni az 51-es Dunaharaszti, Taksony, Dunavarsány, Majosháza és Áporka melletti szakaszán, ezen kívül az 510-es úton, valamint a Soroksári úton, Haraszti úton és a Grassalkovics úton is. Szigetszentmiklóson a fővárosi vízművek rekonstrukciót végez, ezért szeptember 27-éig a Bajcsi-Zsilinszky utca, Tököli út és Losonci utca közötti szakasza egyirányú a Losonci utca irányába. A munkálatok miatti forgalmi rendváltozás a buszközlekedést is érinti a Bajcsi-Zsilinszky utca környékén. Vezessetek óvatosan és nagyon türelmesen, további jó utat kívánok mindenkinek!
7: Lakihegy Rádió.
6: Helyben vagyunk.
7: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
6: 0620 95 95 107.
10: Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. A mikrofonnál Petró Karesz, hamarosan pedig arról lesz majd szó, hogy milyen munkálatokat érdemes végrehajtani ősszel, hogyha jövő tavaszra szép zöld gyepet szeretnénk. További kellemes rádiózást mindenkinek.

0: girl, we need to run this back.
1: Ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. A nyári hőség, a szárazság, a taposás és a rendszeres használat alaposan megviselheti a pázsitot. Kopott foltok jelenhetnek meg, tömörödhet a talaj, elszaporodhat a moha, a fű pedig sok helyen megritkulhat. A hűvösebb, de még nem fagyos őszi időjárás azonban kedvez annak, hogy a gyep regenerálódjon és megerősödjön a tél előtt. Éppen ezért a gyep szempontjából az ősz az egyik legfontosabb időszak. Amit szeptemberben és októberben teszünk vele, annak eredményét tavasszal látjuk majd igazán. Nem kell feltétlenül bonyolult munkákra gondolnunk. Néhány jól időzített lépéssel sokat tehetünk azért, hogy tavasszal ne ritkás, sárgás fű fogadjon bennünket, hanem sűrűbb, egészségesebb és zöldebb pázsit. Az egyik legegyszerűbb, mégis legfontosabb őszi feladat a lehullott levelek rendszeres eltávolítása. Néhány elszórt levél persze nem okoz problémát, a vastag, összetapadt lombszőnyeg azonban már igen. A nedves levelek elzárhatják a fényt és a levegőt a fű elől. Alattuk tartósan nyírkos környezet alakulhat ki, ami kedvezhet bizonyos gombás betegségeknek, miközben a fűszálak legyengülhetnek, vagy akár ki is pusztulhatnak. A legjobb, ha néhány naponta összekerevjézzük a lombot, a száraz leveleket komposztálhatjuk, vagy aprítva virágágyások takarására is használhatjuk. Innen folytatjuk a témát nem sokára.
2: A

Témánk itt a Delelőben, hogy milyen munkálatokat érdemes végrehajtani, hogyha a jövő tavaszra szép zöld gyepet szeretnénk. Az első hűvösebb reggelek után sokan azonnal elteszik télire a fűnyírót, pedig a fű addig növekedhet, amíg az időjárás tartósan hidegre nem fordul. Amíg a fű láthatóan nő, érdemes továbbra is nyírnunk. Fontos ugyanakkor, hogy ne vágjuk túl rövidre. A túl alacsony fű nehezebben viseli a hideget és a fagyokat, a túl hosszú szálak viszont a hó vagy a tartós nedvesség alatt elfeküdhet, ami szintén kedvezhet a betegségeknek. Az utolsó nyírásoknál általában jó megoldás, ha nagyjából 4-5 cm-es magasságot hagyunk, így a fű elegendő levélfelülettel rendelkezik ahhoz, hogy továbbra is energiát termeljen, mégsem marad annyira hosszú, hogy könnyen összefeküdjön. Ha a gyepen egész nyáron sokat járkáltunk, a gyerekek játszottak rajta, vagy gyakran került rá kerti bútor, a talaj könnyedén tömörödhetett. A keményre taposott földre nehezebben jut be a víz, az oxigén és a tápanyag, ami a fű gyökereinek fejlődését is akadályozhatja. Ilyenkor sokat segíthet a gyepszellőztetés. Kisebb területen ezt akár egyszerű kerti villával is elvégezhetjük, úgy, hogy rendszeres távolságonként lyukakat fúrunk a talajba. Nagyobb gyepnél praktikusabb lehet speciális gyepszellőztetőt használnunk. Nem mindegy azonban, mikor állunk neki. A talaj legyen enyhén nedves, de ne tocsogjon a víztől. Teljesen kiszáradt, kemény talajon sokkal nehezebb dolgoznunk, sáros gyepen pedig többet árthatunk, mint használhatunk. A témát folytatjuk a következő fél órában is, előtte pedig jönnek majd a friss térségi hírek, és persze a program ajánlatok.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Öntöző rendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki. A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Szigetszent Miklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és a szükséges kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Szigetszent Miklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
4: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% rendcsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból.
0: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Ideiglenesen egyirányosították a Bajcsy-Zsilinszky utcát Szigetszent Miklóson. A fővárosi vízművek vízvezeték rekonstrukciós munkái miatt várhatóan szeptember 27-ig módosul a közlekedés rendje. A Tököli út és a Losonci utca közötti útszakasz egyirányú, azon kizárólag a Losonci utca felé lehet közlekedni. Az Akácfa, a Móra Ferenc és a Madách Imre utca, Zsák utca, ezekből nem lehet kihajtani a Bajcsy-Zsilinszky utcára. A Tököli út és a Bajcsy-Zsilinszky utca kereszteződésében további korlátozásokra, valamint jelentős torlódásra is számítani kell. A munkálatok miatt szeptember 22-ig több autóbuszjárat terelt útvonalon közlekedik. A közlekedőket arra kérik, hogy fokozott figyelemmel vezessenek, kövessék az ideiglenes forgalmi jelzéseket és induláskor számoljanak a megszokottnál hosszabb menetidővel. Előadások, tanácsadók, gyakorlati útmutatók, idén is lesz anya teljes táplálás világnapi rendezvény Szigetszent Miklóson. Október 2-án pénteken reggel 9 órától várják az érdeklődő szülőket, leendő szülőket a Városi Könyvtár és Közösségi Házba a szervezők, a Szigetszent Miklósi Városi Védőnői Szolgálat, valamint a helyszínbiztosító közösségi ház munkatársai. A programok között szerepel a többi között Kovács Zsuzsanna laktációs szaktanácsadó védőnő előadása, 10 órától Kovácsovics Fruzsina ad koncertet, ami után a Német Nemzetiségű Klub közreműködésével lesz fánkozás és tombola húzás is. Reggel 9-től fél 12-ig végig lesz szoptatási tanácsadás, szoptatásbarát eszközök bemutatása, lehet beszélgetni gyógytornásszal, lesz szülőkonzultáció, és szó lesz a mesék, könyvek szerepéről a gyermekkorban is. Albertné Gimesi Zsuzsanna gyermekkönyvtáros lehet a témában kérdezni. Az eseményen a szervezők végig játszóházat is biztosítanak. Szeptember 25-én és 26-án rendezik meg a 18. Halásztelki mesenapokat. Az idei rendezvény a Mesélő Muzsika, Muzsikáló Mesék mottó köré épül. A programoknak pénteken a Márai Művelődési Ház, szombaton pedig a Szent László tér ad majd otthont. A pénteki nyitónapon 18 órakor ünnepélyes megnyitóval és a rajzpályázat eredmény hirdetésével kezdődik a program, majd a tündérkerti óvónők mesejátéka várja a közönséget. Szombaton délelőtt és délután is számos program közül választhatnak a családok. Lesz népi játszótér, hangszerkészítő és hangszerismertető program, kézműves foglalkozás, mesemondás, zenés bábelőadás, néptánc bemutató és akadályverseny is. A bátrabbak a Szabada Színpad programban mutathatják be a saját produkcióikat. A rendezvény szombat este 5 órakor táncházzal és vigadalommal zárul. A programok ingyenesen látogathatók, rossz idő esetén a rendezvényt a Márai Művelődési Házban tartják. Nagy sikert aratott a Bóbita család Tanári Nap Dunaversenyben. Ebben az évben is a Vörös Sándor óvoda adott otthont a már hagyománnyá vált rendezvénynek. Szeptember 12-én közös játék, izgalmas vetélkedők, valamint kutya és jármű bemutató várta a látogatókat. A szervezők emellett ugrálóvárral, arcfestéssel és finom süteményekkel kedveskedtek a gyerekeknek. A napból a tánc sem maradhatott ki. A résztvevők többek között a Csúlyogató Néptánc Együttes, illetve a Willpower Tánc és Sport Egyesület produkcióit tekinthették meg. A programban ezúttal az idén alakult Élethajó Értékőrző Háló és a Kék Méhecskék az Autistákért Alapítvány is közreműködött.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
7: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Kertész Erika és zenekara, valamint az Antal Gábor trió lesznek a Nem Csak Jazz Klub szeptember 18-ai fellépői a Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Kertész Erika és zenekara már kétszer is fellépett a Jazz Klub közönsége előtt, most két magyar nyelvű, a Pillanat és a 7 milliárd történet címmel megjelent albumok dalait adják elő. Az Antal Gábor trió egy 2016-ban klasszikus és jazz zenei tanulmányokat folytató zenészekből alakult, sokszorosan díjnyertes csapat. Mára a magyar zenei élet egyik megkerülhetetlen színfoltjává váltak. Eklektikus és innovatív zenéjükben egyaránt felfedezhetők a fusion, a modern mainstream és a smooth jazz hatásai, ahol a rockzene dinamikája a tradicionális zongoratrió hangulatával találkozik. A klasszikus igénnyel megalkotott kompozíciók a spontán improvizációval vegyülve alkotják a zenekar egyedi stílusát. Az est vendége a kiváló énekesnő Dósa Szelina lesz. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Szigetszentmiklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Témánk itt a telelőben továbbra is, hogy milyen munkálatokat érdemes elvégeznünk így ősszel, hogyha jövő tavaszra szép zöld gyepet szeretnénk. A gyep tápanyag utánpótlása ősszel is fontos lehet, de ilyenkor mások a növény igényei, mint tavasszal. Tavasszal és koranyáron általában a gyors növekedést segítő, magasabb nitrogén tartalmú tápanyagokat használjuk, ősszel viszont nem feltétlenül az a célunk, hogy a fű rengeteg új levelet növesszem. Sokkal fontosabb, hogy megerősödjön a gyökérzete és ellenállóbbá váljon a hideggel szemben. Éppen ezért érdemes kifejezetten őszi gyeptrágyát használnunk. Ennek jellemzően kevesebb nitrogént és a télre való felkészülés segítő tápanyagokat tartalmaznak. Mindig tartsuk be a csomagoláson szereplő adagolási útmutatót, mert a túl sok műtrágya ugyanúgy károsíthatja a gyepet, mint a tápanyag hiány. A gyepszellőztetéssel és a ritkás területek újravetésével is nagyon sokat javíthatunk a helyzeten.

Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Dunavarsányban október 4-én, vasárnap délután 3 órakor kezdődik a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban az Idősek Napja alkalmából szervezett esemény. Várjatok még őszi rózsák címmel, nóta és operett délutánra várják az időseket. A nóta és operett délután tehát 15 órakor kezdődik, 16 órától pedig a kerek évfordulót ünneplő házaspárok köszöntése következik, majd szeretett vendégség. A rendezvényen emléklapot nyújtanak át az idei évben kerek évfordulót ünneplő házaspároknak 40, 45, 50, 55, 60, 65 és 70. házassági évforduló. Jelentkezni a Művelődési Ház elérhetőségein lehet, a határidő pedig szeptember 25-e. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, regisztrálni pedig szintén a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár elérhetőségein lehet. Töltsetek el egy tartalmas, kellemes délutánt együtt az Idősek Világnapja alkalmából Dunavarsányban, a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban október 4-én, vasárnap délután 3 órától.

0: A Delelőt hallgatjátok a Laki Hegy Rádióban, nem sokára pedig hírösszefoglalóval megyünk tovább, a következő órában pedig az aktuális filmes mozis hírekkel foglalkozunk majd.
1: A Laki Hegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
3: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
0: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Napos, száraz idő várható, nőtt az átlagkereset, fokozatosan romlik a 15 éves diákok teljesítménye. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csaknem 8%-kal nőtt a reálbér júliusban az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó átlagkereset 745 ezer, a nettó 523 ezer forint volt, közölte a KSH. A fizetések emelkedése egyebek mellett a családi adókedvezmény és az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhető. A szívhangrendelet visszavonását szorgalmazza a Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezet, mondta el a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában a szervezet munkatársa a társadalmi egyeztetés lezárása után. Lebedi Réka kiemelte, hogy a társaság véleménye szerint a két családvédelmi tájékoztatás elegendő a döntés meghozatalához. A Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága a rendelet megtartása mellett érvelt. Gulyás Ádám főtitkár kihangsúlyozta az etikus tájékoztatás fontosságát és alapos szakmai kutatást javasol a kérdésben. Fokozatosan romlik a 15 éves diákok teljesítménye. Ennek legfőbb oka a túlkorai képernyő használat és a közösségi média. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Lannert Judit hangsúlyozta, hogy a koragyerekkori folyamatok meghatározóak, ezért a változásban a szülők a legfontosabb partnerek. Ma kezdődik a Szegedi Szabad Egyetem őszi szemesztere. Az STE csaknem 4 évtizede tartó ismeretterjesztő előadásainak célja, hogy az érdeklődők megismerjék az intézményben folyó kutatásokat és a tudomány legfrissebb eredményeit. Elsőként a gyermekvállalást segítő legújabb orvostudományi eredményekről lesz szó. Egy hétig ingyen lehet kerékpárt szállítani a helyközi vonatokon a ma kezdődő Európai Mobilitási Hét alkalmából. Erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt. Vitézi Dávid hozzátette, hogy szeptember 22-én az autómentes napon 999 forintos napi jeggyel egész nap korlátlanul lehet utazni a helyközi közösségi közlekedésben. A kedvezmények célja, hogy minél többen válasszák a közösségi közlekedést az autózás helyett. Jövő keddig lehet jelentkezni az idei Teszed akcióra. Október 12-e és 18-a között ismét önkéntesek ezreit várják, hogy megtisztítsák a közterületeket a szeméttől, főként a háztartási jellegű hulladékoktól.
4: Időjárás.
5: Napos, száraz idő várható, csak északnyugaton és keleten lehet felhősebb az ég. Eső nem valószínű. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 24-29, késő este 17-23 fok között alakul.
4: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Most pedig. Induljon egy újabb óra
0: a legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
6: Közlekedési infók itt a Lakihegy Rádióban. Az M0-ás keleti szektorában az M3-as autópálya felé vezető oldalon továbbra is munkavégzés zajlik Gyál közelében. A 31-es kilométert követően a belső sávot helyenként lezárták, így lassulásra kell készülni. Úgy tudjuk, folyamatos a haladás a Csepeli út, Szigetszentmiklósi és fővárosi szakaszán, valamint a Gerinc úton és a Gyártelepi Hévát járónál is. Nincs fennakadás Dunaharaszti és Taksony mellett az 51-es és 510-es úton sem, de lassulásra készülhettek a Haraszti úton. Dunavarsány, Majosháza és Áporka mellett jól járható az 51-es. Nincs fennakadás a 6-os úton az M0-ás közelében, de Csepelen a Kossuth-Lajos utcában most élénk forgalomra számíthattok. Folyamatos a haladás Csepelen a Tellerede úton mindkét irányban. Információink szerint a második Rákóczi-Ferenc úton, Halásztelken és Lakihegyen jól lehet haladni, de a fővárosban a Csepeli temető mellett most is sűrű a forgalom. További jó utat és persze balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek.
4: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
4: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
6: Sziasztok, Delelő hallgatók! Szeptember 16-a van, a mikrofonnál pedig továbbra is Petró Karesz. A mai filmes hírek között pedig az Értelem és Érzelem című filmről is beszélünk majd. Kiderül, hogy ma milyen filmeket nézhettek meg a Szigetszentmiklósi Nádasdi moziban, és azt is megtudhatjátok, hogy Jason Momoa hogy kapta meg a szerepet a Street Fighter című filmben. További kellemes rádiózást!

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Ősszel érkezik a mozikba Jane Austen Értelem és érzelem című klasszikusa. Georgia Oakley rendezésében Daisy Edgar Jones és Esme Creed Miles alakítja a két Dashwood nővért. A premier pedig jó alkalom arra, hogy felidézzük, hogyan született a történet, amely több mint két évszázaddal később is újabb filmeseket csábít feldolgozásra. Jane Austen nem írt önéletrajzot, hiszen fájdalmasan korán halt meg, mindössze 41 évesen, 1817-ben távozott, betegségének pontos oka máig nem ismert. Az írónő unokaöccse James Edward Austen Lake 1870-ben megjelent emlékiratában szerencsére gazdagon emlékezett életéről, így műve sok részletet megőrzött nagydénye pályakezdésé. Is. Austen hosszú időn át dolgozott a történeten, korai változata az Elinor és Marianne címet viselte, a ma ismert regény formájában pedig 1797. novemberében kezdte írni. Érdekesség, hogy bár ez lett első megjelent regénye, a Büszkeség és balítéletet már 1797. augusztusában befejezte. Az Értelem és érzelem végül csak 1811-ben került az olvasók elé. Austen Lake szerint az írónő 150 fontot keresett rajta, és ezt hatalmas elismerésnek tartotta. Az összeg egy mezőgazdasági munkás 5 éves keresetének felelt meg akkor, illetve 3 jó lovat lehetett előle venni. Austenről sokáig úgy tartották, hogy szerény, puritán vén kisasszony volt, ám későbbi kutatók árnyalták a családi legendát. Cassandra nővéréhez írt levelei alapján Austent nagyon is foglalkoztatta a pénz, és kitartóan tárgyalt a kiadókkal a honoráriumról. Az új adaptáció a várakozások szerint az egyre nagyobb sztárrá váló Daisy Edgar Jones régóta várt kiugrása lehet, aki a romantikus drámától a horroron és thrilleren át a látványos katasztrófa filmig több műfajban kipróbálta már magát. Az Értelem és érzelem hazai bemutatójára november 5-én.

A Delelőtt filmajánlóval folytatjuk itt szeptember 16-án. A Sziget-Szent Miklósi Nádasdi Filmszínházban ma 17 órától még megnézhetitek a Duzzogi Halkalandjai című családi animációs kalandfilmet, ez egyébként 6 éven aluliaknak nem ajánlott. 19 órától kezdődik a Torrente 6, az Elnöki Ügy című spanyol vígjáték, ez 18 éven aluliaknak nem ajánlott. 21 órától pedig a Méz Király című amerikai krimi drámát láthatjátok, a főszerepben pedig Matthew McConaughey. Az oklahomai vidék mélyénél Amisa King, őt alakítja McConaughey, egy karizmatikus és rendkívül tehetséges zenész, aki egy különcökből álló zenekar tagja, miközben a környék legjelentősebb méztermelő üzemét is irányítja. Amikor Amisa elhidegült nevelt lánya váratlanul visszatér, a férfi azonnal megragadja az alkalmat, hogy újra közel kerüljenek egymáshoz és családi vállalkozást alapítsanak. De a mézipar kegyetlen világ, és Amisa riválisai azzal fenyegetőznek, hogy tönkreteszik mindazt, amit a férfi felépített. További információt az aktuális filmekről és vetítési időpontokról a nadasdifilmsinhas.hu oldalon olvashattok. Jó szórakozást kívánok mindenkinek a filmekhez!

0: Mozaik, Mozaik, közéleti magazin a Lakihegy Rádióban.
1: Ha szeretnéd tudni, milyen döntések születtek Sziget-Szent Miklóson, milyen változások várhatóak a városban és a környéken, hol nyílik kiállítás és milyen programokra számíthatsz helyben, hallgasd a Mozaikot.
0: A térség eseményeinek heti összefoglalója minden vasárnap délután 2-től.
1: Ismétlés hétfő este 8-kor, a hírek után. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
3: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
2: Uramisten!
3: Talán valami baj van?
2: Nincsen.
3: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
2: Minden csak.

0: Csodálatos. Pont így képzeltem el.
1: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcs-Zsilinszky utca 43/B.
2: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás. Zöld kert.
3: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
4: Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
3: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
5: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Három program egy helyen, Lecsó akusztik portréfilm Nádasdy Andrástól és az utolsó nagy vásznas vetítése az Emlékek a partról című dokumentumfilmnek. Mindhárom esemény az első Miklósi Városnapok része lesz október 11-én 13 órától a Sziget-Szent Miklósi Nádasdy moziban. A Művész a mozi mögött című 40 perces portréfilm a filmszínház egykori tulajdonosának, a városban szinte mindenki által ismert Nádasdy Andrásnak állít emléket. Ahogy az Emlékek a partról című filmet, ezt is Jakab Gergely készítette két alkotótársával, Jakab Áronnal és Cserna Bálinttal. 14 órától Leskovics Gábor Lecsó egy szál gitárral, régi és új puff dalokkal érkezik majd. Külön érdekesség, hogy a Pár utcai fiúk együttes első koncertje is 1983-ban volt a moziban. Most az alapító tag, dalszerző, gitáros, énekes visszatér, hogy felidézze annak a régi éjszakának az emlékeit. Egy rövid szünet után 15 órától levetítik az Emlékek a partról című dokumentumfilmet, amely az RSD Sziget Szent Miklósi szakaszáról, egy vendéglőről, egy emberi történetek és az egykori halászkertről szól. Jakab Gergely alkotórádiónknak elmondta, az eseményt a Sziget-Szent Miklósi Mi Helyünk Egyesület is támogatja.
8: Szinte egy mini fesztivál lesz, ami a Városnapok keretein belül és a Mi Helyünk Egyesület által lesz prezentálva. Ingyenes a belépés, egyrészt lesz Nádasdy András portréfilm vetítése, az Emlékek a partról utolsó vetítése, Leskovics Gábor Lecsó fog érkezni, aki egy szál akusztikus gitárral fog fellépni, és régi, meg új Pál utcai fiúk dalokat eljátszani, és ennek azért is van különlegesség az én szememben, meg szerintem sokak szemében, mert annó a Pál utcai fiúk zenekar, úgy ott adta a Nádasdy moziban az első koncertjét.
7: Ideiglenesen egyirányosították a Balcs-Zsilinszky utcát Sziget-Szent Miklóson. A fővárosi vízművek vízvezeték rekonstrukciós munkái miatt várhatóan szeptember 27-ig módosul a közlekedés rendje. A Tököli út és a Losonci utca közötti útszakasz egyirányú, azon kizárólag a Losonci utca felé lehet közlekedni. Az Akácfa, a Móra Ferenc és a Madács Imre utca, Zsák utca, ezekből nem lehet kihajtani a Balcs-Zsilinszky utcára. A Tököli út és a Balcs-Zsilinszky utca kereszteződésében további korlátozásokra, valamint jelentős torlódásra is számítani kell. A munkálatok miatt szeptember 22-ig több autóbuszjárat terelt útvonalon közlekedik. A közlekedőket arra kérik, hogy fokozott figyelemmel vezessenek, kövessék az ideiglenes forgalmi jelzéseket és induláskor számoljanak a megszokottnál hosszabb menetidővel. Ideiglenesen lezárták a busz megállót Taksonynál, ideiglenesen lezárták az 51-es úton Budapest felé vezető oldalon található busz megállót Taksonynál. A Nagyközség önkormányzatának tájékoztatása szerint a lezárást a körforgalom építési munkálatai miatt lesz szükség. A busz megálló várhatóan október 8-áig nem lesz használható. Az önkormányzat arra kéri a közlekedőket, hogy az érintett időszakban fokozott figyelemmel közlekedjenek és számítsanak az ideiglenes forgalmi változásra.
6: Még több hír egy helyen.
5: Lakihegyradio.hu. Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Folytatódik a Sziget-Szent Miklósi helytörténeti gyűjtemény előadás sorozata, a Sorsfordító napok. Szeptember 16-án Terror New Yorkban címmel dr. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense tart előadást a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. 25 éve, 2001. december 11-én történt a World Trade Center ikertornyai elleni terrortámadás. Túlzás nélkül mondható, hogy az esemény megváltoztatta a történelem menetét. Mi történt azon a szörnyű napon, amit több mint 3000 ember életét követelte New Yorkban? Mi lett a következménye? Hogyan változott a világpolitika és hogy hat a mai világunkra? Erről tart előadást dr. Kaiser Ferenc, melynek zárásaként Balog Éva, a múzeum egyik szigetszentmiklósi pártolója meséli el személyes élményeit, azon a napon ugyanis New York utcáit járta és éles szemmel fotózott. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Nagy Arina Krisztina festőművész kiállítását nézhetitek meg szeptember 12-től Szigetszentmiklóson, a Fészek Teázóban, melynek címe Egy lélek útja. A Szigetszentmiklósi Városi Galéria szervezésében a Szigetszentmiklós Újvárosi Református Gyülekezet és a Szent Miklós Görögkeleti Egyházközség közös programja, mely a 20. Árszakra Fesztivál része. A kiállítás szeptember 26-áig tekinthető meg. További információkért keressétek a sárgaház.com-ol. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
5: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Futurista. Filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Az Alkonyat széria alapozta meg Robert Pattinson és Kristen Stewart hírnevét a 2010-es években. A vámpíros románcból 5 film készült, és noha 14 éve véget ért a szaga, Kristen Stewart most kifejezte érdeklődését újfent a franchise iránt. Az Oscar jelölt színésznő szívesen dolgozna újfent egy Alkonyat filmen, akár remake-elné is a szériát, de nem csak színésznőként, hanem akár rendezőként is. Noha Robert Pattinson és Kristen Stewart azóta sokkal komolyabb és elismertebb karriert futott be, mind Hollywoodban és azon kívül is a független filmes világban, teljesen nem tudják maguk mögött hagyni a napfényre csillogó és humánus vámpírokat. Stewart nemrég egy podcastban árulta el, hogy ha tehetné, visszatérne Bella Swan szerepében egy újabb Alkonyat filmben. Kristen Stewart még idén januárban fejtette ki az Entertainment Tonight-nak, hogy ha tehetné, remake-elné az Alkonyat filmeket, de ezúttal ő lenne a rendező. A színésznő az utóbbi években fokozatosan próbálta ki magát a kamera mögött, kisfilmek és zenés klippek után 2025-ben rendezte meg első egész estés filmjét, a Víz kronológiája címmel.

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Nem várta meg Jason Momoa, hogy felajánlják neki Blanka szerepét az új Street Fighterben, maga jelentkezett be érte. Kitao Sakurai rendező az Empire magazinnak elmesélte, hogy a színész lelkesedése minden szokásos casting eljárást fölöslegessé tett. Igazából nem is én választottam ki őt, egyszerűen közölte, te most a Street Fighter-t csinálod, amiben én játszom Blankát. A választás alig ha meglepő. A videójáték sorozat egyik legismertebb figurája Blanka zöldbőrű, vadkülsejű, ellenfeleit elektromos kisülésekkel sokkoló harcos. Olyan szerep, amihez Momoa fizikai megjelenése és fékezhetetlen energiája, no meg szuperhős múltja különösen jól illik. A színész ráadásul producerként is részt vesz a film létrehozásában. Sakurai korábban azt is leszögezte, hogy nem akarta túl komolyra venni a figurát. A Street Fighter vállalja a videójáték harsány humorát és persze szándékos túlzásait is. Momoa Blankája minden jel szerint tökéletesen beleillik majd ebbe a világba. A Street Fighter hazai bemutatójára már nem kell sokat várnunk, október 15-én kerül majd a mozikba a film.

0: A legfrissebb filmes híreket hallhattátok ebben az órában itt a Lakihegy Rádióban, rövidesen pedig térségi hír összefoglalóval megyünk tovább.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámítható tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office, nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válasz gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
2: Ez reklám volt.
3: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Ideiglenesen egyirányosították a Bajcsy-Zsilinszky utcát Sziget-Szent Miklóson. A fővárosi vízvezeték rekonstrukciós munkái miatt várhatóan szeptember 27-ig módosul a közlekedés rendje. A Tököli út és a Losonci utca közötti útszakasz egyirányú, azon kizárólag a Losonci utca felé lehet közlekedni. Az Akácfa, a Móra Ferenc és a Madács Imre utca, Zsák utca, ezekből nem lehet kihajtani a Bajcsy-Zsilinszky utcára. A Tököli út és a Bajcsy-Zsilinszky utca kereszteződésében további korlátozásokra, valamint jelentős torlódásra is számítani kell. A munkálatok miatt szeptember 22-ig több autóbuszjárat terelt útvonalon közlekedik. A közlekedőket arra kérik, hogy fokozott figyelemmel vezessenek, kövessék az ideiglenes forgalmi jelzéseket és induláskor számoljanak a megszokottnál hosszabb menetidővel. Ősszel is várják a fiatal táborozókat, a nyári táborok sikerét követően ősszel is folytatja a gyermekeknek szóló programjait a Horgász Egyesületek Pest megyei szövetsége. A szervezet a nyári időszakban 3 sikeres tábort rendezett Sziget-Szent Miklóson. A programok iránti nagy érdeklődésre való tekintettel a szövetség ősszel is lehetőséget biztosít a gyermekek számára a táborozásra. Gyuricáné Lenkovics Ildikó, a szövetség ifjúsági felelőse rádióknak elmondta, az őszi programokra még várják a táborozók jelentkezését.
5: Ugye ez az őszi szünetben szokott zajlani, ilyenkor 3 napra gyűlünk itt össze a gyerekekkel. Ugye a környékbeli gyerekek ugyanúgy, mint ahogy a nyári táborokban napközis jelleggel jönnek, de ugye mivel Pest megyei Horgász Szövetség vagyunk, Pest megye távolabbi településeiről úgy tudnak jönni a gyerekek, hogy ugye itt is tudnak aludni. Lehet még igen jelentkezni az őszi tanodánkra, kis mini táborunkra, ugye a hepes@hepes.hu e-mail címre várjuk a jelentkezéseket, és hát horgászni fogunk, remélhetőleg jó idő lesz, és kint tudunk lenni a vízparton, és horgászni fogunk.
4: A kezdő horgászokat is várják az őszi táborba. A teljesen kezdő és a már tapasztalattal rendelkező fiatal horgászok jelentkezését is várják a Horgász Egyesületek Pest megyei szövetségének őszi tábori programjaira. Gyuricáné Lenkovics Ildikó, a szövetség ifjúsági felelőse hozzátette, ahogyan a nyári táborokban, úgy az őszi programokon is segítséget kapnak azok a gyerekek, akik még csak most ismerkednek a horgászattal. Kiemelte, a táboroztatók mellett a tapasztaltabb, idősebb gyermekek is szívesen megosztatják tudásukat a kisebbekkel és a kezdőkkel, így segítve őket a horgászat alapjainak elsajátításában.
5: Természetesen a teljesen kezdők is horgászokat is várjuk, hiszen hát valahol el kell kezdeni a gyerekeknek. Nagyon sok gyerekünk van itt a táborban, aki valamikor elkezdte ezt, és most már óriási nagy horgász, nagyon tud mindent, és óriási örömmel adja át a tapasztalatát már a kisebbeknek és a kezdőknek. Tehát a gyerekek is beletanulnak ebbe, hogy mi segítjük őket, látják rajtunk azt a segítő szándékot, hogy megtanítsuk őket erre a nagyon klassz kis szabadidő sportra. Olyan szeretettel fogadják ők is az újakat, és ők is szeretnek nekik segíteni.
4: Sziget-Szent Miklóson folyamatosan van lehetőség horgászvizsgát tenni. A vizsgára a horgászjegy.hu oldalon a saját profilba belépve lehet jelentkezni, ahol a vizsgázók kiválasztatják a számukra megfelelő időpontot és helyszínt. A Sziget-Szent Miklósi vizsga helyszíne a május 1-es hétán 19, a vizsgákat pedig szerdánként délután 4 órától tartják. Dolhai András, a Horgász Egyesületek Pest megyei szövetségének elnöke rádiónknak elmondta, a horgászvizsga minden vizsgabizottságnál és minden helyszínen díjmentes.
6: Ezt egész évben tartjuk ezt a szerdai napot, mi is hosszabban vagyunk olyankor nyitva, és 16 órától tartjuk a vizsgákat. Ugye a vizsga, nem kell kihangsúlyozni, hogy ingyenes a vizsga, de sajnos ki kell, mert többen azt gondolják, hogy ez pénzbe kerül. A horgászvizsga ingyenes. Azt, hogy utána kiváltja valaki a horgászjegyét, ugye egy regisztráció után kártyát csináltat 2200 forint, illetve kiváltja az államegyét 15600 forintba kerül. Ha pedig online csinálja, ugyanaz, akkor csak 15000-be. Más költsége nincs.
4: Elmarad a BKG Prima férfi kosár csapatának Veszprém elleni edzőmeccse. Az NB1-ben az előző szezonban ezüstérmet szerző szigetszentmiklósiak a hétvégén játszottak volna, szintén ebben az osztályban szereplő veszprémiekkel idegenben, ám az ellenfél lemondta a találkozót. Dr. Nagy Ágoston az érségiek vezetőedzője elmondta, ez már nem az első elmaradt felkészülési meccsük, de szerencsére elég sokat szerveztek le, így nem jelent problémát a veszprémi összecsapás kiesése. Hozzátette, egyre jobban egyben van a csapat, és bizakodva várják a két hét múlva esedékes kezdést, ameddig egy barátságos találkozót még biztosan lejátszanak. Megérkezett a BKG Prima Szigetszentmiklós női kosár csapatához, és már a csapattal edz Zlatka Madankova. A bolgár légiós szeptember 8-án jött hazánkba, és a felmérések után már a csatlakozott is a kerethez. Horváth Rihárd, az NB1-re készülő miklósiak vezetőedzője elmondta, az új szerzemény jó fizikai állapotban érkezett, és most azon dolgoznak, hogy minél hamarabb beillesszék a csapatjátékba. Hozzátette, az amerikai Moses Davenport szintén a napokban repül Magyarországra, és akkor végre a teljes kerület együtt tud majd edzeni.
3: Időjárás.
4: Csütörtökön egy hideg front érkezik északnyugat felől, ami elsősorban a Dunántúlon okozhat felhős, több helyen csapadékos időt. Az ország keleti-délkeleti felén száraz marad az idő, sokat fog sütni a nap. A Dunántúlon feltámad az északira, északnyugatira forduló szél, keleten a délnyugati szél mérsékelt, néhol élénk lesz. Nagy lehet a hőmérsékleti kontraszt. A Dunántúlon többfelé 20 fok alatt maradhat a csúcshőmérséklet, keleten ugyanakkor 30 fok közelében melegszik a levegő.
3: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
2: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
7: Ezek pedig már a legfrissebb közlekedési információk a Lakihegy Rádióban. Sűrű forgalomra kell számítanotok az 51-esen Taksonynál, illetve Dunaharaszti és Taksony között. Szigetszentmiklóson rendőri ellenőrzés zajlik a gyártelepi hévátjárónál, de folyamatos a haladás a Gerinc úton, a Csepeli úton és a második Rákóczi-Ferenc úton is. Az M0-as autóút keleti szektorában az M3-as autópálya felé vezető oldalon munkavégzés zajlik gyál közelében. A 31-es kilométert követően a belső sávot helyenként lezárták, így lassulásra kell készülni. A fővárosi vízművek Szigetszentmiklóson vízvezeték rekonstrukciót végez. Szeptember 27-éig a Bajcsy-Zsilinszky utca, Tököli út és Losonci utca közötti szakasza egyirányú a Losonci utca irányába, vagyis ezen a szakaszon csak északi irányba lehet közlekedni. A munkálatok miatti forgalmi rendváltozás a buszközlekedést is érinti a Bajcsy-Zsilinszky utca környékén. A térkép szerint folyamatos a haladás az 510-es úton, illetve annak folytatásában a Soroksári úton, Haraszti úton és Grassalkovics úton, és sűrű forgalomra készülhettek a második Rákóczi-Ferenc út fővárosi szakaszán a Csepeli temetőnél. Vezessetek óvatosan, további jó utat kívánunk mindenkinek!
3: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
3: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
7: Hamarosan programajánlattal folytatjuk a Delelőt itt a Lakihegy Rádióban. Sziasztok, a mikrofonnál szeptember 16-án Petró Karesz. Töltsétek velem ezt az órát is, és nem sokára hallhattok egy különleges szeptemberi zenés Szigetszentmiklósi programról.

Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Szeptemberben is vár titeket a Nem Csak Jazz Klub Szigetszentmiklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, mégpedig 18-án este 7:30-tól. Színpadon Kertész Erika és zenekara. Kertész Erika énekesnő szóló karrierje mellett az AKF New Jazz zenekar alapítója, mely formációval már kétszer is játszott a klubban. Eddig 6 nagy lemeze és számos kis lemeze jelent meg, melyeken nem csak énekesnőként, hanem dalszerzőként és szövegíróként is megmutatkozott. A két magyar nyelvű Pillanat és 7 milliárd történet című megjelent albumuk dalait hallhatjuk ezen az estén. Színpadra lép majd az Antal Gábor trió és Dósa Szerina is. A 2016-ban klasszikus és jazzzenei tanulmányokat folytató zenészekből alakult, sokszorosan díjnyertes Antal Gábor trió mára a magyar zenei élet egyik megkerülhetetlen színfoltjává vált. Eklektikus és innovatív zenéjükben egyaránt felfedezhetők a fusion, a modern mainstream és a smooth jazz hatásai, ahol a rockzene dinamikája a tradicionális zongora trió hangulatával találkozik. A klasszikus igénnyel megalkotott kompozíciók a spontán improvizációval vegyülve alkotják a zenekar egyedi stílusát. Az est vendége pedig a kiváló énekesnő Dósa Szerina lesz majd. Mindez tehát a Nem Csak Jazz Klubban szeptember 18-án este 7:30-tól a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. További információért keressétek a sárgaház.com oldalt.

Helyben vagyunk, ez itt szeptember 16-án, továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál Petró Karesz, és ahogy a Sziget-Szent Miklós város hivatalos Facebook oldalán is olvasható, szeptember 24-én és 25-én

megteszik. És természetesen a munkálatok nem korlátozódnak csak és kizárólag Sziget-Szent Miklósra, hanem a teljes hívvonalra. Itt a Lakihegy Rádióban pedig nem sokára friss térségi hírekkel és programajánlatokkal megyünk tovább. A következő fél órában pedig megtudhatjátok, hogy milyen időre számíthatunk csütörtökön és pénteken, valamint beszélünk majd az aktuális orvos-meteorológiai infókról és pollen jelentéstől is.

0: Az interneten is hallgatlak titeket.
1: Hiáztátok a kedvenc zenéimet.
0: A Gyágyi után jól lehet haladni, megszűnt a torlódás.
2: Laki egy rádió. Helyben vagyunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
4: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget

0: Szent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
1: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% rendcsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók. A részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból.
2: Ez reklám volt.
3: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Ideiglenesen egyirányosították a Bajcsy-Zsilinszky utcát Sziget-Szent Miklóson. A fővárosi vízművek vízvezeték rekonstrukciós munkái miatt várhatóan szeptember 27-ig módosul a közlekedés rendje. A Tököli út és a Losonci utca közötti útszakasz egyirányú, azon kizárólag a Losonci utca felé lehet közlekedni. Az Akácfa, a Móra Ferenc és a Madách Imre utca, Zsák utca, ezekből nem lehet kihajtani a Bajcsy-Zsilinszky utcára. A Tököli út és a Bajcsy-Zsilinszky utca kereszteződésében további korlátozásokra, valamint jelentős torlódásra is számítani kell. A munkálatok miatt szeptember 22-ig több autóbuszjárat terelt útvonalon közlekedik. A közlekedőket arra kérik, hogy fokozott figyelemmel vezessenek, kövessék az ideiglenes forgalmi jelzéseket és induláskor számoljanak a megszokottnál hosszabb menetidővel. Ideiglenesen lezárták a busz megállót Taksonynál, ideiglenesen lezárták az 51-es úton Budapest felé vezető oldalon található busz megállót Taksonynál. A Nagyközség önkormányzatának tájékoztatása szerint a lezárást a körforgalom építési munkálatai miatt lesz szükség. A busz megálló október 8-áig nem lesz használható. Az önkormányzat arra kéri a közlekedőket, hogy az érintett időszakban fokozott figyelemmel közlekedjenek, és számítsanak az ideiglenes forgalmi változásra. Ingyenes esővízgyűjtő tartályokat osztanak Dunavarsányban. A városvezetés a környezettudatosság jegyében Dunaharaszti példáját követve indította el legújabb programját. Keresztesi Balázs polgármester Facebook oldalán arról számolt be, hogy a kezdeményezés célja, hogy elősegítse a lakosság felelősségteljes vízgazdálkodását. Ennek érdekében a jelentkezők háztartásonként egy legalább 350 literes gyűjtőedényt igényelhetnek a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási osztályán. A kedvezményre kizárólag azok jogosultak, akinek az ingatlan bekerített magánterületen helyezkedik el, és külső ereszt csatornával rendelkezik. A kérelmek benyújtására szeptember 30-áig van lehetőség. Az elszükséges dokumentum a település hivatalos weboldalán érhető el. Ősszel is várják a fiatal táborozókat. A nyári táborok sikerét követően ősszel is folytatja a gyermekeknek szóló programjait a Horgász Egyesületek Pest Megyei Szövetsége. A szervezet a nyári időszakban 3 sikeres tábort rendezett Sziget-Szent Miklóson. A programok iránti nagy érdeklődésre való tekintettel a szövetség ősszel is lehetőséget biztosít a gyermekek számára a táborozásra. Gyuricáné Lenkovics Ildikó, a szövetség ifjúsági felelőse rádióknak elmondta, az őszi programokra még várják a táborozók jelentkezését.
5: Ugye ez az őszi szünetben szokott zajlani, ilyenkor 3 napra gyűlünk itt össze a gyerekekkel. Ugye a környékbeli gyerekek ugyanúgy, mint ahogy a nyári táborokban napközis jelleggel jönnek, de ugye mivel Pest megyei Horgász Szövetség vagyunk, Pest megye távolabbi településeiről úgy tudnak jönni a gyerekek, hogy ugye itt is tudnak aludni. Lehet még igen jelentkezni az őszi tanodánkra, kis mini táborunkra, ugye a hepes@hepes.hu e-mail címre várjuk a jelentkezéseket, és hát horgászni fogunk, remélhetőleg jó idő lesz, és kint tudunk lenne a vízparton, és horgászni fogunk.
3: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu Programajánló.
6: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. 18. alkalommal rendezik meg szeptember 25-én és 26-án a halásztelki mesenapokat, mely kulturális örökség kategóriában bekerült a települési értéktárba. Idén rajzkiállítás, népi játszótér, bocskai akadályverseny, radecki hangszerkészítő és etnoszent hangszersimogató program, pandani fejlesztőjátékok, pitypang mesesátor, kézműves foglalkozás, vásár és arcfestés várja az érdeklődőket. A nap folyamán többször lesz szabad a színpad, ahol a bátrak előadhatják saját produkciójukat. Szombaton Paja Bea és Lisztes Jenő gyermekkoncertjét is láthatjátok, de lesz többek között táncház is. További részletekért keressétek a Márai Sándor Közművelődési Intézmény Facebook oldalát. Egy különleges előadás várja a Dunaharasztira látogatókat. Szeptember 17-én csütörtökön este 6 órától az Aranyszamár Színház lép fel a Városi Könyvtárban. A közönség Tóth Krisztina, a Lány, aki nem beszélt című művének feldolgozását tekintheti meg Markó Róbert rendezésében. A produkció elsősorban 11-től 99 éves korig szól. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, ami személyesen a könyvtár nyitvatartási idejében lehetséges. A programról további tudnivalók az intézmény hivatalos Facebook és weboldalán találhatók. Szeptember 15-én indul újra a Babamama Klub őszi évada Szigetszentmiklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban keddenként várják a babákat és a mamákat, ahol a kötetlen beszélgetések mellett a gyerekneveléshez és egészséges életmódhoz kapcsolódó előadásokat láthatnak, de tanácsadással és játszóházzal is várják az érdeklődőket. Szeptembertől érkezik többek között Anna Bábos mesekuckója, valamint Baros Edit is a Helen Dorontól, aki angol óra bemutatja. Mutatóval készül. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

A Delelőt hallgatjátok itt az FM 107 egészen, ma pedig a napsütésé lesz a főszerep itt a térségben, csak helyenként jelenhet meg kevés felhő az égen, csapadék sehol sem várható. Többfelé élénk lökések kísérhetik a délies szelet, 26 fok körül alakul a hőmérséklet. Csütörtökön egy hidegfront érkezik északnyugat felől, melynek hatására elsősorban a Dunántúlon és északon erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és az említett tájakon helyenként kisebb eső, zápor is kialakulhat. Néhol zivatar sem kizárt. Az ország keleti, délkeleti harmadán viszont még napsütésre számíthatunk. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 17 fok között alakul. Napközben nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, 18-30 fokot mérhetünk. Nyugaton, északnyugaton számíthatunk a hűvösebb időre. Pénteken gyakran zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként kialakulhat eső, zápor, egyes tájainkon akár zivatar is. A szél elsősorban záporok, zivatarok környezetében támadhat fel. Hajnalban, reggel ismét találkozhatunk párás, ködös ország részekkel. Hajnalban 8-16 fokot mutathatnak a hőmérők, ezen a napon is széles skálán mozoghatnak majd a csúcsértékek, a legmelegebb órákban 19 és 30 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk majd.

Már is folytatjuk a telelőt itt a Lakihegy Rádióban szeptember 16-án. Ma a nap második felében a melegfrontra érzékenyek tapasztalhatnak különféle tüneteket a hazánk fölé áramló melegebb légtömeg miatt. Körükben fejfájás, migrén, keringési panaszok, vérnyomás problémák egyaránt jelentkezhetnek, valamint fáradékonyabbak, bágyattabbak, dekoncentráltabbak lehetnek. Felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok. A szelesebb tájakon tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, ingerlékenység és nyugtalanság is előfordulhat. A napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Ajánlott odafigyelni a megfelelő mennyiségű folyadék és vitaminok bevitelére, fogyasszunk sok-sok friss zöldséget és gyümölcsöt. Az elmúlt napokban országszerte csökkent a parlagfű pollen koncentrációja, de sokfelé még mindig magas szintet ér el. A következő napokban viszont ismét emelkedhet a pollen terhelés, egyre több felé okozhat tüneteket a parlagfű pollen koncentrációja, elsősorban a Tiszántúlon nagyon magas koncentrációk is előfordulhatnak majd újra, de a pollen terhelés már jócskán elmarad majd a nyár végén tapasztalt maximumtól.

0: Eljött az ideje, hogy mára elbúcsúzzam tőletek. Petrókat ezt hallhattátok, és a Delelőt itt a Lakihegy Rádióban. Köszönöm szépen a figyelmet, holnap innen folytatjuk majd. A következő órától pedig Petkó Ági számít a figyelmetekre egészen este 7 óráig. További szép szerdát és kellemes zenehallgatást kívánok mindenkinek.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceit szól.

0: M1 Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jó neked! A Vicink tüzépke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tonda kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora, vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
2: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszentmiklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
0: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Jelentősen nőttek a reálbérek, ritkítják a medveállományt Romániában. Folytatódik a napos enyhe idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Csak nem 8%-kal nőtt a reálbér júliusban az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó átlagkereset 745 ezer, a nettó 523 ezer forint volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A fizetések emelkedése egyebek mellett a családi adókedvezmény és az anyákat érintő kedvezmények bővülése miatt van. Romlik a 15 éves diákok iskolai teljesítménye. Ennek legfőbb oka a túl korai képernyő használat és a közösségi média. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádióban. Lannert Judit hangsúlyozta, a változásban a szülőknek fontos szerepe van, mert azokban az országokban, ahol jók az eredmények, a szülők sokat beszélgetnek a gyerekekkel, az iskolákban pedig papíralapú olvasással fejlesztik a szövegértést. Kihallgatták az Orbán kormány volt államtitkárát, aki a gyanú szerint azért rúgott ki minisztériumi dolgozókat, mert letöltötték a Tisza Világ applikációt, erősítette meg a Telex és az RTL információit a rendőrség. A volt vezető ellen hivatalos személy által elkövetett, személyes adattal való visszaélés miatt folyik eljárás. Országos sazzia kezdődött az utakon. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva a rendőrök az autósoknál a biztonsági öv és a gyerekülések, a motorosoknál a bukós isak használatát ellenőrzik. Egy hétig ingyen lehet kerékpárt szállítani a helyközi vonatokon a ma kezdődött Európai Mobilitási Hét alkalmából. Erről beszélt a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, hogy jövő kedden az autómentes napon 999 forintos napi jeggyel egész nap korlátlanul lehet utazni a helyközi közösségi közlekedésben. Mától lehet asztalt foglalni az idei országos étterem hétre. A jubileumi 30. gasztronómiai eseményt október 1-e és 18-a között rendezik meg, országszerte mintegy 230 étterem részvételével. A vendéglátóhelyek háromfogásos menüket kínálnak fixáron. Újra elfogadták Romániában a medveállomány ritkítására vonatkozó törvényt, amelyet az államfő augusztusban küldött vissza újra tárgyalásra a parlamentnek. A törvénytervezet idén 859 barna medve kilövését engedélyezi, további 110 nagy vadat pedig akkor lehet lelőni, ha ember életet veszélyeztetnek. Romániában napi szinten járnak be a medvék lakott területekre, vagy támadnak meg kirándulókat.
4: Időjárás.
5: Országszerte süt a nap, eső nem lesz. Északnyugaton és keleten felhők szűrhetik a napsütést. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. Napközben 24-29 fok, este 17-23 fok lesz.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
4: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
0: A legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
6: 3:05 és a nullás déli szektor a Szeged és Győr irányába is jól járható, balesetről, torlódásról nekem nincsen információm. Erős viszont a forgalom, és emiatt torlódás is kialakult a második Rákóczi-Ferenc útnak a Csepeli szakaszán, ahol egyébként a hétvégállomás környékén még trafiznak is a rendőrök, illetve Lakihegynél az M0-ás közelében, és a Masány Károly úti kereszteződésig torlódásra kell készülni. A Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába a fővárosi szakaszon szintén torlódásra számíthatok. A Sziget-Szent Miklósi részén egyelőre csak erős a forgalom, de folyamatosan lehet közlekedni. A Gyártelepi Hévát járónál sem látok fennakadást, viszont ott a Gyári útnál szintén rendőrök vannak. Ami fontos még, bár szerintem most már mindenki tudja, hogy a fővárosi vízművek, vízvezeték rekonstrukciót végez. Ezért Sziget-Szent Miklóson a Bajcsi-Zsilinszky utca, Jókai utca és Losonci utca közötti szakaszán csak egy sávon lehet közlekedni északi irányba, és ez így lesz szeptember 27-ig, úgyhogy erre mindenképpen számítsatok. Ezen kívül az 510-esen Dunaharaszti belterületén erősebb a forgalom, de torlódásról inkább az 51-es térségéből tudnék nektek mondani egy szakaszt, ez pedig Taksony térségében van, hiszen ott is körforgalom alakítanak ki, változás van a forgalmi rendben, úgyhogy arra felé lassú tempóra és torlódásra készüljetek. További jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
4: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
4: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
6: Kellemes délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Remélem, hogy jól telik a napotok így szeptember 16-án szerdán. Én reggelben a csodálatos időben nem bírtam ki, és elmentem egy jó nagyot sétálni a Dunapartra. Azt hiszem, hogy az már megalapozta, hogy ez a nap szép legyen. Egyébként az Editek ünneplik a névnapjukat, úgyhogy ha van ilyen nevű kedves ismerősöt, ne felejtsétek el őket felköszönteni egy kedves üzenetnek, biztos vagyok benne, hogy nagyon örülnének. Képzeljétek, ezen a napon született Szent Györgyi Albert, Nobel-díjas orvos és kutató, a C-vitamin felfedezője. Hát róla a mai délutánon még megemlékezünk, viszont ebben az órában egy kis filmes témát hozok nektek. Egy magyar sorozatról lesz majd szó, ami idén ősszel debütál, és én azt gondolom, hogy sok mindenkit érdekelni fog. Krimi sorozatról van szó, vagyis a True Creamy. Na mindegy, ezt majd kifejtjük egy kicsit részletesebben. Illetve képzeljétek, előre jelezhető a szívmegállás kockázata az időjárás alapján. Kutatást végeztek, és ennek az eredményeit hozom majd nektek. Illetve ma estére is van egy remek programajánlatom, úgyhogy szerintem kezdjük is el, azért még annyit elárulnék. 0620 95 95 107 ezen a számon értek el Viberen, illetve telefonon. Tájda felvétele pedig már is

Tate McRae és a Tit for Tat szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107,3-en, én pedig ma estére hoztam nektek egy remek programajánlatot, 6 órakor kezdődik majd egyébként. Van egy történelmi előadás sorozat, aminek azt a címet adták, hogy Sorsfordító napok, és ennek a szezonnyitója lesz a mai esti a Városi Könyvtár és Közösségi Házban Sziget-Szent Miklóson. Már többször említettem, az a címe, hogy Terror New Yorkban, és innentől kezdve már szerintem tudjátok, hogy mi lesz a téma. 25 éve 2001. szeptember 11-én történt a World Trade Center ikertornyai elleni terrortámadás. Túlzás nélkül mondható, hogy az esemény megváltoztatta a történelem menetét. Mi történt azon a szörnyű napon, ami több mint 3000 ember életét követelte New Yorkban? Mi lett a következménye, hogyan változott a világpolitika, és hogyan hat a mai világunkra? Erről tart előadást dr. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Az előadás zárásaként Balog Éva, a múzeum egyik Sziget-Szent Miklósi pártolója meséli el személyes élményét. Azon a napon ugyanis New York utcáit járta és fotózott, úgyhogy egy nagyon izgalmas, több szempontból is izgalmas előadásra készülhettek. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött, ezt online is meg tudjátok tenni egyébként a www.sárgaház.com oldalon, úgyhogy én jó szórakozást kívánok ma estére, és az élménybeszámolókra pedig kíváncsi vagyok, holnap nyugodtan írjátok meg nekem. Katy Perry-jal pedig megyünk tovább, ez a Watch It Burn.

de jó volt nosztalgiázni egy kicsit ezzel a Desperado dallal. Rajtad múlik, ez szólt 7 perccel fél négy előtt a Lakihegy Rádióban, és erősödött a forgalom a térségi utakon is, több helyen rendőrök is vannak, például a második Rákóczi Ferenc útnak a csepeli szakaszán, ott a Hév végállomásnál, de ott egyébként is arra szólva lehet közlekedni, ahogy Lakihegynél is. Erős a forgalom és torlódás van a csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába az M0-ás előtti szakaszon, de a Gerinc út most még információim szerint jól járható, viszont a Gyári úton ott a Gyártelepi Hévátjárós kereszteződésnél szintén rendőrök vannak. Az 510-es Taksonynál még jól járható, Harasztinál lassabb a tempó, az 51-esen pedig Taksony térségében számíthattok erősebb forgalomra és lassulásra is, de ami a legjobb hír szerintem, hogy balesetről nincs információm. Bármit látok az utakon, légy szóljatok róla, 0620 95 95 107-es az SMS, Viber és telefonvonalam, ahol el tudtok érni a folytatásban is. És hát számítok a figyelmetekre, mert filmekről is lesz majd szó, illetve időjárás és az egészségünk kapcsolatáról.

0: Sziget-Szelet.
1: Egy riportműsor a Sziget-Szent Miklósi járásról. Érdekes emberekkel, változatos helyszínekkel.
0: Sziget-Szelet. Minden szerdán este 8-tól a hírek után.
1: Ismétlés szombatonként délután 2-től.
0: Lakihegy Rádió. A térségre hangolva.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ám hogy nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: tér, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz: 15% lencsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók. A részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
2: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
3: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
2: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent! A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
3: Már megyek is, főnök úr! Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be,

0: Hozzánk Sziget-Szent Miklósi üzletünkbe.
1: Ez reklám volt.
2: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Sziget-Szent Miklóson folyamatosan van lehetőség horgászvizsgát tenni. A vizsgára a horgászjegy.hu oldalon a saját profilba belépve lehet jelentkezni, ahol a vizsgázók kiválaszthatják a számukra megfelelő időpontot és helyszínt. A Sziget-Szent Miklósi vizsga helyszíne a május 1-i esétány 19, a vizsgákat pedig szerdánként délután 4 órától tartják. Dolhai András, a Horgászegyesületek Pest megyei szövetségének elnöke rádiónknak elmondta, a horgászvizsga minden vizsgabizottságnál és minden helyszínen díjmentes.
4: Ezt egész évben tartjuk ezt a szerdai napot, mi is hosszabban vagyunk olyankor nyitva, és 16 órától tartjuk a vizsgákat. Ugye a vizsga, nem kell kihangsúlyozni, hogy ingyenes a vizsga, de sajnos ki kell, mert többen azt gondolják, hogy ez pénzbe kerül. A horgászvizsga ingyenes. Azt, hogy utána kiváltja valaki a horgászjegyét, egy regisztráció után kártyát csináltat 2200 forint, illetve kiváltja az államjegyét 15600 forintba kerül. Ha pedig online csinálja, ugyanazt, akkor csak 15000-be. Más költsége nincs.
3: Hamarosan megkezdődnek az őszi faápolási munkálatok Dunaharasztin. Már javában zajlanak az előkészületek a településen. Az önkormányzat a Hősök terén található idős fák vizsgálatát rendelt el, amelynek célja a veszélyes növények kiszűrése. A felmérés kimutatta, hogy az olyan védett fajok, mint a nyár és a platánfa karbantartás után változatlanul fejlődhetnek eddig helyükön. A térsarkán található jegenye nyár állapota azonban az utóbbi időben jelentősen leromlott, emiatt kivágása elengedhetetlen. A városvezetés arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a park fáinak épségét a továbbiakban koronakönnyítéssel, szárazgaljazással és ritkító metszéssel igyekeznek megőrizni. Szeptember 25-én és 26-án rendezik meg a 18. Halásztelki mesenapokat. Az idei rendezvény a Mesélő Muzsika, Muzsikáló Mesék motto köré épül. A programoknak pénteken a Márai Művelődés jár, szombaton pedig a Szent László tér ad majd otthont. A pénteki nyitónapon 18 órakor ünnepélyes megnyitóval és a rajzpályázat eredmény hirdetésével kezdődik a program, majd a tündérkerti óvónők mesejátéka várja a közönséget. Szombaton délelőtt és délután is számos program közül választhatnak a családok. Lesz népi játszótér, hangszerkészítő és hangszerismertető program, kézműves foglalkozás, mesemondás, zenés bábelőadás, néptánc bemutató és akadályverseny is. A bátrabbak a Szabad a Színpad programban mutathatják be a saját produkcióikat. A rendezvény szombat este 5 órakor táncházzal és vigadalommal zárul. A programok ingyenesen látogathatók, rossz idő esetén a rendezvényt a Márai Művelődés Jászban tartják. Nem sokára a Dunaharaszti közönség is megtekintheti az Emlékek a partról című alkotást. A településen szeptember 19-én szombat este 6:30-tól lesz először látható a Ráckevei Duna múltját bemutató dokumentumfilm. Jakab Gergely rádiónak elmondta, hogy Kőszeki Zsolt programszervező megkeresésére a Laffert kúriában tarthatják majd az első vetítést. A rendező hozzátette, az Emlékek a partról az egykori halászkertnek és Árpád strandnak állít emléket.
5: Nem csak Ráckevér, hanem környező településekről volt, aki Budapestről lejött motorra, hogy megnézze a filmet, tehát hogy ez máshol is úgy látszik, hogy érdekli az embereket. Dunaharasztin is úgy látszik, hogy van erre igény, és ráadásul tényleg egy nagyon szép környezetben, úgyhogy annyi volt, hogy Zsolt megkérdezte, hogy vetíteném ott a filmet, nagy örömmel, de ez bárkire meg bárhol vonatkozik az ország minden táján. Nagyon szívesen rendelkezésre bocsátjuk a filmet a vetítésre, úgyhogy ez így jött ez a Dunaharaszti, úgyhogy reméljük, hogy ott is minél nagyobb számban sikerül nézőket bevonzanunk.
2: Még több hír egy helyen.
1: Lakihegyradio.hu Programajánló.
6: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Ebben az évben ismét megrendezik a dunavarsányiak hagyományos szüreti felvonulását és szüreti utcabálját. A településen ezúttal szeptember 19-én szombat délután 1 órától várják az érdeklődőket a Tündérország bölcsödével szembeni füves területen. A felvonulás innen 2-kor indul, és végighalad a Búza utcán, a Vörösmarty utcán, a Sport utcán, a Templom utcán, valamint a Béke utcán. Az első állomáson a Vörös Sándor óvodába járó gyermekek előadását tekintheti meg a közönség, ezután a Will Power Tánc és Sport Egyesület, illetve a Kalamajka Néptánc csoport produkciója következik. A vendégsereg az utolsó fellépés végezetével a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárhoz vonul a Jump Fit Kid bemutatójára. Este pedig Buch Tibor és barátai adnak koncertet Horváth Elemér hegedű művész közreműködésével. 8 órától kezdetét veszi a Szüreti utcabál, ahol Rim Gyuri és a Tűzoltó zenekar gondoskodnak majd a jó hangulatról. egy izgalmas dokumentumfilmet vetítenek Dunaharasztin. A településen idén ősszel lesz először látható az Emlékek a partról című alkotás. A Jakab Gergely által rendezett filmet szeptember 19-én szombat este 6:30-tól adják le a Laffert kúriában. Az Emlékek a partról az egykori halászkertnek és Árpád strandnak állít emléket, miközben bemutatja a ráckevei Duna múltját. Az archív felvételek és tájképek mellett több megszólaló is színesíti a filmet humoros vagy éppen megható történetekkel. A program ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, ami a dunaharasztikultúra.hu felületén lehetséges. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Honeybeast és a Bárcsak lennék, ezt szólt az FM 107.1-en a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál pedig Petyko Ágit halljátok. Egy kicsit komolyabb témát hoztam, de azt gondolom, hogy erre is oda kell figyelni, ugyanis képzeljétek, az időjárási adatok napokkal előre figyelmeztethetnek a szívmegállás veszélyére. Ez derül ki magyar kutatók egy nemrég megjelent tanulmányából. Bekövetkezésének valószínűségét ugyanis az olyan meteorológiai tényezők is befolyásolhatják, mint a hőmérséklet, a szélsebesség, a légnyomás, a páratartalom és a levegő minőség. A kórházon kívüli szívmegállás a fejlett országok egyik vezető haláloka. Európában évente 67 és 170 eset jut 100 000 lakosra. A túlélési arány 10% alatt van. Erre mutat rá a Semmelweis Egyetem közleménye. Ezért minden olyan tényező felismerése rendkívül fontos, amely előre jelezheti a várható esetszám emelkedést, hiszen segítheti a sürgősségi ellátás felkészülését és hozzájárulhat a túlélési esélyek javításához. A Semmelweis Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és az Országos Mentőszolgálat munkatársai több mint 114 000 2018. novembere és 2023. decemberek között bekövetkezett esetet elemeztek. A vizsgált tényezők közül a lehűlés volt a szívmegállások egyik legnagyobb kockázati faktora. Minden egyes Celsius fokos csökkenés az átlag hőmérsékletben átlagosan 1,4%-kal növelte a napi kórházon kívüli szívmegállások számát. Különösen veszélyes lehet, ha a hőmérséklet esés hirtelen következik be, ám a gyors lehűlés mellett általában az alacsonyabb hőmérséklet is kockázatot jelent. Ennek megfelelően télen csak nem 18%-kal több szívmegállás történt, mint nyáron. Ez nagyon furcsa, pont fordítva gondolnánk. A kutatás egyik legfontosabb felismerése viszont az volt, hogy az időjárási változások hatása nem feltétlenül jelentkezik azonnal, akár 3 nappal később is megjelenhet a kórházon kívüli szívmegállások számának emelkedésében. Ez lehetővé teheti olyan korai figyelmeztető rendszerek kialakítását, amelyek segítségével a mentőszolgálatok és a kórházak napokkal korábban felkészülhetnek a fokozott terhelésre, sőt akár a szív- és érrendszeri betegek és hozzátartozóik számára is jelezheti a fokozott kockázatú időszakokat, így nagyobb figyelmet fordíthatnak a figyelmeztető tünetekre, és szükség esetén hamarabb kérhetnek orvosi segítséget. Egyébként a kórházon kívüli hirtelen szívmegállás leggyakoribb oka a koszorúérbetegség, az érintettek átlag életkora mintegy 70 év, és többségük férfi. Magyarországon csak az esetek 9,1%-ában sikerül elérni, hogy még a helyszínen visszatérjen az érintett keringés, ami kifejezetten nagy probléma, hiszen az agy 5 perccel a keringés megállást követően már visszafordíthatatlan károsodást szenved el. A szakemberek szerint ezért szívmegállás esetén a legrosszabb döntés a tétlenség, nem szabad megvárni a professzionális segítség kiérkezését, hanem azonnal meg kell kezdeni a mellkasi nyomásokat, és ha van a közelben automata külső defibrillátor, azt használni kell. Ehhez azonban fontos lenne az iskolákban a kötelező újraélesztés, oktatás bevezetése, valamint egy egységes országos program kialakítása, amely rendszerbe szervezné a készülékek telepítését, nyilvántartását, fenntartását, stb. De az tény és való, ha lehetőségetek van rá bármikor elsajátítani az újraélesztésnek a fogásait, nem annyira bonyolult, mint amilyenre elsőnek tűnik. Higgyétek el, sosem tudjátok, hogy mikor kerültök ilyen helyzetbe. Tanuljátok meg egy életre, és lehet, hogy még akár egy hozzátartozótok életét is meg tudjátok majd menteni, úgyhogy ha van rá lehetőségetek, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy keressétek a lehetőséget, és tanuljátok meg. Na, egy kicsit könnyedebb dologgal, Taylor Swift-tel, és a dalával megyünk tovább.

aki egy rádió helyben vagyunk, és egy sorozatot szeretnék a figyelmetekbe ajánlani, ugyanis az Igazság mániákusai címmel érkezik az egyik streaming csatornán első Magyarországon gyártott magyar bűnügyeket feldolgozó True Crime dokumentum sorozata. A csatorna közleménye szerint a műsor egyedülálló nézőpontból mutatja be az ország legismertebb bűnügyeinek nyomozásait. A nézők veterán nyomozók történetein keresztül ismerhetik meg a bűnügyek felderítésében résztvevő szakembereket és a nyomozások kulisszatitkait. Bepillantást nyerhetnek a detektívek gondolkodásmódjába, döntéseibe és a munkamódszereibe. A doku sorozat idén ősszel debütál majd. A magyar premiérrel egy időben a sorozat több mint 100 országban válik egyébként elérhetővé, és hogy kik szerepelnek benne, a magyar kriminalisztika legendás alakjai szerepelnek a sorozatban, Tóth Ernő nyugdíjas nyomozó, valamint régi kollégái és barátai, Krispán István, Kőrösi János, Kovács Lajos, Petőfi Attila, valamint Illis László, bűnügyi újságíró. A rendszerváltást követő évek a magyar kriminalisztika egyik legviharosabb időszakát hozták el. A sorozat szereplői személyes emlékeiken és történeteiken keresztül mutatják be, milyen volt nyomozónak lenni Magyarországon a 80-as és 90-es években, valamint hogy milyen, ma már szinte elképzelhetetlen módszerekkel dolgoztak az országot lázban tartó ügyekben. Többek között szó esik Farkas Helga elrablásáról, valamint Magda Marinkó nevéhez fűződő brutális gyilkosságról. Sorozatról is. A nézők első kézből a nyomozók visszaemlékezésein keresztül nyerhetnek bepillantást a magyar bűnöldözés egyik legizgalmasabb korszakába. A sorozat készítői Szajki Vörös Adér és Szajki Péter maguk is true crime rajongók, már 3 éve dolgoznak ezen a projekten, rendezőként és társ producerként. Sajnálom, hogy ilyen konkrét dátum nincs, hogy mikor jön ki ez a sorozat, a cím tehát az Igazság mániákusai, ezt keressétek majd, ha szeretitek az ilyen stílusú történeteket.

Filó, Tonik és a Százszor című slágerük zárta az órát a Lakihegy Rádióban. 3 perc múlva 4 óra van, hozzuk a friss híreket, aztán a közlekedési infókat, hogyha nektek is van, osszátok meg velem 0620 95 95 107-es a Viber számom, előre is köszönöm szépen.

0: vagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válasz gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
5: Nézze csak, főnök úr, a fotós dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak, erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
6: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
5: Szaladok is, főnök úr.
7: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
1: Ez reklám volt.
0: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Pécset folytatódik a miniszterelnök országjárása. Örök naptár készült a legjelentősebb gyermekirodalmi alkotókról. Holnap is meleg idő lesz, de már több felé lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Pécset folytatja országjárását a miniszterelnök. Magyar Péter szombat délután 4 órára hirdetett szabadtéri rendezvényt a 48-as térre. A fórumon a Tiszás országgyűlési képviselők is részt vesznek. A kormányfőként először szervezett országjárás múlt hétvégén Veszprémben kezdődött. A tervek szerint 15 vidéki város után Budapesten ér véget. A felvidéki magyar nyelvű oktatás helyzetéről és a magyar közösségek támogatásáról egyeztetett Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Gubik Lászlóval, a Szlovákiai Magyar Szövetség elnökével. Áttekintették a szlovák oktatási törvény tervezett átalakításának a magyar nyelvű oktatásra gyakorolt hatását. Egyetértettek abban, hogy a pénzügyi támogatásokat a közösségi intézmények fenntartására, a magyar nyelv megőrzésére és a nemzeti öntudat erősítésére kell fordítani. Erősebb és függetlenebb Európa formálódik, amely a korábbinál jobban meg tudja védeni magát, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban. Ursula von der Leyen évértékelő beszédében arra hívta fel a figyelmet, az Európai Unió jelenleg méltán ellenséges világgal néz szembe, és az ipari kapacitásokért folytatott küzdelem határozza meg a globális versenyt. Azt is hangsúlyozta, hogy fel kell lépni az ultranacionalisták és az Európa ellenesek ellen. Rendőri erőszak miatt elmarasztalta Magyarországot az Emberi Jogok Európai Bírósága, közölte a Magyar Helsinki Bizottság. A vizsgálatot egy 2019-ben történt ügy miatt indították, amelyben egy csalásért és sikkasztásért elítélt nő elfogásakor súlyosan bántalmaztak a rendőrök, több csontja eltört és maradandó sérüléseket szenvedett. A strasbourgi bíróság szerint a rendőri fellépés és az ügy kivizsgálása is sértette az embertelen, megalázó bánásmód tilalmát. A bíróság 8500 eurós jóvátételt ítélt meg a nőnek. Gyermekirodalmi online naptárat készített a Móra könyv kiadó. Az örök naptár bemutatja a gyermek és ifjúsági irodalom jelentős magyar, valamint külföldi alkotóit. Az ingyenesen elérhető naptárban hónapokra és napokra bontva lehet böngészni, de akár név, évszám vagy könyvszím is megadható a keresőben.
0: Időjárás.
8: Országszerte süt a napeső, nem lesz. Holnap az ország északnyugati részén kisebb eső, zápor vagy zivatar kialakulhat. Északa 10-15 fok valószínű, holnap napközben a Dunántúlon 18-25 fok, a középső és a keleti tájakon 26-30 fok lesz.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: Most pedig. Induljon egy újabb óra
1: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
9: 4:03:30, és a nullás déli szektor a jelen pillanatban még Szeged és Győr irányába is jól járható, viszont az M5-ös csomópontjától Gyál térségében az M3-os felé már most is lassulásra készülhettek. Torlódás van a 6-os főúton az M0-ás közelében. Lassú az előrejutás a 2. Rákóczi-Ferenc útnak a Csepeli és a Lakihegyi szakaszán egészen a Massányi Károly úti kereszteződésig. Szintén torlódás van a Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányában, az M0-ás előtti szakaszon a Sziget-Szent Miklósén viszont most még folyamatosan lehet közlekedni. A Kántor utcában torlódás van az M0-ás körforgalom előtti szakaszán, és erősödött a forgalom a Gerinc úton, és ott is torlódásra készüljetek. A Gyártelepi Hívátjárónál jelen pillanatban még folyamatos a közlekedés Sziget-Szent Miklósnál. Ezt még fogjuk egy darabig mondani nektek, hiszen a főváros vízművek munkálatokat végez Sziget-Szent Miklóson a Bajcsi-Zsilinszky úton. Emiatt a Tököli út és a Losonci utca közötti szakasza egyirányúvá vált, csak északi irányba lehet közlekedni, és ez így lesz egyébként szeptember 27-ig. Ezen kívül, hogyha nézem még a térségi utakat, az 510-esen most már Taksonynál és Dunaharasztinál is lassabb a tempó, az 51-esen pedig kifejezett torlódásra készülhettek Taksony és Dunaharaszt közötti szakaszon. Délebre Dunavarsány, Majosháza, Áporka és Kiskunlacháza térségében jól lehet haladni. További jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
0: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
0: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
9: Remélem mindenkinek jól telik a délutánja így szeptember 16-án szerdán. Én megpróbálok mindent megtenni ezért. A kicsit nehezebbre is sikeredett, hozom a legjobb slágereket, hogy felviduljatok, és a hazafelé út is gyorsabban elteljen. Az óra második felében a csivavákról esik majd szó, szóval ha valakinek ilyen kutyája van, lehet, hogy egy-két érdek tudok ezzel kapcsolatban hozni, ugyanis vizsgálják ennek az állatnak a genómját, sőt nem csak ennek a fajtának, hanem másnak is. Próbálják pontosítani, hogy honnan származhatnak, és most meglepő dolgokra bukkantak egyébként a szakemberek. Aztán filmes témám is lesz majd, ugyanis egy jó kis romantikus vígjáték érkezik, hát majd Valentin nap környékén a magyar mozikba, és hazai alkotásról van szó, úgyhogy azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes róla beszélni egy kicsit. Ezen kívül pedig hozok nektek szüreti mulatságot is, amit nem érdemes kihagyni ezen a hétvégén, úgyhogy csapjunk is bele. It is what it is, they don't like how she, she's a hold you for an animal. Got the beast on leash to the net, none tease, she's a hold you for an animal. Body on the hit, to take a jump and all matter why you're trying to glitch. Critical's got me. Whole different animal.
10: She a whole different animal. Different animal. Whole different animal.

Sophie Tucker slágerét hallottátok a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen, és az ősz az rengeteg programot és kellemes élményt ad nekünk, és én rájöttem pont a ma délelőtti sétám alkalmával, hogy nagyon szeretem ezt az évszakot, és amikor olyan kellemesen simogatja már csak az arcunkat a napsütés, sárgolnak a levelek, más arcát mutatja a természet, és én nagyon-nagyon szeretem ezt az időszakot is. Ráadásul ilyenkor tartják a jó kis őszi programokat, szüreteket, felvonulásokat, új bort lehet kóstolni, stb. És ebből kijut természetesen innen a térségből is. Például szüreti felvonulást és őszi vigadalmat tartanak szeptember 19-én, vagyis 3 nap múlva Halásztelken. A megnyitó 10 órakor lesz a Márai Sándor közművelődési intézménynél, majd elindul a szüreti felvonulás a település utcáin. A délután folyamán a Németh Ferenc Sportcentrumban főzőversenyt rendeznek, valamint kézműves és gyermekprogramokkal várják a családokat. 17 órától fellép a Halásztelki Nyugdíjas Egyesület és a Garabonciás Néptánc Együttes, majd a Benetton Band gondoskodik a hangulatról este 8:30-ig. A szüreti felvonulás pontos állomásairól bővebb információkat a Halásztelek Város hivatalos Facebook oldalán olvashattok egyébként, hiszen minden megállónál lesz egy kis performance, megállnak, táncolnak, megvan az is, hogy hol mit fognak csinálni, úgyhogy ha érdekelnek a részletek, akkor nézzetek utána. Ó, és hát megint csak vissza 90-es, 2000-es évekbe, Aqua és a Barbie Girl, na jó, egy kicsit új köntösbe, Tiesto változatában.

Laki egy rádió helyben vagyunk, 8 perc múlva fél öt van, térségi hírekkel megyünk majd tovább, és erős a forgalom a térségi utakon, a Nullás déli szektorán az M5-ös irányába. Sziget-Szent Miklós térségében lassulásra készüljetek, illetve az M5-ös csomópontjától az M3-as irányába, Gyál térségében. Torlódás van a 6-os főúton az M0-ás közelében, a második Rákóczi-Ferenc útnak a Csepeli és Lakihegyi szakaszán. A Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányában és a gyártelepi hévátjáró környékén, valamint a Csépi út két végénél Sziget-Szent Miklóson. Az 510-esen Taksonynál és Dunaharasztinál is lassú az előrejutás, illetve az 51-es főúton Taksony közelében munkavégzés miatt lassul a forgalom, a 22-es kilométernél a Kiskunacháza felé vezető oldalon jelentős lassulásra kell számítani. Vigyázzatok magatokra, ha pedig közlekedési infótok van, az jöhet továbbra is a 0620 95 95 107-re, SMS-ben, Viberen vagy éppen telefonon. A Dance című felvétel pedig már

0: érzed nehéz szülőnek lenni, és már elvesztél a sok tanácsban, vagy kérdések kavarognak benned, vajon jól csinálom-e, akkor tarts velünk, és mi segítünk. Családban marad. Minden csütörtök este 8-kor Somogyi Bettivel. A Laki Hegy Rádió családi műsora.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
3: Kézműves kovászos kenyér a Kabai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel, kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kabai Pékség.
2: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% rendcse kedvezmény, 15% keret kedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók. A részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy

0: biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból.
1: Ez reklám volt.
2: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Soroksáron is lehet csatlakozni a Központi Statisztikai Hivatal lakossági adatgyűjtéséhez. A Miből élünk elnevezésű felmérés egy az Európai Központi Bank által koordinált kutatás részeként valósul meg szeptember 1-e és december 14-e között. Az adatfelvétel célja a háztartások pénzügyeinek és fogyasztásának vizsgálata. A kérdőív online kitöltésére szeptember 30-áig van lehetőség, ezt követően a résztvevőket a hivatal munkatársai személyesen vagy telefonon keresik fel. A válaszok kiértékelése során a KSH az adatokat bizalmasan kezeli. Részletes tájékoztatás Soroksár önkormányzatának Facebook és weboldalán olvasható. Ideiglenesen egyirányosították a Bajcsy-Zsilinszky utcát Sziget-Szent Miklóson. A fővárosi vízművek vízvezeték rekonstrukciós munkái miatt várhatóan szeptember 27-ig módosul a közlekedés rendje. A Tököli út és a Losonci utca közötti útszakasz egyirányú, azon kizárólag a Losonci utca felé lehet közlekedni. Az Akácfa, a Móra Ferenc és a Madách Imre utca, Zsák utca, ezekből nem lehet kihajtani a Bajcsy-Zsilinszky utcára. A Tököli út és a Bajcsy-Zsilinszky utca kereszteződésében további korlátozásokra, valamint jelentős torlódásra is számítani kell. A munkálatok miatt szeptember 22-ig több autóbuszjárat terelt útvonalon közlekedik. A közlekedőket arra kérik, hogy fokozott figyelemmel vezessenek, kövessék az ideiglenes forgalmi jelzéseket és induláskor számoljanak a megszokottnál hosszabb menetidővel. Több mint 1,2 millió forint gyűlt össze a Jótékonysági Bogrács Fesztiválon. Sikerrel zárult a Sziget-Szentmártoni Jótékonysági Bogrács Fesztivál, amelyen a közösség összefogásának köszönhetően összesen 1.213.900 forint gyűlt össze. A rendezvény bevételéből három helyi intézményt és közösséget támogatnak. A Gesztény és óvoda 610.450 forintot, a Sziget-Szentmártoni általános iskola 413.850 forintot, míg a Sziget-Szentmártoni német nemzetiségi iskola fúvós zenekara 189.600 forint támogatást kap. A jótékonysági rendezvényen főző csapatok, támogatók és segítők is hozzájárultak a program sikeréhez. A bográcsos ételek mellett egész nap különböző szabadidős és gyermekprogramok várták a látogatókat. Mozdulj ki, próbáld meg néven sportágválasztót tartottak Dunaharasztin. Szeptember 12-én a Dunaharaszti munkástestedző kör vezetésével mozoghattak együtt a településre látogatók. Hazai Tíme a rádiónknak elmondta, a rendezvény célja az volt, hogy minél többen kedvet kapjanak ahhoz, hogy rendszeresen edzenek és csatlakozzanak a helyi sportegyesületekhez. Az önkormányzat kommunikációs munkatársa emellett arról is beszámolt, hogy a résztvevők többek között a küzdősportok, az asztali tenisz és a labdarúgás világában nyerhetek be pillantást.
4: A DMTK most már évek óta megszervezi a sportág választó napot, aminek az a neve, hogy mozdulj ki, próbáld meg. A Dunaharaszti munkás testedző kör, ami egy 100 éves hagyományokkal rendelkező sportegyesület. Jelenleg is több mint 10 szakosztálya van, a küzdősportok, a kézilabda, a kosárlabda, a vízisportok, a tenisz. Elképesztő színes a választék, amiben egyesületi keretek között lehet sportolni Dunaharasztin.
2: Még több hír egy helyen.
1: Lakihegyradio.hu. Programajánló.
5: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Folytatódik a Sziget-Szent Miklósi helytörténeti gyűjtemény előadás sorozata, a Sorsfordító napok. Szeptember 16-án Terror New Yorkban címmel dr. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense tart előadást a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. 25 éve, 2001. december 11-én történt a World Trade Center ikertornyai elleni terrortámadás. Túlzás nélkül mondható, hogy az esemény megváltoztatta a történelem menetét. Mi történt azon a szörnyű napon, amit több mint 3000 ember életét követelte New Yorkban? Mi lett a következménye? Hogyan változott a világpolitika és hogy hat a mai világunkra? Erről tart előadást dr. Kaiser Ferenc, melynek zárásaként Balog Éva, a múzeum egyik Sziget-Szent Miklósi pártolója meséli el személyes élményeit, azon a napon ugyanis New York utcáit járta és éles szemmel fotózott. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A nagy sikerű tavaszi alkalom után ősszel ismét bolhapiacot rendeznek Dunavarsányban. Szeptember 26-án izgalmas lesz a hétvégi bevásárlás. Az érdeklődőket reggel 8 órától várják majd a Petőfi téren, ahol nem csak vásárolgathatnak, hanem saját feleslegessé vált holmiaikat is eladhatják. A bolhapiacra látogatók a ruhadarabok mellett játékokat, műszaki cikkeket, valamint kézműves és dísztárgyakat találhatnak. Asztalt bérelni a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár már hivatalos elérhetőségeink keresztül lehet. További tudnivalók az intézmény Facebook és weboldalain olvashatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Miló, nem az a lány és a Nem engem című felvételük szólt a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál pedig Petyko Ágit halljátok, és megint egy filmes hírem van, azért mondom, hogy megint, hiszen az előző órában egy magyar sorozatra hívtam fel a figyelmeteket. Azt már tudjuk, hogy novemberben jön a Hogyan tudnék élni nélküled című filmnek a második része, viszont úgy néz ki, hogy a jövő év eleje is tartogat nekünk majd szuper kis vígjátékot. A Mázlistada című új magyar vígjáték Ember Márk és Ruider Vivien főszereplésével február 11-től kerül a mozikba, és most jött ki az első előzetese. A filmet Zomborác Virág írta és rendezte, neki köszönhetjük például az Utóélet című filmet is, és a Futni mentem producerei dolgoztak rajta. Hát ez eddig nagyon jól hangzik. De miről szól? A film sztoria szerint Roland, vagyis Ember Márk és Roxy, Ruider Vivien fiatalon házasodtak össze, de az évek alatt megromlott a kapcsolatuk. A feleség azt szeretné, ha férje végre befejezné a házuk felújítását, és a karrierjével is foglalkozna. Roland azonban inkább lottónyereményről álmodozik. Roxy ezért úgy dönt, elválik tőle. A válás közben Roland megnyeri a lottó főnyereményét, amelynek a fele a feleségét illetné. Barátja, Kozák, őt Ötvös András alakítja, na az ő tanácsára ezért eltitkolja a nyereményt, hogy a válás után az egész pénzt megtarthassa. Csak hogy egy ekkora vagyont nem könnyű titokban tartani, főleg úgy, hogy Roland közben költeni is szeretne belőle. A Mázlista egyébként egy francia sikerfilm magyar feldolgozása, amelyből már spanyol verzió is készült. Független filmként készül, producerei Kárpáti György és Berta Balázs. Író rendezője, ahogy már említettem, Zomborác Virág, aki az Utóélet című díjnyertes bemutatkozása óta az elmúlt évek olyan siker sorozatainak fejlesztésében vett részt, mint az Egy nyári kaland, az Aranyélet, a Tanár, a Király és a Birodalom. Operatőre Réder György, a vágója pedig Csillag Manó, zeneszerzője pedig Lincényi Márkó. A film média partnerét nem mondom be. A vígjátékban a főszereplőkön kívül feltűnik még Mengyel Tamás, Ötvös András, Kovács Lehel, Rainer Micsinyei Nóra, Csúlya Imre, Zsurs Kati, Trill Beatrix, Staub Viktória, Walters Lili, Gyabronka József, Bányai Kelemen Barna. Hát ez is jónak ígérkezik, már csak így a sztoria alapján is, úgyhogy kíváncsian várjuk, és hát úgy tűnik, hogy a magyar filmesek nem túl sokat pihennek, hála Istennek. Én az utóbbi években nagyon-nagyon szeretem az idehaza készült filmeket. Meg Justin Biebert is, mondjuk őt nem az utóbbi években, hanem mióta igazából ontja nekünk a slágereket, már is a legújabban megyünk tovább tőle.

0: 107.
1: 107. Lakihegy Rádió. Na,

J Balvin és a Tontó szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107.1-en. A következő hírt a csivavások egészen biztosan nagyon fogják szeretni, bár szerintem, ha van, akinek kutyája lesz, az előtte általában utána jár a fajtának, mik a jellegzetességei, viselkedéséről, honnan származik, mire használható, stb. És tudatosan választ. De még mindig kutatják, milyen freudi elszólás volt, szóval még mindig kutatják, hogy melyik kutya honnan származik, és egy új tanulmányban genetikai módszerekkel vizsgálják egyes kutyafajták származását, az adatokból pedig meglepő kapcsolat rajzolódik ki. Úgy tűnik, a csivavák genomjának több szakasza is közös a vadon élő kojotokéval, azaz a préri farkasokéval. Na, ezt biztos nem gondoltuk volna. A csapat egy számítógépes programot használ, illetve többet is, amelyek képesek egy állat genomjának különböző részeiről megbecsülni azok eredetét. Ezzel olyan ősi genetikai kapcsolatok is kimutathatók, amelyek a hagyományos genetikai vizsgálatokkal nehezebben azonosíthatók. A csivavákról és a mexikói mesztelen kutyákról, vagyis a xolókról már korábban, vagy korábbi elemzések is megállapították, hogy különleges helyet foglalnak el a mai kutyák között. Míg a legtöbb modern fajta genetikai háttere jelentős részben európai eredetű, ezek a mexikói kutyák megőriztek bizonyos genetikai örökséget az amerikai, a spanyolok érkezése előtti vonalaktól. Az új vizsgálat ezt az ősi észak-amerikai eredetet erősítette meg. A csivavák esetében a kutatók a kojotoktól származó génszakaszokat is azonosítottak, a xolók genómjában pedig több mint 4%-ban sarkvidéki kutyákhoz köthető genetikai örökséget dokumentáltak. De hogy mikor keveredhettek a kojotok és a kutyák? A kutatás egyelőre nem tudta meghatározni, pontosan mikor kerültek kojotgének a csivavák őseinek génállományába. Más vizsgálatok alapján azonban ez valószínűleg már Kolumbusz Kristóf Amerikába érkezése előtt megtörtént. Az sem ismert, hogy a kutyák és a préri farkasok kereszteződése szándékos volt-e, vagy véletlenül történt. Emellett az is kérdéses, hogy milyen tulajdonságokat örökölhettek a csivavák a kojotoktól. Egy zoológus, aki nem vett részt egyébként ebben a kutatásban, kiemelte, hogy a vadon élő préri farkasok és farkasok között természetes körülmények között is előfordul hibridizáció, különösen ott, ahol bizonyos viselkedési tulajdonságok előnyt jelenthetnek. Bár a csivavák apró termete és néhány jellegzetessége, így a füle és vonyítása könnyen felidézheti a kojotokat, a kutatók szerint méretük kialakulásában elsősorban az emberi tenyésztés játszhatott szerepet. A kistermetű kutyák jelenlétére már vannak bizonyítékok az európai hódítás előtti Közép-Amerika kultúráiból is. Azt egyelőre nem tudni pontosan, hogyan kapcsolódnak ezek az állatok a mai csivavák ősei.

0: kezdjük általában.
1: Rácz Gergő és Burai közösen lassan zárt az órát a Lakihegy Rádióban, és lassan, konkrétan 2,5 perc múlva 5 óra van, úgyhogy friss hírekkel megyünk tovább, utána hozom a közlekedési infókat, nem árulok el nagy titkot, délutáni csúcs közepén járunk, úgyhogy a főbb útvonalakon torlódásra kell készülni, de majd hozom pontosan is ezeket az információkat, tartsatok velem!
2: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak!

0: Rádió. Helyben vagyunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Hoppá, ez nem egy földrengés. Ez te vagy éhesen. Menekülj a korgó gyomrod elől egyenesen a tókert csárdába, ahol a pörkölt szaftosabb, mint egy cappanopera, és a rántott hús vastagabb, mint a szomszédnéni receptes füzete. Merülj el a magyaros ízek és a termálvíz világában. Tókert csárda Ráckevén, az Aqualand területén. Tókert csárda. És csak annyit mondasz utána, a betyár mindenségit.
3: Gyere el a Borbély tűzév telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzév Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tüzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: A média tanács elnök jelöltjeit hallgatta meg a parlamenti szakbizottság. Testvérváros lett Debrecen és az ukrajnai Harkiv. Holnap is meleg idő lesz, de már egyre több felé lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A 11-ből 7 jelöltet hallgatott meg a média tanács elnöki tisztségének betöltésére jelentkezők közül mai ülésén az Országgyűlés Szakbizottsága. A média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság előtt 5 percben mutatkozhattak be a jelöltek, majd 15 percet kapnak a kérdések megválaszolására. A testület pontozza a jelölteket, majd hétfőn dönt arról, kit javasol a média tanács érére, a javaslatot pedig a művelődési bizottság elé terjeszti. Hantosi István, a bizottság tisztás elnöke kiemelte, még soha nem volt példa arra, hogy a média tanács elnökét nyilvános pályázaton válasszák ki a szakmai szervezetek bevonásával. Romlik a 15 éves diákok iskolai teljesítménye. Ennek legfőbb oka a túl korai képernyő használat és a közösségi média. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádióban. Lannert Judit hangsúlyozta, hogy a változásban a szülőknek fontos szerepe van, mert azokban az országokban, ahol jók az eredmények, a szülők sokat beszélgetnek a gyerekekkel, az iskolákban pedig papíralapú olvasással fejlesztik a szövegértést. A járó beteg ellátás javításához az anyagi háttér mellett fontos a jó szervezés is. Erről beszélt a területért felelős egészségügyi államtitkár egy a témában rendezett konferencián. Buga László elmondta, hogy a gyorsabb, egyszerűbb és észszerűbb működéshez betegút monitoringot hoznak létre. Hozzátette, hogy a folyamatok feltérképezése egyértelművé teszi, hol és hogyan kell beavatkozni az ellátórendszer működésébe. Tüdőszűrésre biztatja a dohányzókat az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Kiemelték, hogy a tüdőrák sokáig tünetmentes maradhat, ezért a korai felismerés különösen fontos és életet menthet. Ezért az intézmény továbbra is várja ingyenes tüdőrák szűrésre az aktív dohányosokat, akiknél fokozott lehet a betegség kialakulásának kockázata. A részvétel regisztrációhoz kötött. Testvérvárosi megállapodást kötött Debrecen és az ukrajnai Harkiv önkormányzata. Az erről szóló dokumentumot a polgármesterek írták alá a debreceni városházán. Harkiv lett Debrecen 22. testvérvárosa. 2016 óta volt hivatalos kapcsolat a települések között. Ezt emelték most magasabb szintre.
4: Időjárás.
5: Késő estétől északnyugat felől beborul az ég. Éjszaka a Dunántúlon, holnap északnyugaton számíthatunk kisebb esőre, záporra, de egy-egy zivatar is kialakulhat, a szél több felé megerősödik. Hajnalban 10-15 fok, napközben 18-26 fok valószínű.
6: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
4: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
0: A legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
7: 5 óra múlt 3,5 perccel, és a Nullás déli szektorán erős forgalomra kell készülni, meg torlódásra az M5-ös csomópontjától az M3-as felé Gyál térségében. Erős a forgalom, úgyhogy szintén torlódás van a 6-os főúton az M0-ás közelében, a második Rákóczi-Ferenc út Csepeli és Lakihegyi szakaszán egészen a Massányi Károly úti kereszteződésig. Csepelen belül a Kossuth-Lajos utcában szintén torlódás van. A Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába a főváros és a Sziget-Szent Miklósi részén is torlódás van, illetve a Gerinc úton is, valamint a gyártelepi hívátjárónál a Gyári úton és a Műúton is. Az 510-esen Taksonynál folyamatos a közlekedés, viszont Dunaharasztinál lassú tempóra készüljetek, az 51-esen pedig Taksony térségében számítsatok lassulásra, ott éppen munkavégzés folyik. Ezen kívül még visszatérve Sziget-Szent Miklósra, a fővárosi vízművek vízvezeték rekonstrukciót végez a Bajcsy-Zsilinszky utca, Jókai út és Losonci utca közötti szakaszán, így ezen a részen csak északi irányban lehet közlekedni. Vigyázzatok nagyon magatokra, további jó utat, és persze balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek.
4: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
4: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
7: Kellemes délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak, különösen az Editeknek itt szeptember 16-án szerdán, hiszen ma ők a névnaposok, Isten éltesse őket nagyon-nagyon sokáig. Én ebben az órában egy kis jótékonykodásra szeretném felhívni a figyelmeteket. Együtt összefoghatunk egy jó ügyért, gyerekekről van egyébként szó, úgyhogy remélem, hogy figyelemmel kíséritek majd a felhívást, illetve az óra második felében egy picit a gombákról esik majd szó, hiszen ősszel különösen gyakran kerül az asztalra, és úgy tűnik, hogy nem csak az íze miatt érdemes helyet szorítani neki az étrendben, hogy mi mindenért érdemes még fogyasztani, azt fogom elárulni, meg hogy mi mindenre kell odafigyelni, például mikor együk, hogy együk, milyen hatással van a szervezetünkre, úgyhogy az óra második felében erről beszélek majd nektek, és jönnek a legjobb slágerek, és nem sokára Tóth Andi, és a júniusban, hát az már jó régen volt, King Promise és a That Way, ez pedig már is szólít az FM 107 egészen.

Lakihegy Rádió helyben vagyunk, és első alkalommal rendeznek városnapokat Sziget-Szentmiklóson, és bizony ehhez kapcsolódóan egy adománygyűjtő akciót is elindítottak, ami egészen augusztus 18-áig tart, ennek pedig a neve a Szent Miklós adománygyűjtő akció. Városunk névadójának hagyományait figyelembe véve Sziget-Szentmiklós város önkormányzata megbízásából a Sziget-Szentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház gyűjtést hirdet, aminek a célja a Bíró Lajos Általános Iskola Petőfi utcai épületének a felújítása. Hogy mit szeretnének elérni az összegyűjtött pénzzel? Hát például 12 darab speciális nyílászárót cserélnének ki, tantermek burkolatainak a felújítása, folyosó felújítása, udvari csatorna rendszer javítása, és még nagyon-nagyon sok minden más is. Ezt egyébként próbálták felsorolni és megmutatni egy videóban, amit ajánlok a figyelmetekbe, a Közösségi Háznak a Facebook oldalán meg tudjátok nézni. Na de hogyan tudtok ti segíteni? Például átutalással a Humanitás 91 közalapítvány számla számára, illetve a város szerte megtalálható adománygyűjtő dobozokba készpénz elhelyezésével. Hogy hol találhatóak meg ezek a dobozok, azok fel vannak sorolva a sárgaház.com oldalon, méghozzá egy a programfül alatt az adománygyűjtő akciót kell keresni, és ott megtaláljátok. Én most itt adásban csak azért nem mondom el, mert rengeteg helyen, tényleg város szerte, és az összegyűlt adományokat a Humanitás 91 közalapítvány kezeli és adja át az iskolát üzemeltető Sziget-Szentmiklósi tankerület számára, tehát október 18-áig tudtok ti is segíteni. Minden felajánlás számít, minden segítség közelebb visz ahhoz, hogy megőrizzük ezt a több mint 100 éves épületet, és méltó környezetet teremthessenek a jelen és a jövő generációi számára a tanulásra, úgyhogy fogjunk össze egy jó ügyért, fogjunk össze a gyerekekért.

Metzger Viki és az Éden című dala itt a Laki Hegy Rádióban, az FM 107 egészen, és az utolévőknek mondanám, hogy a nullás déli szektorán az M5-ös irányában még mindig erős a forgalom, és torlódásra is kell készülni. Az M6-os felhajtója és a Sziget-Szentmiklósi csomópont között, valamint Gyáll térségében az M3-as irányába, a Csepeli úton Sziget-Szentmiklós irányába, a főváros és a Sziget-Szentmiklósi részén is torlódásra kell készülni, a második Rákóczi-Ferenc úton ugyanez a helyzet, és a Gerinc úton is sűrű még a forgalom, valamint a Csépi út két végénél is torlódás van Sziget-Szentmiklóson. Az 510-esen Taksonynál és Dunaharasztinál is lassú az előrejutás, Dunaharaszti belterületén a Dózsa-György úton is torlódás van, az 51-esen pedig Taksony és Dunaharaszti között számíthatok lassabb tempóra, vigyázzatok magatokra, szerintem a legjobb hír, hogy balesetről nincs infóm. A folytatásban 17:30 térségi hírek előtte azonban még két dar is vár ránk.

0: Minden reggel veletek ébredek.
1: A Nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
4: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
3: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
4: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
3: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
4: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
3: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van. Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
5: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak. Az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
2: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Jelentős nehézségeket okoz a reggeli forgalom Halásztelken. Az M0-as autóút irányába rendszeresen torlódás alakul ki a városban. A helyzet javítása érdekében Nagy Barnabás levélben fordult a Magyar Közúton Profit ZRT vezetőségéhez. A polgármester arra kérte a szervezetet, hogy vizsgálja felül a jelzőlámpák programját, mivel az nagyban befolyásolja a közlekedést a reggeli órákban. A település első embere ezen kívül felvetette, hogy szükség lenne olyan beállításokra, amelyek gyorsabbá tehetik a Halásztelekről való kijutást. A probléma orvoslásáig

0: Az önkormányzat a lakosság türelmét és megértését kéri. Idén ősszel ismét több időpontban lesz tüdőszűrés Halásztelken. A Református Pulmonológiai Centrum ezúttal szeptember 16-a és 24-e között várja jelentkezőket a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. A mobilállomáson 16-án, 21-én és 23-án déltől este 6 óráig végzik a felméréseket. A fennmaradó napokon, tehát 17-én, 18-án, 22-én és 24-én reggel 8-tól délután 2-ig fogadják a pácienseket. A vizsgálatra kizárólag nagykorúak regisztrálhatnak kisebb összeg fejében, 40 éves kortól pedig ingyenesen. A tüdőszűrés feltétele továbbá, hogy a résztvevőknél legyen személyi igazolvány, illetve lakcím és tajkártya. Ősszel is várják a fiatal táborozókat. A nyári táborok sikerét követően ősszel is folytatja a gyermekeknek szóló programjait a Horgász Egyesületek Pest Megyei Szövetsége. A szervezet a nyári időszakban 3 sikeres tábort rendezett Szigetszentmiklóson. A programok iránti nagy érdeklődésre való tekintettel a szövetség ősszel is lehetőséget biztosít a gyermekek számára a táborozásra. Gyuricáné Lenkovics Ildikó, a szövetség ifjúsági felelőse rádióknak elmondta, az őszi programokra még várják a táborozók jelentkezését.
1: Ugye ez az őszi szünetben szokott zajlani, ilyenkor 3 napra gyűlünk itt össze a gyerekekkel. Ugye a környékbeli gyerekek ugyanúgy, mint ahogy a nyári táborokban, napközis jelleggel jönnek, de ugye mivel Pest megyei horgászszövetség vagyunk, Pest megye távolabbi településeiről úgy tudnak jönni a gyerekek, hogy ugye itt is tudnak aludni. Lehet még igen jelentkezni az őszi tanodánkra, kis mini táborunkra, ugye a hepes@hepes.hu e-mail címre várjuk a jelentkezéseket, és hát horgászni fogunk, remélhetőleg jó idő lesz, és kint tudunk lenni a vízparton, és horgászni fogunk.
0: Nagy sikert aratott a Bóbita családi nap Dunaversenyben. Ebben az évben is a Vörös Sándor óvoda adott otthont a már hagyományjá vált rendezvénynek. Szeptember 12-én közös játék, izgalmas vetélkedők, valamint kutya és jármű bemutató várta a látogatókat. A szervezők emellett ugrálóvárral, arcfestéssel és finom süteményekkel kedveskedtek a gyerekeknek. A napból a tánc sem maradhatott ki. A résztvevők többek között a Csúlyogató Néptánc Együttes, illetve a Willpower Tánc és Sport Egyesület produkcióit tekintették meg. A programban ezúttal az idén alakult Élethajó Értékőrző Háló és a Kék Méhecskék az Autistákért Alapítvány is közreműködött.
2: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
4: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Őszi kerámia workshopot tartanak szeptember 19-én Szigetszentmiklóson a Nemzedékek Házában. Őszi faleveles kerámia tálat készíthettek Hubert Kinga keramikussal. Előképzettség nem szükséges. Szeretettel várnak minden alkotni vágyó gyermeket, felnőttet, nagyszülőt, családostól vagy egyedül. 12 év alatti gyerekeknek szülői segítség szükséges. A programon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, melyről bővebben a sárgaház.com oldalon olvas. Kertész Erika és zenekara, valamint az Antal Gábor trió lesznek a Nem Csak Jazz Club szeptember 18-ai fellépői a Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Kertész Erika és zenekara már kétszer is fellépett a Jazz Club közönsége előtt, most 2 magyar nyelvű, a Pillanat és a 7 milliárd történet címmel megjelent albumok dalait adják elő. Az Antal Gábor trió egy 2016-ban klasszikus és jazz zenei tanulmányokat folytató zenészekből alakult, sokszorosan díjnyertes csapat. Mára a magyar zenei élet egyik megkerülhetetlen színfoltjává váltak. Ekletikus és innovatív zenéjükben egyaránt felfedezhetők a fusion, a modern mainstream és a smooth jazz hatásai, ahol a rockzene dinamikája a tradicionális zongoratrió hangulatával találkozik. A klasszikus igénnyel megalkotott kompozíciók a spontán improvizációval vegyülve alkotják a zenekar egyedi stílusát. Az est vendége a kiváló énekesnő Dósa Szelina lesz. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Blaha Louisiana és az Úszunk az Árral című slágerük itt a Laki Hegy Rádióban, a mikrofonnál pedig Petyko Ágit halljátok. Nem tudom, szeretitek-e a gombát? Érdemes lenne fogyasztani, mondom is, hogy miért. Ősszel különösen gyakran kerül gomba az asztalra, és úgy tűnik, nem csak az íze miatt érdemes helyet szorítani neki az étrendben. Több kutatás szerint a rendszeres gombafogyasztás összefügghet a jobb kognitív teljesítménnyel, és bizonyos vizsgálatok a demencia alacsonyabb kockázatával is kapcsolatba hozták. A gomba sokoldalú alapanyag, kevés kalóriát tartalmaz, mégis számos értékes tápanyagot biztosíthat a szervezet számára. Az utóbbi években ráadásul egyre több kutatás vizsgálja azt is, hogy milyen szerepe lehet az agy egészségének megőrzésében. Különösen sok figyelem irányul az egyik természetes összetevőjére, az ergotionein-re, amely antioxidáns tulajdonságokkal rendelkező vegyület. Azért kutatják intenzíven, mert az emberi szervezet képes felvenni, és bizonyos szövetekben, köztük az idegrendszerben is felhalmozni. Ez azért lehet jelentős, mert az oxidatív stressz és a gyulladás szerepet játszhat az életkorral összefüggő kognitív hanyatlás folyamatában. A jelenlegi kutatások alapján nem lehet azt állítani, hogy a gombafogyasztás megelőzi a demenciát, több vizsgálatban azonban érdekes összefüggéseket figyeltek meg. Egyes kutatásokban például az alacsonyabb vér ergotionein szint gyengébb memória és kognitív teljesítménnyel járt például együtt. Demenciával élőknél szintén mértek alacsonyabb értékeket. Magát a gombafogyasztást vizsgáló tanulmányok között is akadnak figyelemre méltó eredmények. Egy japán kutatás szerint azoknál a nőknél, akik naponta legalább 15 g gombát fogyasztottak, alacsonyabb volt a demencia kockázata, mint azoknál, akik egyáltalán nem ettek gombát. Egy hosszabb brit vizsgálatban pedig a rendszeres gombafogyasztók több területen is jobb kognitív teljesítményt mutattak. Ezeket az eredményeket azonban fontos óvatosan értelmezni. Az ilyen megfigyeléses kutatások nem bizonyítják, hogy önmagában a gomba okozza a kedvezőbb eredményeket. Az étrend egészének, a mozgásnak, az alvásnak és más életmódbeli tényezőknek szintén szerepük lehet. És hogy hogyan érdemes fogyasztani, melyik gombát érdemes választani, ezt is elárulom hamarosan, tartsatok velem!

Robin Schulz slágere után vissza a gombához, hiszen az előzőekben már elmondtam nektek, hogy ősszel különösen gyakran kerül gomba az asztalra, és úgy tűnik, hogy nem csak az íze miatt érdemes helyet szorítani neki az étrendben, több kutatás szerint a rendszeres gombafogyasztás összefügghet a jobb kognitív teljesítménnyel, és bizonyos vizsgálatok a demencia alacsonyabb kockázatával is kapcsolatba hozták, de azért azt fontos kiemelni ez esetben is, hogy az étrend egészének, a mozgásnak, az alvásnak és más életből módbeli tényezőknek szintén szerepük lehet ebben. A gombák fajtától függően B-vitaminokat, ásványi anyagokat, rostokat és különféle antioxidáns vegyületeket is tartalmazhatnak. Bizonyos UV-fénynek kitett gombák D-vitamin tartalma is magasabb lehet, ezért ebből a szempontból is érdekes részei lehetnek egy változatos étrendnek. A gomba ráadásul általában alacsony energiatartalmú, miközben jól beleilleszthető levesekbe, ragúkba, salátákba vagy húsmentes fogásokba. Az egyértelműen kijelenthető, hogy nem kell feltétlenül a ritka vagy drága gombafajtákat fogyasztani a hatás érdekében. A csiperke könnyen beszerezhető, sokféleképpen elkészíthető és alacsony kalória tartalmú. A laska gomba szintén jó választás, többféle B-vitamint, rostot és antioxidáns vegyületeket is tartalmaz. Az utóbbi években sok figyelmet kap az oroszlán sörény gomba, vagyis a lion's mane is. Egyes vegyületeiről laboratóriumi vizsgálatokban azt találták, hogy kapcsolatba hozhatók az idegsejtek növekedésében és működésében szerepet játszó folyamatokkal. Ez azonban még nem azt jelenti, hogy emberben is bizonyított lenne a memória javító vagy demenciát megelőző hatása. A jelenlegi kutatási eredmények tehát arra utalnak, hogy a gombafogyasztás több szempontból is érdekes lehet az egészség szempontjából, de további vizsgálatokra van szükség az összefüggések pontos megértéséhez. A gombát minden esetre érdemes beilleszteni az étrendbe, mert változatos és tápanyagokban gazdag része lehet a mindennapokban, és egyébként, hogyha ti magatok szeditek a gombát, azért arról ne feledkezzetek meg, hogy minden alkalommal érdemes bevizsgáltatni, hogy valóban azt szedtétek-e le, ami ehető és amit ismertek.

0: Mindenki elkészítette mostanság azt a fotót, ami AI-jal készül és visszarepít minket a 80-as években, hogy hogyan néznénk ki akkoriban. Hát Gáspár Laci megénekelte, hogy milyen volt a 80-as években gyereknek lenni. Én mindig nosztalgikusan gondolok vissza erre az időszakra, amikor ezt a dalt meghallgatom, mert bizony én is akkor voltam gyermek. És ti mikor, akár erről is beszélgethetünk a következő órában, várlak vissza titeket, 0-20-95-95-107-es, pedig az SMS és Viber számom, itt értek el a folytatásban is.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: hangja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
2: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
1: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
2: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
1: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
2: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
1: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
3: Fogászati ellátás stresszmentesen.
4: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
3: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
4: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
3: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
4: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
3: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
4: www.sarokvilla.hu.
3: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
5: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszentmiklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
0: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Pécset folytatódik a miniszterelnök országjárása. Öröknaptár készült a legjelentősebb gyermekirodalmi alkotókról. Holnap is meleg idő lesz, de már többfelé lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Pécset folytatja országjárását a miniszterelnök. Magyar Péter szombat délután 4 órára hirdetett szabadtéri rendezvényt a 48-as térre. A fórumon a Tiszás országgyűlési képviselők is részt vesznek. A kormányfőként először szervezett országjárás múlt hétvégén Veszprémben kezdődött. A tervek szerint 15 vidéki város után Budapesten ér véget. A felvidéki magyar nyelvű oktatás helyzetéről és a magyar közösségek támogatásáról egyeztetett Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Gubik Lászlóval, a Szlovákiai Magyar Szövetség elnökével. Áttekintették a szlovák oktatási törvény tervezett átalakításának a magyar nyelvű oktatásra gyakorolt hatását. Egyetértettek abban, hogy a pénzügyi támogatásokat a közösségi intézmények fenntartására, a magyar nyelv megőrzésére és a nemzeti öntudat erősítésére kell fordítani. Erősebb és függetlenebb Európa formálódik, amely a korábbinál jobban meg tudja védeni magát, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban. Ursula von der Leyen évértékelő beszédében arra hívta fel a figyelmet, az Európai Unió jelenleg nyíltan ellenséges világgal néz szembe, és az ipari kapacitásokért folytatott küzdelem határozza meg a globális versenyt. Azt is hangsúlyozta, hogy fel kell lépni az ultranacionalisták és az Európa ellenesek ellen. Rendőri erőszak miatt elmarasztalta Magyarországot az Emberi Jogok Európai Bírósága, közölte a Magyar Helsinki Bizottság. A vizsgálatot egy 2019-ben történt ügy miatt indították, amelyben egy csalásért és sikkasztásért elítélt nő elfogásakor súlyosan bántalmaztak a rendőrök, több csontja eltört és maradandó sérüléseket szenvedett. A strasbourgi bíróság szerint a rendőri fellépés és az ügy kivizsgálása is sértette az embertelen, megalázó bánásmód tilalmát. A bíróság 8500 eurós jóvátételt ítélt meg a nőnek. Gyermekirodalmi online naptárat készített a Móra könyvkiadó. Az öröknaptár bemutatja a gyermek és ifjúsági irodalom jelentős magyar, valamint külföldi alkotóit. Az ingyenesen elérhető naptárban hónapokra és napokra bontva lehet böngészni, de akár név, évszám vagy könyvszím is megadható a keresőben.
6: Időjárás.
7: Országszerte süt a nap, eső nem lesz. Holnap az ország északnyugati részén kisebb eső, zápor vagy zivatar kialakulhat. Éjszaka 10-15 fok valószínű, holnap napközben a Dunántúlon 18-25 fok, a középső és a keleti tájakon 26-30 fok lesz.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
6: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
0: A legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
8: 6 óra múlt 3,5 perccel, és még mindig erős a forgalom. Például a Nullás déli szektorán az M5-ös irányába, az M6-os felhajtója és a Sziget-Szentmiklósi csomópont között lassabb tempóra kell készülni, valamint Gyál térségében az M3-as irányába. A 6-os főúton is van egy pici torlódás az M0-ás közelében, és lassabb még a tempó a második Rákóczi-Ferenc útnak a Csepeli és a Lakihegyi szakasz. A Gerinc úton továbbra is torlódás van, és a Gyártelepi Hévát járónál is erős a forgalom. A Csepeli úton is erős forgalomra kell készülni, de folyamatos a közlekedés, annyi, hogy a fővárosi szakaszon a Lámpás utca és az M0-ás közötti részén trafiznak a rendőrök. Az 510-esen Taksonynál és Dunaharasztinál is még mindig lassú az előrejutás az erős forgalom miatt, illetve az 51-esen Taksony közelében munkavégzés miatt lassul le a forgalom. A 22-es kilométernél a Kiskunlacháza felé vezető oldalon kell számítani inkább erre a bizonyos lassulásra. Vigyázzatok nagyon magatokra, jó utat kívánok, ja, és még gyorsan egy trafiinfó, Szigetcsépen a főutcán is ott vannak a rendőrök. Na most kívánok jó utat mindenkinek!
0: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
6: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
6: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
8: Kellemes estét, délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak, így szeptember 16-án szerdán, és bízom benne, hogy nagyon-nagyon jól telt a napotok, és most már a pihenésé a főszerep. Nyilván, ha még dolgoztok, akkor pedig kitartást kívánok nektek, remélem, hogy már nincsen sok hátra. Én mondom majd, hogy milyen programok számíthatok az előttünk álló időszakban, konkrétan egy előadást szeretnék, ez már októberre szól, a figyelmetekbe ajánlani, mert két olyan zseniális színész érkezik Sziget-Szent Miklósra, hogy szerintem mindenkinek egyből kedve támad ezt a darabot megnézni. Aztán térségi sportélet híreiről is beszélgetünk majd, illetve azt már említettem nektek, csak még ilyen 3 óra környékén, hogy ma Szentgyörgyi Albertre emlékezünk, ugyanis 1893. szeptember 16-án látta meg Nobel-díjas orvosunk és kutatónk, a C-vitamin felfedezője a napvilágot, tehát ma ünnepelni a születésnapját, úgyhogy néhány érdekességet összeszedtem az életével kapcsolatban, úgyhogy az óra második felében erről is beszélek majd nektek. Kygo felvételével, a Chasing Paradise-zal pedig már is kezdjük az órát.

Ivy és a Bang Bang című slágere szólt a Laki Hegy Rádióban az FM 107, egészen én pedig még időben szólok nektek, hogy egy olyan darabot, olyan szereposztásban nézhettek meg Szigetszentmiklóson október 18-án az IT hangverseny termében, amit szerintem megemlegettek. Egy komédiáról van szó, a címe pedig Kalamazó, és az Orlai produkció előadása. Mit akarnak ezek még? Kérdeztük 20 évesen, ha idősebbek szerelméről esett szó, pedig az ember sohasem túl öreg ahhoz, hogy fiatal legyen. Két remek humorú írónő fordulatos komédiája megmutatja, milyen a romantika az élet második felvonásában. Amikor Peg, a konzervatív madárrajongó egy ismerkedési oldalon rátalál az izgalmakat fémdetektorral kereső Irvingre, megérkezik a szerelem első látásra. Az első randevú és a másnap reggel után a két idősödő romantikus komplikált helyzetben találja magát. A közös jövőhöz bizony még az ő korukban is fel kell nőni, addig viszont még rengeteget lehet röhögni, különösen így. Hernádi Kern párossal, igen, jól hallottátok, hiszen Peget Hernádi Judit alakítja majd, Irvinget pedig Kern András, a dramaturg Zördi Gergely, a látványért Sós Beáta a felelős, a zenét pedig Cári Tibornak köszönhetjük. Szóval október 18-án Kalamazú, egy komédia, Szigetszentmiklóson az IT hangverseny termében.

0: Kis Kevin és a Te vagy az oka című felvétel szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107,9, perc múlva pedig fél hét van, én pedig még egy sporthírt hoztam nektek erre a fél órára, ugyanis a Gyöngyös otthonába látogat szombaton 18 órától az SKSK a férfi kézilabda NB1 harmadik fordulójában. A rendkívül tágas középmezőnyben a Sziget-Szent Miklósiak gyöngyösi vendégjátéka igazi kiki csatának ígérkezik, különösen azt nézve, hogy a térségi együttes két hasonló gárda ellen egy gólos vereséggel, majd egy gólos győzelemmel jött le a pályáról az első két fordulóban. Kielvinger Bálint vezetőedző elmondta, teljesen reális, hogy ezúttal is az utolsó pillanatban dől el a találkozó. Tényleg ilyen szoros a mezőny, és minden pont nagyon számít. Hozzátette, még bőven van hova fejlődniük, de úgy utaznak Gyöngyösre, hogy megpróbálnak idegenben pontot vagy pontokat szerezni, legyen így. Sok sikert kívánunk nekik természetesen. Kielvinger Bálint nyilatkozatát pedig a térségi hírek között, illetve a Sziget Krónikában is hallhatjátok. Nálunk pedig már Jason Derulo és a Wiggles szól.
1: Hey yo, Jason. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Say something to her. Holla at her.
2: I got one question. How'd you fit all that in them jeans?
3: You know what to do with that big fat butt.
4: Wiggle, wiggle, wiggle.

0: grillezés közben is titeket hallgatunk.
1: Sziasztok! Egy vidám dal küldenék a barátomnak.
2: Köszönöm a hétvégi szuper programajánlatot.
3: Löki 1 Rádió, FM 107.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
6: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
5: Uramisten!
6: Talán valami baj van.
5: Nincsen.
6: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
5: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
7: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsi Zsilinszki utca 43/B.
8: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válasz gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
9: Töltődj fel ráckevén. A kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez. Élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázskezeléssel. Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
4: Ez reklám volt.
10: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
11: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Folytatódik a szennyvízhálózat korszerűsítése Dunavarsányban. Jelenleg is zajlanak a munkálatok a Petőfi Művelődési Házés könyvtár udvarán. A DPMV ZRT munkatársai a gyakran túlterhelt rendszer tehermentesítésén dolgoznak annak érdekében, hogy megbízhatóbbá tegyék a szolgáltatást. A szakemberek emellett a nagyobb intézményeket, így a Városházát és az Árpád Fejedelem általános iskolát is leválasztják a vákumhálózatról, majd közvetlenül a nyomóvezetékre kötik át őket. Keresztesi Balázs polgármester hivatalos közösségi oldalán arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a projekt részeként a Kolozsvári, az Árpád és a Pozsonyi utca szennyvízrendszerének fejlesztésére kerül sor. A település első embere hozzátette, hogy a beruházásnak köszönhetően várhatóan hosszú távon csökkenhet a technikai problémák kockázata. A Sas Klub sorsáról tájékoztatta a lakosságot Taksony polgármestere. Solnai Pál a létesítmény bérlésével és fenntartásával kapcsolatban osztott meg közleményt hivatalos közösségi oldalán. A település első embere arról számolt be, hogy a korábbi elképzelésekkel ellentétben egyelőre nem alakítják a fiatal halok közösségi terévé a Sas Klubot. A döntés oka többek között az, hogy a nagyközség 2026-os költségvetése jelenleg nem elegendő ahhoz, hogy megfelelő személyzetet és körülményeket biztosítson. Az önkormányzat így a klub kihasználtsága érdekében ideiglenesen bérbe adja azt családi és egyéb rendezvények céljára. Amennyiben adottá válnak a feltételek, megvalósul az eredeti koncepció. Sziget-Szent Miklóson folyamatosan van lehetőség horgászvizsgát tenni. A vizsgára a horgászjegy.hu oldalon a saját profilba belépve lehet jelentkezni, ahol a vizsgázók kiválasztatják a számukra megfelelő időpontot és helyszínt.

0: forint. A Sziget-Szentmiklósi vizsga helyszíne a május 1-es sétány 19, a vizsgákat pedig szerdánként délután 4 órától tartják. Dolhai András, a Horgász Egyesületek Pest megyei szövetségének elnöke rádiónknak elmondta, a horgász vizsga minden vizsgabizottságnál és minden helyszínen díjmentes.
1: Ezt egész évben tartjuk ezt a szerdai napot, mi is hosszabban vagyunk olyankor nyitva, és 16 órától tartjuk a vizsgákat. Ugye a vizsga, nem kell kihangsúlyozni, ingyenes a vizsga, de sajnos ki kell, mert többen azt gondolják, hogy ez pénzbe kerül. A horgászvizsga ingyenes. Azt, hogy utána kiváltja valaki a horgászjegyét, ugye egy regisztráció után kártyát csináltat 2200 forint, illetve kiváltja az államjegyét 15600 forintba kerül. Ha pedig online csinálja, ugyanaz, akkor csak 15000-be. Más költsége nincs.
0: A vasúton való átkelés veszélyeire figyelmeztet Dunaharaszti önkormányzata. Már megindult a teherforgalom a települést is érintő Budapest-Belgrád vasútvonalon, emiatt fokozott odafigyelést igényel a sínek megközelítése. A közösségi médiában megosztott közlemény szerint a vasút területére munkavégzés, közlekedés vagy más engedélyezett tevékenység céljából lehet csak belépni. A városvezetés emellett arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a zajvédő falba épített kapukat magánszemélyek nem használhatják, hanem kizárólag a kijelölt átjárókat vehetik igénybe. Szigorúan tilos továbbá a vágányok között vagy mellett gyalogosan közlekedni. További információk Dunaharaszti város hivatalos Facebook oldalán olvashatók.
2: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu. Programajánló.
4: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Folytatódik a Sziget-Szentmiklósi helytörténeti gyűjtemény előadás sorozata, a Sorsfordító napok. Szeptember 16-án Terror New Yorkban címmel dr. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense tart előadást a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. 25 éve, 2001. december 11-én történt a World Trade Center ikertornyai elleni terrortámadás. Túlzás nélkül mondható, hogy az esemény megváltoztatta a történelem menetét. Mi történt azon a szörnyű napon, amit több mint 3000 ember életét követelte New Yorkban? Mi lett a következménye? Hogyan változott a világpolitika és hogy hat a mai világunkra? Erről tart előadást dr. Kaiser Ferenc, melynek zárásaként Balog Éva, a múzeum egyik Sziget-Szentmiklósi pártolója meséli el személyes élményeit, azon a napon ugyanis New York utcáit járta és éles szemmel fotózott. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A nyári fesztiválok után Dunaharasztira látogat a Bagossi Brothers Company. Idén ősszel a településen is felcsendülnek majd a jól ismert slágerek. A zenekar szeptember 27-én vasárnap este 8 órától lép fel a Városi Sportcsarnok parkolójában. A szabadtéri koncertre augusztus 31-től szeptember 25-ig lehet jegyet vásárolni a helyszínen, a település Facebook oldalán megadott időpontokban. Az online jegybeszerzés szeptember 1-én kezdődik. Részletes tájékoztató az önkormányzat hivatalos felületein olvasható. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Laki Híd Rádió helyben vagyunk, a mikrofonnál Petyko Ágit halljátok. Hogyha azt mondom, hogy C-vitamin, akkor nektek is azonnal Szent Györgyi Albert neve ugrik be, ugye? Ma van a világhírű Nobel-díjas tudósunk születésnapja, és higgyétek el, az élete sokkal izgalmasabb volt annál, mint amit a tankönyvek száraz sugarai sugalnak nekünk. Gondoltátok volna például, hogy az emberiség egyik legnagyobb koponyáját gyerekkorában konkrétan butának bélyegezték? Bizony, az iskolában annyira rosszul teljesített, hogy a családja attól félt, hogy semmire sem viszi majd. Később aztán valósággal megtáltosodott, de a Nobel-díjig vezető út sem volt mindennapi. A híres C-vitamint, vagyis az aszkorbinsavat eredetileg nem is paprikából, hanem mellékveséből vonta ki. Csak hogy abból nagyon kevés állt rendelkezésre. A legenda szerint a nagy áttörést egy családi vacsora hozta meg Szegeden. Szent Györgyi nem szerette a paprikát, ezért amikor a felesége a tányérjára tette, ahelyett, hogy megette volna, inkább levitte a laboratóriumába, hogy megvizsgálja. Ebből a dacból született meg a világsiker, kiderült, hogy a szegedi paprika a C-vitamin valóságos aranybányája. Szent Györgyi azonban nem csak a laboratóriumban volt zseni, hanem a magánéletben is. Igazi rockstárként élt, ha lehet ezt így mondani, imádta a sebességet. Ő volt az első Szeged utcáin, aki motorkerékpárra pattant, ráadásul bőrkabátban is rendszeresen teniszezett, sőt, még 60 felett is szörfözött az óceánon. A második világháború alatt ráadásul titkos ügynöknek állt. Kálai Miklós miniszterelnök megbízásából egy tudományos előadás álcája mögé bújva utazott Isztambulba, hogy tárgyaljon a szövetségesekkel Magyarország kiugrásáról. Amikor Adolf Hitler megtudta ezt, személyesen adott parancsot a letartóztatására. Szent Györgyi hónapokig pulykált a Gestapo elől, mire sikerült megmenekülnie. 93 évet élt, és az utolsó pillanatig megőrizte a szellemi frissességét és a fiatalos lendületét. Egyszer azt mondta, a felfedezés lényege látni azt, amit mindenki lát, de olyat gondolni, amit senki nem gondol. Ma ráemlékeztünk, Isten éltesse a magyar géniuszt!

Egy rádió helyben vagyunk, élvezzétek ki még ezt a néhány napsütéses órát. Gyönyörű időnk volt ma is, mert holnap csütörtökön érkezik egy hideg front északnyugat felől, melynek hatására elsősorban a Dunántúlon és északon erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és az említett tájakon helyenként kisebb eső, zápor kialakulhat, néhol zivatar sem kizárt. Az ország keleti, délkeleti harmadán viszont még sok napsütésre számíthatnak. Nyugat felől egyre több felé fordul északnyugatira, északira a szél, melyet élénk erős lökések kísérhetnek, de késő délutánig a keleti tájakon még a délnyugati szél lesz az élénk. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 17 fok között alakul. Napközben nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt. 18-30 fok közötti értékeket mérhetünk, nyugaton, északnyugaton lesz majd a hűvösebb. Pénteken a hosszabb, rövidebb napos időszakokat gyakran zavarhatják felhők, és helyenként kialakulhat esőzápor. Egyes tájainkon akár zivatar. A szél elsősorban záporok, zivatarok környezetében támadhat fel. Hajnalban reggel ismét találkozhatunk párás, ködös ország részekkel. Hajnalban 8-16 fokot mutathatnak a hőmérők. Ezen a napon is széles skálán mozoghatnak a csúcsértékek. A legmelegebb órákban 19 és 30 fok közötti maximumokat mérhetünk. Északnyugatról délkelet felé haladva lesz a melegebb. Szombaton változóan felhős napos időre van kilátás. Egyes tájakon kisebb eső, zápor is kialakulhat, néhol az ég megdörrenhet. A Dunántúlon helyenként élénk lesz az északi északnyugati szél, záporok, zivatarok környezetében erős, akár viharos szélökések is előfordulhatnak. Többfelé indulhat párásan, ködösen majd a nap. Kora reggelre 9 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délutára 22-28 fok közé melegedhet a levegő. A vasárnap is gyakorlatilag ugyanilyennek ígérkezik, szóval holnap egy picit hűvösebb, csapadékos időre számíthatunk, de utána marad a kellemes, kicsit változékony időjárás.

0: kedves Lakihegy Rádió hallgatók, hát perceken belül 7 óra van, úgyhogy búcsúzni jöttem tőletek. A folytatásban jön a Sziget Krónika, a térség hír összefoglalója, aztán 1 óra magyar zene a legjobbak közül válogatva. Movával és a Zuhanással kezdünk majd. Őt követi Azaria és a Marianárok, Imago Mundi és a Semmi sem ugyanaz, Karola és a Titkos Tánc, Szignó, Horváth Tamás és Blanche is. Ez még csak az óra első fele volt, úgyhogy hallgassátok meg majd a másodikat is. Majd 8 óra után jön a Sziget Szelet című riportműsorunk, 9 óra után pedig a Süsfelnap legjobb pillanataival érkeznek majd a lányok. Én nagyon szépen köszönöm a mai napi figyelmet is, várlak titeket holnap, azaz csütörtök délután is, ez pedig tudjátok mit jelent, játékkal jövök a Ráckevei, a Kalen termális élményfürdő jó voltából. Tartsatok akkor is velem, puszi mindenkinek, Pecskó Ági vagyok.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: Balatonfalki-hegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcserek, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhető. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
4: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszentmiklósi, Szigethalm és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk: ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
0: Ez reklám volt.
5: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
6: Ősszel ismeri a fiatal táborozókat a Horgász Egyesületek Pest Megyei Szövetsége. Szigetszentmiklóson folyamatosan van lehetőség horgászvizsgát tenni. Ideiglenesen egyirányúsították a Bajcsy-Zsirinszky utcát Szigetszentmiklóson. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
5: Sziget Krónika. Krónika.
6: Ideiglenesen egyirányúsították a Bajcsy-Zsirinszky utcát Szigetszentmiklóson. A fővárosi vízművek vízvezeték rekonstrukciós munkái miatt várhatóan szeptember 27-ig módosul a közlekedés rendje. A Tököli út és a Losonci utca közötti útszakasz egyirányú, azon kizárólag a Losonci utca felé lehet közlekedni. Az Akácfa, a Móra Ferenc és a Madács Imre utca, Zsák utca, ezekből nem lehet kihajtani a Bajcsy-Zsirinszky utcára. A Tököli út és a Bajcsy-Zsirinszky utca kereszteződésében további korlátozásokra, valamint jelentős torlódásra is számítani kell. A munkálatok miatt szeptember 22-ig több autóbuszjárat terelt útvonalon közlekedik. A közlekedőket arra kérik, hogy fokozott figyelemmel vezessenek, kövessék az ideiglenes forgalmi jelzéseket és induláskor számoljanak a megszokottnál hosszabb menetidővel. Szigetszentmiklóson folyamatosan van lehetőség horgászvizsgát tenni. A vizsgára a horgászjegy.hu oldalon a saját profilba belépve lehet jelentkezni, ahol a vizsgázók kiválasztatják a számukra megfelelő időpontot és helyszínt. A szigetszentmiklósi vizsga helyszíne a május 1-e sétány 19, a vizsgákat pedig szerdánként délután 4 órától tartják. Dolhai András, a Horgász Egyesületek Pest Megyei Szövetségének elnöke rádiónknak elmondta, a horgászvizsga minden vizsgabizottságnál és minden helyszínen díjmentes.
7: Ezt egész évben tartjuk, ezt a szerdai napot, mi is hosszabban vagyunk olyankor nyitva, és 16 órától tartjuk a vizsgákat. Ugye a vizsga, nem kell kihangsúlyozni, hogy ingyenes a vizsga, de sajnos ki kell, mert többen azt gondolják, hogy ez pénzbe kerül. A horgászvizsga ingyenes. Azt, hogy utána kiváltja valaki a horgászjegyét, ugye egy regisztráció után kártyát csináltat, 2200 forint, illetve kiváltja az államjegyét, 15600 forintba kerül. Ha pedig online csinálja, ugyanazt, akkor csak 15000-be. Más költsége nincs.
6: Ősszel is várják a fiatal táborozókat. A nyári táborok sikerét követően ősszel is folytatja a gyermekeknek szóló programjait a Horgász Egyesületek Pest Megyei Szövetsége. A szervezet a nyári időszakban 3 sikeres tábort rendezett Szigetszentmiklóson. A programok iránti nagy érdeklődésre való tekintettel a szövetség ősszel is lehetőséget biztosít a gyermekek számára a táborozásra. Gyuricáné Lenkovics Ildikó, a szövetség ifjúsági felelőse rádióknak elmondta, az őszi programokra még várják a táborozók jelentkezését.
8: Ugye ez az őszi szünetben szokott zajlani, ilyenkor 3 napra gyűlünk itt össze a gyerekekkel. Ugye a környékbeli gyerekek ugyanúgy, mint ahogy a nyári táborok, zavarokban napközis jelleggel jönnek, de ugye mivel Pest megyei horgászszövetség vagyunk, Pest megye távolabbi településeiről úgy tudnak jönni a gyerekek, hogy ugye itt is tudnak aludni. Lehet még igen jelentkezni az őszi tanodánkra, kis mini táborunkra, ugye a hepes@hepes.hu e-mail címre várjuk a jelentkezéseket, és hát horgászni fogunk, remélhetőleg jó idő lesz, és kint tudunk lenni a vízparton, és horgászni fogunk.
6: A kezdő horgászokat is várják az őszi táborba. A teljesen kezdő és a már tapasztalattal rendelkező fiatal horgászok jelentkezését is várják a Horgász Egyesületek Pest megyei szövetségének őszi tábori programjaira. Gyuricáné Lenkovics Ildikó, a szövetség ifjúsági felelőse hozzátette, ahogyan a nyári táborokban, úgy az őszi programokon is segítséget kapnak azok a gyerekek, akik még csak most ismerkednek a horgászattal. Kiemelte, a táboroztatók mellett a tapasztaltabb, idősebb gyermekek is szívesen megosztatják tudásukat a kisebbekkel és a kezdőkkel, így segítve őket a horgászat alapjainak elsajátításában.
8: Természetesen a teljesen kezdő kis horgászokat is várjuk, hiszen hát valahol el kell kezdeni a gyerekeknek. Nagyon sok gyerekünk van itt a táborban, aki valamikor elkezdte ezt, és most már óriási nagy horgász, nagyon tud mindent, és óriási örömmel adja át a tapasztalatát már a kisebbeknek és a kezdőknek. Tehát a gyerekek is beletanulnak ebbe, hogy mi segítjük őket, látják rajtunk azt a segítő szándékot, hogy megtanítsuk őket erre a nagyon klassz kis szabadidő sportra. Olyan szeretettel fogadják ők is az újakat, és ők is szeretnek nekik segíteni.
5: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
6: Ideiglenesen lezárták a busz megállót Taksonynál. Ideiglenesen lezárták az 51-es úton Budapest felé vezető oldalon található busz megállót Taksonynál. A Nagyközség önkormányzatának tájékoztatása szerint a lezárásra a körforgalom építési munkálatai miatt lesz szükség. A busz megálló várhatóan október 8-áig nem lesz használható. Az önkormányzat arra kéri a közlekedőket, hogy az érintett időszakban fokozott figyelemmel közlekedjenek és számítsanak az ideiglenes forgalmi változásra. Nagy sikert aratott a Bóbita családi nap Dunaversenyben. Ebben az évben is a Vörös Sándor óvoda adott otthont a már hagyománnyá vált rendezvénynek. Szeptember 12-én közös játék, izgalmas vetélkedők, valamint kutya és jármű bemutató várta a látogatókat. A szervezők emellett ugrálóvárral, arcfestéssel és finom süteményekkel kedveskedtek a gyerekeknek. A napból a tánc sem maradhatott ki. A résztvevők többek között a Csúlyogató Néptánc Együttes, illetve a Willpower Tánc és Sport Egyesület produkcióit tekintették meg. A programban ezúttal az idén alakult Élethajó értékőrzőháló és a Kék Méhecskék az Autistákért Alapítvány is közreműködött. Nem sokára a dunaharaszti közönség is megtekintheti az Emlékek a partról című alkotást. A településen szeptember 19-én szombat este 6:30-tól lesz először látható a Ráckevei Duna múltját bemutató dokumentumfilm. Jakab Gergely rádiónak elmondta, hogy Kőszeki Zsolt programszervező megkeresésére a Laffert kúriában tarthatják majd az első vetítést. A rendező hozzátette, az Emlékek a partról az egykori halászkertnek és Árpád strandnak állít emléket.
9: Nem csak Ráckevér, hanem környező településekről volt, aki Budapestről lejött motorral, hogy megnézze a filmet, tehát hogy ez máshol is úgy látszik, hogy érdekli az embereket. Dunaharasztin is úgy látszik, hogy van erre igény, és ráadásul tényleg egy nagyon szép környezetben, úgyhogy annyi volt, hogy Zsolt megkérdezte, hogy vetíteném ott a filmet nagy örömmel, de ez bárkire meg bárhol vonatkozik az ország minden táján. Nagyon szívesen rendelkezésre bocsátjuk a filmet a vetítésre, úgyhogy ez így jött, ez a Dunaharaszti, úgyhogy reméljük, hogy ott is minél nagyobb számban sikerül nézőket bevonzanunk.
5: Sziget Krónika. Sporthíreink.
6: Megérkezett a BKG Prima Sziget-Szent Miklós női kosárcsapatához, és már a csapattal edz Zlatka Madankova. A bolgár légiós szeptember 8-án jött hazánkba, és a felmérések után már a csatlakozott is a kerethez. Horváth Rihárd, az NB1-re készülő miklósiak vezetőedzője elmondta, az új szerzemény jó fizikai állapotban érkezett, és most azon dolgoznak, hogy minél hamarabb beillesszék a csapatjátékba. Hozzátette, az amerikai Moses Davenport szintén a napokban repül Magyarországra, és akkor végre a teljes keret együtt tud majd edzeni. Elmarad a BKG Prima férfi kosár csapatának Veszprém elleni edzőmeccse. Az NB1-ben az előző szezonban ezüstérmet szerző Sziget-Szent Miklósiak a hétvégén játszottak volna szintén ebben az osztályban szereplő veszprémiekkel idegenben, ám az ellenfél lemondta a találkozót. Dr. Nagy Ágoston, az érségiek vezetőedzője elmondta, ez már nem az első elmaradt felkészülési meccsük, de szerencsére elég sokat szerveztek le, így nem jelent problémát a veszprémi összecsapás kiesése. Hozzátette, egyre jobban egyben van a csapat, és bizakodva várják a két hét múlva esedékes kezdést, ameddig egy barátságos találkozót még biztosan lejátszanak. Első hazai mérkőzésére készül a 2026-27-es szezonban az SKSK férfi kézilabda csapata. Az NB1 második fordulójában a Sziget-Szent Miklósiak a Budai Farkasok együttesét fogadják. Kilvinger Bálint vezetőedző elmondta, mindenképpen szeretnének saját közönség előtt nyerni, és egyértelműen így készülnek a találkozóra. Hozzátette, a pler elleni hibákat ki kell javítani, de ez a szezon elején természetes, ilyenkor még senki nem játszik hibátlanul, és ha tudnak fejlődni, akkor biztos benne, hogy képesek lesznek otthon tartani a két pontot. Története egyik, hanem a legnagyobb mérkőzésére készül a DMTK labdarúgó csapata. Az NB3-ban szereplő Dunaharaszti a MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában az NB1-es Zalaegerszeget fogadja. Ugi Márk vezetőedző elmondta, tisztában vannak az esélyekkel, de szeretnének jól helytállni, és szeretnék, ha a csapat és a szurkolók számára is jó élmény lenne, hogy egy ilyen szintű gárda ellen játszhatnak.
5: Időjárás.
6: Csütörtökön egy hideg front érkezik északnyugat felől, ami elsősorban a Dunántúlon okozhat felhős, több helyen csapadékos időt. Az ország keleti-délkeleti felén száraz marad az idő, sokat fog sütni a nap. A Dunántúlon feltámad az északira, északnyugatira forduló szél, keleten a délnyugati szél mérsékelt, néhol élénk lesz. Nagy lehet a hőmérsékleti kontraszt. A Dunántúlon többfelé 20 fok alatt maradhat a csúcshőmérséklet, keleten ugyanakkor 30 fok közelében melegszik a levegő.
5: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

teres. Hogyha kérnél belőle, csak hív fel, nyugodtan keres. Nem ugyanazok az érdekek.

0: Érdekes történetek. Itt élünk. Szórakoztató programok. Itt élünk.
1: Fedezd fel velünk a Csepel-sziget értékeit.
0: Itt élünk. A Lakihegy Rádió riport műsora.
1: Kedden este 8-kor. A hírek után.
0: FM 107.
1: Programajánló.
2: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Sziget-Szent Miklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. Tüdőszűrésre várják a Sziget-Szent Miklósiakat augusztus 24-e és szeptember 30-a között a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes, 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 forint, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A 14 és 18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére. Hétfőn és szerdán 12 és 18 óra között, kedden, csütörtökön és pénteken pedig 8 és 14 óra között lehet menni a vizsgálatra. Vigyétek magatokkal a személyigazolványotokat, a TB kártyátokat, valamint ha van, az előző évi tüdőszűrőigazolást. Szeptember 15-én indul újra a Baba Mama Klub őszi évada Sziget-Szent Miklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban keddenként várják a babákat és a mamákat, ahol a kötetlen beszélgetések mellett a gyerekneveléshez és egészséges életmódhoz kapcsolódó előadásokat láthatnak, de tanácsadással és játszóházzal is várják az érdeklődőket. Szeptembertől érkezik többek között Anna Bábos mesekuckója, valamint Baros Edit is a Helen Dorontól, aki angolóra bemutatja. Mutatóval készül. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk.
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyere el a Borbély tüzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tüzép. Elhivatottság, rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
2: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
3: Ősszel is várja a fiatal táborozókat a Horgász Egyesületek Pest Megyei Szövetsége. Sziget-Szent Miklóson folyamatosan van lehetőség horgászvizsgát tenni. Ideiglenesen egyirányosították a Bajcsy-Zsirinszky utcát Sziget-Szent Miklóson. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
2: Sziget Krónika. Krónika.
3: Ideiglenesen egyirányosították a Bajcsy-Zsirinszky utcát Sziget-Szent Miklóson. A fővárosi vízművek vízvezeték rekonstrukciós munkái miatt várhatóan szeptember 27-ig módosul a közlekedés rendje. A Tököli út és a Losonci utca közötti útszakasz egyirányú, azon kizárólag a Losonci utca felé lehet közlekedni. Az Akácfa, a Móra Ferenc és a Madách Imre utca, Zsák utca, ezekből nem lehet kihajtani a Bajcsy-Zsirinszky utcára. A Tököli út és a Bajcsy-Zsirinszky utca kereszteződésében további korlátozásokra, valamint jelentős torlódásra is számítani kell. A munkálatok miatt szeptember 22-ig több autóbuszjárat terelt útvonalon közlekedik. A közlekedőket arra kérik, hogy fokozott figyelemmel vezessenek, kövessék az ideiglenes forgalmi jelzéseket és induláskor számoljanak a megszokottnál hosszabb menetidővel. Sziget-Szent Miklóson folyamatosan van lehetőség horgászvizsgát tenni. A vizsgára a horgászjegy.hu oldalon a saját profilba belépve lehet jelentkezni, ahol a vizsgázók kiválasztatják a számukra megfelelő időpontot és helyszínt. A Sziget-Szent Miklósi vizsga helyszíne a május 1-es esétány 19, a vizsgákat pedig szerdánként délután 4 órától tartják. Dolhai András, a Horgász Egyesületek Pest Megyei Szövetségének elnöke rádiónknak elmondta, a horgászvizsga minden vizsgabizottságnál és minden helyszínen díjmentes.
4: Ezt egész évben tartjuk, ezt a szerdai napot, mi is hosszabban vagyunk olyankor nyitva, és 16 órától tartjuk a vizsgákat. Ugye a vizsga, nem kell kihangsúlyozni, hogy ingyenes a vizsga, de sajnos ki kell, mert többen azt gondolják, hogy ez pénzbe kerül. A horgászvizsga ingyenes. Azt, hogy utána kiváltja valaki a horgászjegyét, ugye egy regisztráció után kártyát csináltat 2200 forint, illetve kiváltja az államjegyét 15600 forintba kerül. Ha pedig online csinálja, ugyanaz, akkor csak 15000-be. Más költsége nincs.
3: Ősszel is várják a fiatal táborozókat. A nyári táborok sikerét követően ősszel is folytatja a gyermekeknek szóló programjait a Horgász Egyesületek Pest Megyei Szövetsége. A szervezet a nyári időszakban 3 sikeres tábort rendezett Sziget-Szent Miklóson. A programok iránti nagy érdeklődésre való tekintettel a szövetség ősszel is lehetőséget biztosít a gyermekek számára a táborozásra. Gyuricáné Lenkovics Ildikó, a szövetség ifjúsági felelőse rádióknak elmondta, az őszi programokra még várják a táborozók jelentkezését.
5: Ugye ez az őszi szünetben szokott zajlani, ilyenkor 3 napra gyűlünk itt össze a gyerekekkel. Ugye a környékbeli gyerekek ugyanúgy, mint ahogy a nyári táborokban napközis jelleggel jönnek, de ugye mivel Pest megyei horgászszövetség vagyunk, Pest megye távolabbi településeiről úgy tudnak jönni a gyerekek, hogy ugye itt is tudnak aludni. Lehet még igen jelentkezni az őszi tanodánkra, kis mini táborunkra. Ugye a hepeszkukac.hu e-mail címre várjuk a jelentkezéseket, és hát horgászni fogunk, remélhetőleg jó idő lesz, és kint tudunk lenne a vízparton, és horgászni fogunk.
3: A kezdő horgászokat is várják az őszi táborba. A teljesen kezdő és a már tapasztalattal rendelkező fiatal horgászok jelentkezését is várják a Horgász Egyesületek Pest Megyei Szövetségének őszi tábori programjaira. Gyuricáné Lenkovics Ildikó, a szövetség ifjúsági felelőse hozzátette, ahogyan a nyári táborokban, úgy az őszi programokon is segítséget kapnak azok a gyerekek, akik még csak most ismerkednek a horgászattal. Kiemelte, a táboroztatók mellett a tapasztaltabb, idősebb gyermekek is szívesen megosztatják tudásukat a kisebbekkel és a kezdőkkel, így segítve őket a horgászat alapjainak elsajátításában.
5: Természetesen a teljesen kezdő kis horgászokat is várjuk, hiszen hát valahol el kell kezdeni a gyerekeknek. Nagyon sok gyerekünk van itt a táborban, aki valamikor elkezdte ezt, és most már óriási nagy horgász, nagyon tud mindent, és óriási örömmel adja át a tapasztalatát már a kisebbeknek és a kezdőknek. Tehát a gyerekek is beletanulnak ebbe, hogy mi segítjük őket, látják rajtunk azt a segítő szándékot, hogy megtanítsuk őket erre a nagyon klassz kis szabadidő sportra. Olyan szeretettel fogadják ők is az újakat, és ők is szeretnek nekik segíteni.
2: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
3: Ideiglenesen lezárták a busz megállót Taksonynál, ideiglenesen lezárták az 51-es úton Budapest felé vezető oldalon található busz megállót Taksonynál. A Nagyközség önkormányzatának tájékoztatása szerint a lezárást a körforgalom építési munkálatai miatt lesz szükség. A busz megálló várhatóan október 8-áig nem lesz használható. Az önkormányzat arra kéri a közlekedőket, hogy az érintett időszakban fokozott figyelemmel közlekedjenek és számítsanak az ideiglenes forgalmi változásra. Nagy sikert aratott a Bóbita családi nap Dunaversenyben. Ebben az évben is a Vörös Sándor óvoda adott otthont a már hagyománnyá vált rendezvénynek. Szeptember 12-én közös játék, izgalmas vetélkedők, valamint kutya és jármű bemutató várta a látogatókat. A szervezők emellett ugrálóvárral, arcfestéssel és finom süteményekkel kedveskedtek a gyerekeknek. A napból a tánc sem maradhatott ki. A résztvevők többek között a Csúlyogató Néptánc Együttes, illetve a Willpower Tánc és Sport Egyesület produkcióit tekinthették meg. A programban ezúttal az idén alakult Élethajó értékőrző háló és a Kék Méhecskék az autistákért alapítvány is közreműködött. Nem sokára a dunaharaszti közönség is megtekintheti az Emlékek a partról című alkotást. A településen szeptember 19-én szombat este 6:30-tól lesz először látható a Ráckevei Duna múltját bemutató dokumentumfilm. Jakab Gergely rádiónak elmondta, hogy Kőszeki Zsolt programszervező megkeresésére a Laffert kúriában tarthatják majd az első vetítést. A rendező hozzátette, az Emlékek a partról az egykori halászkertnek és Árpád strandnak állít emléket.
6: Nem csak Ráckevér, hanem környező településekről volt, aki Budapestről lejött motorral, hogy megnézze a filmet, tehát hogy ez máshol is úgy látszik, hogy érdekli az embereket, Dunaharasztin is úgy látszik, hogy van erre igény, és ráadásul tényleg egy nagyon szép környezetben, úgyhogy annyi volt, hogy Zsolt megkérdezte, hogy vetíteném ott a filmet, nagy örömmel, de ez bárkire meg bárhol vonatkozik az ország minden táján, nagyon szívesen rendelkezésre bocsátjuk a filmet a vetítésre, úgyhogy ez így jött, ez a Dunaharaszti, úgyhogy reméljük, hogy ott is minél nagyobb számban sikerül nézőket bevonzanunk.
2: Sziget Krónika. Sporthíreink.
3: Megérkezett a BKG Prima Szigetszent Miklós női kosárcsapatához, és már a csapattal edz Zlatka Madankova. A bolgár légiós szeptember 8-án jött hazánkba, és a felmérések után már a csatlakozott is a kerethez. Horváth Rihárd, az NB1-re készülő miklósiak vezetőedzője elmondta, az új szerzemény jó fizikai állapotban érkezett, és most azon dolgoznak, hogy minél hamarabb beillesszék a csapatjátékba. Hozzátette, az amerikai Moses Davenport szintén a napokban repül Magyarországra, és akkor végre a teljes keret együtt tud majd edzeni. Elmarad a BKG Prima férfi kosár csapatának Veszprém elleni edzőmeccse. Az NB1-ben az előző szezonban ezüstérmet szerző Sziget-Szent Miklósiak a hétvégén játszottak volna szintén ebben az osztályban szereplő veszprémiekkel idegenben, ám az ellenfél lemondta a találkozót. Dr. Nagy Ágoston, az érségiek vezetőedzője elmondta, ez már nem az első elmaradt felkészülési meccsük, de szerencsére elég sokat szerveztek le, így nem jelent problémát a veszprémi összecsapás kiesése. Hozzátette, egyre jobban egyben van a csapat, és bizakodva várják a két hét múlva esedékes kezdést, ameddig egy barátságos találkozót még biztosan lejátszanak. Első hazai mérkőzésére készül a 2026-27-es szezonban az SKSK férfi kézilabda csapata. Az NB1 második fordulójában a Sziget-Szent Miklósiak a Budai Farkasok együttesét fogadják. Kilvinger Bálint vezetőedző elmondta, mindenképpen szeretnének saját közönség előtt nyerni, és egyértelműen így készülnek a találkozóra. Hozzátette, a pler elleni hibákat ki kell javítani, de ez a szezon elején természetes, ilyenkor még senki nem játszik hibátlanul, és ha tudnak fejlődni, akkor biztos benne, hogy képesek lesznek otthon tartani a két pontot. Története egyik, hanem a legnagyobb mérkőzésére készül a DMTK labdarúgó csapata. Az NB3-ban szereplő Dunaharaszti a MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában az NB1-es Zalaegerszeget fogadja. Ugi Márk vezetőedző elmondta, tisztában vannak az esélyekkel, de szeretnének jól helytállni, és szeretnék, ha a csapat és a szurkolók számára is jó élmény lenne, hogy egy ilyen szintű gárda ellen játszhatnak.
2: Időjárás.
3: Csütörtökön egy hideg front érkezik északnyugat felől, ami elsősorban a Dunántúlon okozhat felhős, több helyen csapadékos időt. Az ország keleti-délkeleti felén száraz marad az idő, sokat fog sütni a nap. A Dunántúlon feltámad az északira, északnyugatira forduló szél, keleten a délnyugati szél mérsékelt, néhol élénk lesz. Nagy lehet a hőmérsékleti kontraszt. A Dunántúlon többfelé 20 fok alatt maradhat a csúcshőmérséklet, keleten ugyanakkor 30 fok közelében melegszik a levegő.
2: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Sziget Szeler.
0: Egy riportműsor a Sziget-Szent Miklósi járásról, érdekes emberekkel, változatos helyszínekkel.
2: Ez a Sziget Szelet a Lakihegy Rádióban.
7: Szép napot kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Sziget Szelet a mikrofon mögött, Somogyi Betti. Epres Csépi, Őrség, Karamelmusz, Liliana, Bucka krémes, Bogja trió, és még sorolhatnám. Ezeket a fantázia neveket hallva sokatoknak valószínűleg azonnal eszébe jut a szigetszentmiklósi Zozi torta műhely és cukrászda. Szabó Cseh Diánát és Szabó Zoltánt a legtöbben Szigetszentmiklósról, a Buckából ismerhetitek, hiszen néhány évvel ezelőtt ott kezdte meg a működését a Zozi torta műhely és cukrászda. Szeptember elején viszont egy új fejezet kezdődött el a hely életében, mert egy új helyre költöztek, Szigetszentmiklós központjába. A mai adásban egy kicsit jobban megismerhetitek a cukrászda történetét, a különlegességeket, Diát és Zolit, akik ráadásul hamarosan szülői örömök elé néznek, de az is kiderül a mai Szigetszeletből, hogy milyen városi rendezvényeken találkozhattok Zoziékkal. Tartsatok velem, mindjárt kezdünk!
8: Hagyj

0: Egy falat a térség életéből. Egy falat a térség életéhez.
1: Sziget-Szelet a Lakihegy Rádióban.
2: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Somogyi Betti vagyok, és ismét egy nagyon izgalmas helyszínről jelentkezem, mert hogy itt vagyok az Ozi Torta műhely és cukrászdában. Egészen pontosan már a megújult helyükön, teljesen új helyre költöztek, ha esetleg még nem hallottatok volna róla. Szeptember elejétől ugye a Buckából átköltöztek Sziget-Szent Miklósra. Tulajdonképpen a Szent Miklós útja 16 szám alá, és itt ül velem szemben Szabó Zoltán és Szabó Cseh Diana, az Ozi Torta műhely és cukrászdának a tulajdonosai és vezetői. Köszöntelek titeket! Először is egy picikét meséljetek már a kezdetekről, utána majd azért belemegyünk így a költözésbe is egy picikét jobban. Milyen története van az egész torta műhelynek? Ti hogy kapcsolódtok hozzá?
3: Szóval 2021-ben kezdtünk el vállalkozni, akkor még csak egy cukrászkellékes üzletet csináltunk. Ugye mind a ketten cukrászok vagyunk, úgyhogy azelőtt elég sokat dolgoztunk itt a környező cukrászdákba, és hát mi is legfőképpen erre vágytunk, úgyhogy hát 22-be belevágtunk, és megcsináltuk a Zozi tortaműhelyt. Ahol csak elvitelre volt sütemény, és a torta rendelés volt leginkább a fő, és hát ugye a vendégeknek a unszolására gyakorlatilag, mert többen jelezték, hogy jó lenne leülni, kávét meginni, csak ott azon a helyen nem volt erre lehetőség, úgyhogy igazából már egy-két éve így keresgetjük a megfelelő helyet erre, és hát most volt rá egy lehetőségünk, úgyhogy le is csaptunk rá, és akkor így belevágtunk itt, hogy már 20-30 embert is le tudunk ültetni, ki tudunk szolgálni kávéval, süteménnyel, üdítővel, úgyhogy igazából ez a rövid története ennek.
2: Ha jól gondolom, hogy a Zozi név az tőled jött, ugye? A Zoltánból. Tehát ilyen egyszerű neve van, ez innen jött az egésznek az elnevezése.
3: Igen, nem akartuk túl bonyolítani. Igen, a Zozi az az én nevem. Ugye a másik üzletünk volt egy Dízó, ami ugye nehéz volt kimondani, pedig a Diából meg a Zoliból lett az is összerakva, úgyhogy maradtunk csak így a egyszerűség mellett.
2: Mi az, amitől a ti cukrászdátok, vagy hát lehet így mondani, akár tortaműhelyetek különleges, amitől mondjuk egyedi, akár egyébként itt a térségben, vagy itt is Sziget-Szent Miklóson belül. Akkor most Diához fordulok.
4: Hát igazából mások abban vagyunk, hogy ugye nem akartuk ugyanazokat csinálni, amit itt a környező cukrászdákban próbáltunk olyan süteményeket kitalálni, ami máshol nem kapható, és ez igazából ezt a mai napig is tartjuk, mert sokan kérdezik, hogy dobostorta van-e, de ugye mi például nem csinálunk, mert tényleg szinte mindenhol kapható, és ugye eddig a Bucka miatt ugye az volt a lényeg, hogy oda azért nem fog eljönni, mert van közelebb is dobostorta, de viszont amit nálunk kapható, az máshol nem. És igazából ebben vagyunk sokkal másabbak.
2: Tehát akkor alapvetően ezek a nagyon klasszikus, mint mondjuk a dobostorta, vagy mit legyen az egy fekete erdőtorta, teljesen mindegy, azok annyira nincsenek, hanem próbáltok egyedi végülis a saját ízlésetekre formálni a sütiket, tortákat.
4: Igazából igen, nyilván most már próbáljuk bevezetni azért a standard dolgokat is, mert ugye azért van rá igény, de igen, legfőképp például a Bucka krémesünk, amit a vendégeink nagyon szeretnek, legfőképp sokan azért is jönnek. De igen, próbálunk most már standard dolgokat is, de már maradunk a mi megszokott egyedi süteményeinknél.
2: Igen, ugye titeket a Buckában ismertek meg, és hát nagyon sok sütiteknek egyébként, ugye, amit említettetek is, a neve is tükrözi igazándiból az egész Buckát. Nekem például nagyon tetszik, ez szerintem nagyon egyedi, hogy tényleg a sütiknek a nevében is azért így megjelenik maga ugye a város, meg hát a Bucka városrész, így még jobban kapcsolódnak ugye az emberek, a vendégek hozzátok.
3: Igen, nagyon sokat gondolkoztunk még a nyitásnál, amikor összeállítottuk a süteményeket, hogy igyekeztünk mindegyiknek ugye a nevét is egy kicsit különlegessé tenni, úgyhogy így lett a Bucka krémes, epres csépi, bogja trió, tehát van még egy-kettő, és ezt nyilván hoztuk magunkkal, hiszen maga a gyártás az maradt ott, ugye a régi helyen, és ugye csak a vendégrészt hoztuk át, úgyhogy próbált egy vendég rávenni, hogy akkor most így megváltoztatjuk-e a neveket, de nyilván nem. Tehát a Bucka krémes az Bucka krémes fog maradni, és a többi süteményünk is.
2: Elmegyünk egy rövidet zenélni, de továbbra is a Zozi Torta műhely és cukrászdából jelentkezem, majd Szabó Cseh Diánával és Szabó Zoltánnal. Maradjatok velem a folytatásban is, mindjárt folytatódik a Sziget-Szelet.

0: Sziget Szelet, a Laki Hegy Rádió riport műsora.
1: Továbbra is a Zozi Torta műhely és cukrászdából jelentkezem Sziget-Szentmiklósról. Én Somogyi Betti vagyok a mikrofon mögött, és itt van velem Szabó Cseh Diána és Szabó Zoltán, a cukrászdának a tulajdonosai. És mit szóltak egyébként, ha már így beszélgettünk a vendégekről, milyen visszajelzések voltak először annak kapcsán, hogy amikor megtudták, hogy új helyre költözik a cukrászda?
2: Igazából a visszajelzés az nagyon jó, hál' Istennek, és hát most vagyunk ugye második heten nyitva, és én konkrétan elszoktam ettől a sok munkától, hogy tényleg folyamatosan jönnek, megállás nélkül, elvitelre is, leülnek is, és nagyon a süteméről is jó a visszajelzés, rengetegen újak jöttek, szóval nem a mi megszokott vendégeink, és a kávé is nagyon ízlik mindenkinek, szóval eddig tök jó, minden bevált, és szeretnek minket.
1: De gondolom valahol az is volt a cél, hogy új vendégek is jöjjenek. Azért ez mégis inkább Sziget-Szentmiklósnak a központibb része, de én azt gondolom, hogy akik ugyanígy szerettek titeket eddig is, a Buckából is nyilván el fognak jönni. De akkor csupa pozitív visszajelzést kaptatok, mert én is, hogy így körbenézlek, így nagyon szép lett az egész cukrászda, mert tényleg itt már azért nagyon sok mindenki, amit mondtatok, ilyen 20-30 fő le tud ülni, azért az szerintem is sokat számít. És ti már úgy belaktátok? Azt ugye mondtad, hogy a sok munkától így elszoktál, hogy itt rengeteg minden van, de már ugye a magatokénak érzitek a helyet?
3: Hát szerintem igen, már csak abból is kiindulva, hogy hát a napnak a nagyobbik részét azt ugye itt tölti, leginkább ugye a feleségem, én a túloldalon vagyok, de jövés-menés van, tehát ahogy ő szól, hogy valami fogyóban van, én pakolok és rohanok, de igen, úgy érzem, hogy egy nagyon jó hely sikerült ugye itt megcsinálni, rengeteg sok új vendég jön, tehát már igazából hiányoljuk is a régebbi vendégeinket, de hát nyilván ők is jelentkeztek, hogy igyekeznek erre jönni, úgyhogy szerintem megkedveltük, megszerettük, és hát hosszú távra tervezzük a itt létet, úgyhogy szeretettel várunk minden régi és új vendégeinket.
1: Beszéljünk akkor még egy picikét a munka megosztásról, az hogyan is néz ki közöttetek?
2: Hát a süteményeket meg mindent Zoli csinál, én igazából csak itt vagyok és kiszolgálok, én a cukrász részét én már így félretettem, és nekem maradt a kiszolgálás, a vendégekkel való foglalkozás igazából, hogy én tényleg semmilyen süteményhez nem nyúlok, csak amikor a vendégnek a tányérjára teszem.
1: Uh-huh. Ha jól tudom, egyébként te lisztérzékeny is vagy, nem? Tehát cöliákiával küzdesz, úgyhogy azért biztos ez is azért van mögötte, hogy esetleg most kevesebbet foglalkozol így már ilyen szinten a sütikkel, de ha már ételallergia, gondoltok az olyan vendégekre is, akik valamilyen, akár tejérzékenység, lisztérzékenység, gluténérzékenységgel, vagy mondjuk nem esznek cukros dolgokat, tehát mindenki megtalálja itt a magának valót.
2: Igen, ezen a helyen most már bevezettük, vannak mentes süteményeink, ami gluténmentes, tejmentes, tojásmentes, vegán, többféle mentes megtalálható igazából. Annyi, hogy őket ugye nem mi készítjük, mert erre kapacitásunk nincsen, de egy nagyon jó helyről rendeljük, és azoknak is nagyon jó a visszajelzésük. Igazából a két hét alatt már negyedszerre rendelek tőlük, egyszerre nem bírjuk tartani a tempót, annyira ízlik az embereknek. És tényleg én is, ugye mivel cöliákiás vagyok, én is kóstoltam, és tényleg nagyon finom.
1: De akkor úgy látjátok, hogy erre is van igény. Tehát nem csak a teljesen hagyományos sütikre, hanem egyre többen keresik a valamilyen érzékenységgel élők, ugye a különlegesebb sütiket, illetve hát a mentes sütiket konkrétan.
3: Igen, hát erre régebben is volt igény, és próbáltak minket megfűzni ugye ott a Buckába is. Ott igyekeztünk, de aztán elengedtük, mert ugye se hely nem volt, mi ugye nem tudjuk készíteni, mert azért ennek szigorúbb feltételei vannak, de itt most így, hogy kicsit nagyobb lett a hely, ugye egy külön hűtőbe tudjuk tárolni, és akkor így már sokkal könnyebb, úgyhogy ezt a igényt is kielégítettük.
1: Milyen feladatok vannak egyébként még így? Mert én úgy látom így, hogy körbenézek, hogy amúgy készen vagytok, de azt láttam a közösségi oldalatokon, hogy most került fel ugye a tábla talán, tehát a névtábla, tehát biztos, hogy vannak még kis finomítások, hogy mik a tervek még akár így.
3: Hát van, igazából nagyon gyorsan kellett átköltöznünk, nem akartunk mi se hosszabb ideig zárva tartani, úgyhogy igazából 3 hét alatt költöztünk át, addig voltunk bezárva. Hát van, amit sikerült sikerült ugye megcsinálni, van, ami még függőbe van. Igen, a reklámtáblánk is az ugye tegnap került föl, még hiányzik egy napernyő, hogy mondjuk pont ilyen esős időben azért kényelmesebben lehessen kirakni a székeket, és az emberek le tudjanak ülni, illetve hát még üdítős hűtők vannak, amik még hiányoznak, és hát már igazából csak ilyen szépítkezés, meg belakni, meg egy-két képet felfúrni, tehát már igazából azok csak ilyen apróságok, de nagyjából egyenesben vagyunk.
1: Hát ezek már csak tényleg ilyen kis utolsó simítások, meg kis dekorációs apróságok. Mindjárt visszajövünk továbbra is a Zozi Torta Műhely és Cukrászdából jelentkezem. Szabó Cseh Diánával és Szabó Zoltán tulajdonosokkal zenélünk egyet, aztán folytatódik a Sziget Szelet.

0: Hallottad már a Lakihegy Rádió Report műsorát, a Sziget szeletet?
1: Ha nem, kóstold meg!
0: Egy falat a térség életéből.
1: Ez a Sziget szelet.
2: Továbbra is Sziget-Szent Miklósról, a Zozi Torta műhely és cukrászdából jelentkezem, én Somogyi Betti vagyok, és itt vannak velem a tulajdonosok, Szabó Cseh Diana és Szabó Zoltán. És amit szerintem mindenképpen fontos itt hozzátok kapcsolódva megemlíteni, hogy ti azért a Buckába rendszeresen csatlakoztatok különböző ugye ilyen tematikus eseményekhez, akár ugye amikor Halloween volt, vagy ugye gyereknap, akkor mindig ugye töltöttétek föl ti is a fotókat, hogy tényleg készültetek valami kis plusz, akár kis meglepetéssel vagy programmal, és rengetegen szerették ezt. Itt is tervezitek az új helyen, hogy kapcsolódtok majd ilyen tematikus eseményekhez akár?
3: Igen, idén is tervezzük, ugye lesz a Miklós városnak ugye a születésnapja, ott is részt fogunk venni, illetve decemberben, vagyis hogy november végén ugye az adventi vására is szintén kilátogatunk, illetve igazából lesznek ilyen, vagy vannak megkereséseink iskolákból, pályaorientációs nappal kapcsolatban, hogy beszéljünk a cukrászatról a diákoknak. Igazából mindenbe partnerek vagyunk, és amiben lehetőség van, ott mi részt veszünk.
2: Ha már egyébként említetted a Miklósi Városnapokat, ugye zajlik egy adománygyűjtés is, és ha jól tudom, ti is csatlakoztatok ehhez. Erről még mesélnétek egy kicsikét?
4: De igen, itt ugye, amit mi csinálni fogunk, hogy ki lesz helyezve egy adománygyűjtőláda, ugye, amiben tudnak adományozni.
2: Igen, a Bíró Lajos iskolának, ha jól tudom, ami a Petőfi Sándor utcai épületének a felújítására megy majd ugye a pénz.
3: Igen, igazából ugye még nem érkezett meg az adományláda, de ugye az folyamatban van, hogy ugye viszik ki a helyszínekre, és nálunk is lesz, és mi két hétvégével fogunk majd indulni, az még titok, hogy mivel, de részt fogunk venni, igen, és az adománylád az meg folyamatosan kint lesz oda bármikor, bárki, hogyha szeretne, akkor ugye tud adományozni.
2: Hogy néz ki nálatok egyébként a rendelés, mondjuk itt most elsősorban ugye a torta rendelésre gondolok, azt nem tudom, hogy sütit is lehet-e, vagy alapvetően inkább csak a torta, mennyivel előre érdemes megrendelni, mi az, amire érdemes odafigyelni, tehát gondolom azért legyen már egy konkrét határozott elképzelése annak, aki leadja a rendelést.
4: Hát igen, a torta rendelés eddig se volt egyszerű, mert az emberek hozzá kényelmesedtek, hogy bemennek egy cukrászdába, és van. Mi nem szoktunk csak rendelésre tortákat készíteni, és már az is annyira sokan keresnek minket, hogy általában egy olyan két hétre előre teli van a füzetünk, úgyhogy hát most is ez van, illetve hát így, hogy most itt megnyitottunk, mi azt vettük észre, hogy a sütemény az ugye nyilván sokkal több fogy, és ugye mi még mindig csak ketten vagyunk, úgyhogy mi úgy gondoltuk, hogy most a torta rendelés egy kicsit háttérbe fog menni, és kevesebbet fogunk készíteni, úgyhogy ez azt jelenti, hogy aki szeretne, az még előre, vagy előrébb kell, hogy gondolkozzon, mert a szeptemberünk az például már tele van, októberre is van talán már egy-két rendelésünk, de igen, ezt most egy kicsit háttérbe kell tenni, addig még nem látjuk át ezt a új helynek a napi működését, nyilván egy idő után kollégák is szükségünk lesz, úgyhogy egy kis türelmet szeretnénk majd még ezzel kapcsolatban kérni, igyekszünk helyt állni, és kicsit belerázódni ebbe, mert ez is egy nagy lépés volt ez most, úgyhogy igyekszünk.
2: Igen, ugye, hát tulajdonképpen elmondtátok ugye ti is, meg hát én is ugye tudom, hogy ti csak ketten vagytok, de azt talán arról azért nem olyan titok beszélni, mert ugye ti is nyíltan beszéltek róla, hogy hamarosan szülői örömök elé néztek, hát gondolom azért a cukrászdát ez nyilván ugye fogja érinteni, mert hogy dia kiesik azért egy kisebb, rövidebb időre azért mégiscsak, de akkor terveztek bővíteni, vagy hogy ezt esetleg hogy látjátok, vagy van-e már valami terv?
4: Hát beugrós kollégával tervezünk nyilván, hát az első terv az volt, hogy majd a díjus az úgy decemberig itt hát igyekszik, és akkor januártól keresünk valakit, de hát ez igazából az első két hétben így megdőlt, mert hát eléggé megterhelő neki így is, ugye a állapotától függetlenül, de hát ugye amúgy is ez egy embernek azért megpróbáltató, meg így, hogy én a túloldalon egyedül vagyok, és azért tényleg hát olyan háromszor annyi süteményt gyártunk most, mint ezelőtt, és ahhoz, hogy én ezt tudjam ide szállítani, ugye foglalkozni más egyéb dolgokkal is, közben ott menjen a süteménynek a termelése, úgyhogy én is kevés vagyok. Most még csinálom, de ki tudja, hogy meddig, úgyhogy igen, nyilván ter

0: tervezünk, még konkrét nincsen, de szerintem ez a következő hetekben így ki fog alakulni, és szerintem a műhelybe is, és ide a cukrászdába is fogunk embert keresni.
1: Maradjatok velünk, kedves hallgatók, hiszen mindjárt folytatódik a Sziget Szelet, és továbbra is a Zozi Torta műhely és cukrászdából jelentkezem.
2: Volt, ami volt, már régen elmúlt, bementem az emlékedet. Akatra zárom a széttört szívem, és nem hullatok már könnyeket.

0: Egy falat a térség életéből, egy falat a térség életéhez.
1: Sziget-Szelet a Lakihegy Rádióban.
2: A mikrofonnál Somogyi Bettit halljátok, továbbra is itt vagyok Sziget-Szent Miklóson, az Ozi Torta műhely és cukrászdában, akik nemrégiben ugye egy teljesen új helyre költöztek. Azt ugye tudjuk, hogy hamarosan szülői örömök elé néztek, és egy személyes kérdés, Dia, még engedj meg nekem, hogy érzed magad jelenleg?
3: Igazából hál' Istennek jól érzem magam. Nyilván a babavárás megszenvedtük, hogy sikerüljön, de ez valahol kompenzál, hogy se rosszul étem nem volt, tényleg semmilyen probléma nincsen. Annyi, hogy igen, hogy azért napi 8 órát itt állok, és estére betagad a lábam, de ezen kívül semmi nincs, nagyon jól érzem magam.
2: Ez szerencse. És még így a végére, ha már ugye tortarendelésekről is beszéltünk, amit mondtad, hogy ugyan most egy picikét háttérbe fog szorulni, viszont én arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi volt eddig a legextrémebb kérés, vagy a legkülönlegesebb torta, amit el kellett készíteni. Gondolom azért nagyon sokan, én is látom, akár így a gyerekek körében, hogy vannak ezek a népszerű mesefigurák, vagy különböző ilyen filmes karakterek, és akkor nagyon sokan kérnek például akár olyan tortákat.
4: Igen, hát igazából nálunk ilyen sem a standard tortákat nem is nagyon rendeltek minket mindig a extra elképzelésekkel. Hát, hogy mi volt a fene se tudja, tehát bődületesen sok tortarendelést készítettünk. Nyilván itt is vannak ugye a gyerekeknél ugye a megszokott ugye éppen aktuális meseik, stb. A feldolgozása, de az autóktól kezdve a kastélytortáig, ugye autónkon is egy megrendelésnek a fotója van fönt, mint reklám, az is egy sárkány, úgyhogy igazából nem is nagyon mondtunk nemet egyetlen egy megrendelésre se, igyekeztünk mindent megcsinálni, és ezt ki is használták, mert néha olyan kérésekkel vagy kívánságokkal jöttek, hogy ott már én is elgondolkoztam, de amit megtudtunk, illetve tőlünk tellett, azt mindig mindent megcsináltunk.
2: És azt gondolom azért segítség, ha legalább egy fotóval jönnek, bár sokszor azért az is lehet ugyanúgy bonyolult.
4: Igen, a fotó az nálunk az mindig minimum elvárás volt, hogy valami hozzávetőlegeset lássunk, hogy ugye mi az elképzelés. Manapság meg már ugye sokkal egyszerűbb dolgok van a vendégeknek, mert AI-jal megszerkesztenek bármit, és itt már egy kicsit vissza is kell őket rántani a valóságba, hogy azért ez így egy kicsit már így más, mert azért egy AI-jal megszerkesztett elképzelés, megvalósítani azt azért már necces, de igyekszünk mindent, amit csak szeretnének megoldani.
2: Még egy mondatot a nyitvatartásról, hogy mikor tudnak jönni a vendégek.
3: Vasárnap és hétfőn zárva vagyunk, kett, szerda, csütörtök és péntek 11 órától este 7-ig várunk mindenkit szeretettel, és szombaton pedig 10-től 18 óráig.
2: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Szabó Zoltánnak és Szabó Cseh Diánának, az Ozi Torta műhely és cukrászdának a tulajdonosainak. Köszönöm szépen!
4: Köszönjük szépen. Sziasztok.
3: Köszönjük, sziasztok.
2: Itt vagyok továbbra is a Zozi Torta műhely és cukrászdában, és itt van velem Rácz Miklós, aki pont amíg itt voltam besételt, és hát ha jól tudom, jól hallottam, te egy törzs vendég vagy. Mit szeretsz ebben a cukrászdában igazán? Miért szerettek ide járni?
5: Hát ebben a cukrászdában azt szeretjük igazából a minőséget, elsősorban a minőséget, a megbízhatóságot, plusz van egy kisugárzása ennek a kis közösségnek, amit mi nagyon szeretünk.
2: Akkor is jártatok oda ezek szerint, amikor ugye a Buckában voltak, és mi a kedvenc süteményetek? Mert én itt láttam, hogy azért többféle dolgot választottatok.
5: Nincsen kedvenc, mindegyik nagyon finom. Azért jövünk, mert mindegyik nagyon jó.
2: Kedves hallgatók, köszönöm szépen a figyelmet, ennyi volt már a Sziget-Szelet, a mikrofonnál Somogyi Bettit hallottátok. Hamarosan ezt az adást is vissza tudjátok hallgatni majd a Lakihegy Rádió hangos archívumából. Tartsatok velünk minden héten szerda este 8 óra után. Legyen szép napotok, sziasztok!
0: Egy falat a térség életéből, egy falat a térség életéhez.
1: Sziget-Szelet a Lakihegy Rádióban.

0: másik kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
1: Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
0: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
0: Ez reklám volt.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
2: Ősszel ismeri a fiatal táborozókat a Horgász Egyesületek Pest Megyei Szövetsége. Sziget-Szentmiklóson folyamatosan van lehetőség horgászvizsgát tenni. Ideiglenesen egyirányúsították a Bajcsy-Zsirinszky utcát Sziget-Szentmiklóson. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
1: Sziget Krónika. Krónika.
2: Ideiglenesen egyirányúsították a Bajcsy-Zsirinszky utcát Sziget-Szentmiklóson. A fővárosi vízművek vízvezeték rekonstrukciós munkái miatt várhatóan szeptember 27-ig módosul a közlekedés rendje. A Tököli út és a Losonci utca közötti útszakasz egyirányú, azon kizárólag a Losonci utca felé lehet közlekedni. Az Akácfa, a Móra Ferenc és a Madách Imre utca, Zsák utca, ezekből nem lehet kihajtani a Bajcsy-Zsirinszky utcára. A Tököli út és a Bajcsy-Zsirinszky utca kereszteződésében további korlátozásokra, valamint jelentős torlódásra is számítani kell. A munkálatok miatt szeptember 22-ig több autóbuszjárat terelt útvonalon közlekedik. A közlekedőket arra kérik, hogy fokozott figyelemmel vezessenek, kövessék az ideiglenes forgalmi jelzéseket és induláskor számoljanak a megszokottnál hosszabb menetidővel. Sziget-Szentmiklóson folyamatosan van lehetőség horgászvizsgát tenni. A vizsgára a horgászjegy.hu oldalon a saját profilba belépve lehet jelentkezni, ahol a vizsgázók kiválasztatják a számukra megfelelő időpontot és helyszínt. A Sziget-Szentmiklósi vizsga helyszíne a május 1-es esétány 19, a vizsgákat pedig szerdánként délután 4 órától tartják. Dolhai András, a Horgász Egyesületek Pest Megyei Szövetségének elnöke rádiónknak elmondta, a horgászvizsga minden vizsgabizottságnál és minden helyszínen díjmentes.
3: Ezt egész évben tartjuk, ezt a szerdai napot, mi is hosszabban vagyunk olyankor nyitva, és 16 órától tartjuk a vizsgákat. Ugye a vizsga, nem kell kihangsúlyozni, hogy ingyenes a vizsga, de sajnos ki kell, mert többen azt gondolják, hogy ez pénzbe kerül. A horgászvizsga ingyenes. Azt, hogy utána kiváltja valaki a horgászjegyét, ugye egy regisztráció után kártyát csináltat 2200 forint, illetve kiváltja az államjegyét 15600 forintba kerül. Ha pedig online csinálja, ugyanaz, akkor csak 15000-be. Más költsége nincs.
2: Ősszel is várják a fiatal táborozókat. A nyári táborok sikerét követően ősszel is folytatja a gyermekeknek szóló programjait a Horgász Egyesületek Pest Megyei Szövetsége. A szervezet a nyári időszakban 3 sikeres tábort rendezett Sziget-Szentmiklóson. A programok iránti nagy érdeklődésre való tekintettel a szövetség ősszel is lehetőséget biztosít a gyermekek számára a táborozásra. Gyuricáné Lenkovics Ildikó, a szövetség ifjúsági felelőse rádióknak elmondta, az őszi programokra még várják a táborozók jelentkezését.
4: Ugye ez az őszi szünetben szokott zajlani, ilyenkor 3 napra gyűlünk itt össze a gyerekekkel. Ugye a környékbeli gyerekek ugyanúgy, mint ahogy a nyári táborokban napközis jelleggel jönnek, de ugye mivel Pest megyei horgászszövetség vagyunk, Pest megye távolabbi településeiről úgy tudnak jönni a gyerekek, hogy ugye itt is tudnak aludni. Lehet még igen jelentkezni az őszi tanodánkra, kis mini táborunkra. Ugye a hepeszkukac.hepesz.hu e-mail címre várjuk a jelentkezéseket, és hát horgászni fogunk, remélhetőleg jó idő lesz, és kint tudunk lenne a vízparton, és horgászni fogunk.
2: A kezdő horgászokat is várják az őszi táborba. A teljesen kezdő és a már tapasztalattal rendelkező fiatal horgászok jelentkezését is várják a Horgász Egyesületek Pest Megyei Szövetségének őszi tábori programjaira. Gyuricáné Lenkovics Ildikó, a szövetség ifjúsági felelőse hozzátette, ahogyan a nyári táborokban, úgy az őszi programokon is segítséget kapnak azok a gyerekek, akik még csak most ismerkednek a horgászattal. Kiemelte, a táboroztatók mellett a tapasztaltabb, idősebb gyermekek is szívesen megosztatják tudásukat a kisebbekkel és a kezdőkkel, így segítve őket a horgászat alapjainak elsajátításában.
4: Természetesen a teljesen kezdő kis horgászokat is várjuk, hiszen hát valahol el kell kezdeni a gyerekeknek. Nagyon sok gyerekünk van itt a táborban, aki valamikor elkezdte ezt, és most már óriási nagy horgász, nagyon tud mindent, és óriási örömmel adja át a tapasztalatát már a kisebbeknek és a kezdőknek. Tehát a gyerekek is beletanulnak ebbe, hogy mi segítjük őket, látják rajtunk azt a segítő szándékot, hogy megtanítsuk őket erre a nagyon klassz kis szabadidő sportra. Olyan szeretettel fogadják ők is az újakat, és ők is szeretnek nekik segíteni.
1: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
2: Ideiglenesen lezárták a busz megállót Taksonynál. Ideiglenesen lezárták az 51-es úton Budapest felé vezető oldalon található busz megállót Taksonynál. A Nagyközség önkormányzatának tájékoztatása szerint a lezárásra a körforgalom építési munkálatai miatt lesz szükség. A busz megálló várhatóan október 8-áig nem lesz használható. Az önkormányzat arra kéri a közlekedőket, hogy az érintett időszakban fokozott figyelemmel közlekedjenek és számítsanak az ideiglenes forgalmi változásra. Nagy sikert aratott a Bóbita családi nap Dunaversenyben. Ebben az évben is a Vörös Sándor óvoda adott otthont a már hagyománnyá vált rendezvénynek. Szeptember 12-én közös játék, izgalmas vetélkedők, valamint kutya és jármű bemutató várta a látogatókat. A szervezők emellett ugrálóvárral, arcfestéssel és finom süteményekkel kedveskedtek a gyerekeknek. A napból a tánc sem maradhatott ki. A résztvevők többek között a Csúlyogató Néptánc Együttes, illetve a Willpower Tánc és Sport Egyesület produkcióit tekintették meg. A programban ezúttal az idén alakult Élethajó Értékőrzőháló és a Kék Méhecskék az Autistákért Alapítvány is közreműködött. Nem sokára a dunaharaszti közönség is megtekintheti az Emlékek a partról című alkotást. A településen szeptember 19-én szombat este 6:30-tól lesz először látható a Ráckevei Duna múltját bemutató dokumentumfilm. Jakab Gergely rádiónak elmondta, hogy Kőszeki Zsolt programszervező megkeresésére a Laffert kúriában tarthatják majd az első vetítést. A rendező hozzátette, az Emlékek a partról az egykori halászkertnek és Árpád strandnak állít emléket.
5: Nem csak Ráckevér, hanem környező településekről volt, aki Budapestről lejött motorral, hogy megnézze a filmet, tehát hogy ez máshol is úgy látszik, hogy érdekli az embereket. Dunaharasztin is úgy látszik, hogy van erre igény, és ráadásul tényleg egy nagyon szép környezetben, úgyhogy annyi volt, hogy Zsolt megkérdezte, hogy vetíteném ott a filmet nagy örömmel, de ez bárkire meg bárhol vonatkozik az ország minden táján. Nagyon szívesen rendelkezésre bocsátjuk a filmet a vetítésre, úgyhogy ez így jött, ez a Dunaharaszti, úgyhogy reméljük, hogy ott is minél nagyobb számban sikerül nézőket bevonzanunk.
1: Sziget Krónika. Sporthíreink.
2: Megérkezett a BKG Prima Szigetszent Miklós női kosárcsapatához, és már a csapatta ledz Zlatka Madankova. A bolgár légiós szeptember 8-án jött hazánkba, és a felmérések után már a csatlakozott is a kerethez. Horváth Rihárd, az NB1-re készülő miklósiak vezetőedzője elmondta, az új szerzemény jó fizikai állapotban érkezett, és most azon dolgoznak, hogy minél hamarabb beillesszék a csapatjátékba. Hozzátette, az amerikai Moses Davenport szintén a napokban repül Magyarországra, és akkor végre a teljes keret együtt tud majd edzeni. Elmarad a BKG Prima férfi kosárcsapatának Veszprém elleni edzőmeccse. Az NB1-ben az előző szezonban ezüstérmet szerző Szigetszent Miklósiak a hétvégén játszottak volna szintén ebben az osztályban szereplő veszprémiekkel idegenben, ám az ellenfél lemondta a találkozót. Dr. Nagy Ágoston, az érségiek vezetőedzője elmondta, ez már nem az első elmaradt felkészülési meccsük, de szerencsére elég sokat szerveztek le, így nem jelent problémát a veszprémi összecsapás kiesése. Hozzátette, egyre jobban egyben van a csapat, és bizakodva várják a két hét múlva esedékes kezdést, ameddig egy barátságos találkozót még biztosan lejátszanak. Első hazai mérkőzésére készül a 2026-27-es szezonban az SKSK férfi kézilabda csapata. Az NB1 második fordulójában a Szigetszent Miklósiak a Budai Farkasok együttesét fogadják. Kilvinger Bálint vezetőedző elmondta, mindenképpen szeretnének saját közönség előtt nyerni, és egyértelműen így készülnek a találkozóra. Hozzátette, a pler elleni hibákat ki kell javítani, de ez a szezon elején természetes, ilyenkor még senki nem játszik hibátlanul, és ha tudnak fejlődni, akkor biztos benne, hogy képesek lesznek otthon tartani a két pontot. Története egyik, hanem a legnagyobb mérkőzésére készül a DMTK labdarúgó csapata. Az NB3-ban szereplő Dunaharaszti a MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában az NB1-es Zalaegerszeget fogadja. Ugi Márk vezetőedző elmondta, tisztában vannak az esélyekkel, de szeretnének jól helytállni, és szeretnék, ha a csapat és a szurkolók számára is jó élmény lenne, hogy egy ilyen szintű gárda ellen játszhatnak.
1: Időjárás.
2: Csütörtökön egy hideg front érkezik északnyugat felől, ami elsősorban a Dunántúlon okozhat felhős, több helyen csapadékos időt. Az ország keleti délkeleti felén száraz marad az idő, sokat fog sütni a nap. A Dunántúlon feltámad az északira északnyugatira forduló szél, keleten a délnyugati szél mérsékelt, néhol élénk lesz. Nagy lehet a hőmérsékleti kontraszt. A Dunántúlon többfelé 20 fok alatt maradhat a csúcshőmérséklet, keleten ugyanakkor 30 fok közelében melegszik a levegő.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádió. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Kellemes napot kívánunk minden Lakihegy rádió hallgatónak. Folytatódik a Sűsfelnap, az ébresztő műsorunk. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok.
2: Na mit találtál a TikTokon? Látom, hogy van egy ilyen, hát őrület, hát, de ehhez kérjek, most...
3: De szerintem ez nem egy új őrület, vagy talán csak most került jobban, tudod, így szem elé.
2: Hát, mert tudod, ez olyan, hogy mondjuk egy ismert ember kirak egy posztot, és akkor átveszi a bulvár, és akkor azt meg megint átveszi egy másik bulvár, és akkor ez így, generálódik.
3: Igen.
2: De mi ez?
3: Nálunk egyébként mamagésa kezdte, hogy most egyre többen teszik fel azokat a fotókat, hogy leragasztják a szájukat, ugye, hogy jobban aludjanak, és akkor tulajdonképpen ez úgy írják, hogy ez egy újra fellángoló egészségőrület. De hogy erről egyébként korábban is lehetett hallani, és akkor egyébként sok hollywoodi sztár is, akár színésznő, illetve foci legendák is teszik fel a különböző videókat, meg képeket a TikTokra, Instagramra.
2: Igen. Na, akkor kezdem. Nem azért, mert ugye, ahogy mesélted ezt, nyilván beugrott, hogy én foglalkoztam egy picit ezzel, olyannyira egyébként, hogy nálunk a férjem csinálta is egy darabig, mert hogy mi elvégeztünk a férjemmel egy ilyen tréninget, ez egy életmódváltó.
3: Igen, én erre emlékszem, hogy
2: igen,
3: ti voltatok.
2: Beszéltünk is többet róla adásban, Sziget-Szent Miklóson, a Maitra stúdióban voltunk, csak nem szeretem annyira ezt az életmódváltó kifejezést, mert teljesen elinflálódott már szerintem, meg úgy értelmét vesztette, de hogy Bea és Levi, akik tartják, ők igazi jó szakemberek. És képzeld el, hogy a négy alkalomból az egyik, az kifejezetten csak a légzésről
3: csak a légzés
2: szólt.
3: Volt.
2: Így van. És ugye pontosan tanították nekünk is ezt, megmesélték ezt a letapasztjuk este a szánkat, de ezt ne úgy képzelje senki, hogy konkrétan úgy letapasztjuk, hogy, mert hogy itt már lehet mindenfélét olvasni, hogy életveszélyes lehet, meg milyen problémákat
3: hát,
2: okozhat.
3: Mert, tudod, akár légzéskimaradást okozhat.
2: De ez nem,
3: tehát, hogy
2: hát nem vagyok orvos, de nem igaz.
3: Nem tudjuk.
2: Most olyan érdekes ez, hogy hány és hány olyan cikket lehetne olvasni, ha ugye értenénk hozzá ezt. Most speciál azért tudom, mert tanultam, de biztos vagyok benne, hogy ezer olyan cikket olvasok, ami engem is félre tud vezetni, mert nem értek annyira hozzá.
3: Milyen
2: főleg az életmóddal. Tehát hány olyan dolgot lehet tudod TikTokon, amit egy szakember megnéz, és fogja,
3: fogja a fejét. Igen. Jó, hát TikTokon aztán különböző videók jöhetnek veled szembe mindenféle témában, ami akár így az egészségügyet érinti.
2: Hát így van, például most csak így zárójában jegyzem meg, hogy egy fiatal, nem túl okos srác, például arról tart TikTokon ilyen mini előadást, hogy éppen hogy szúrja magát ilyen, mit tudom én mivel, és hogy akkor ő tanácsot ad, hogy ide szúrd, meg oda szúrd, és akkor én nem azt láttam, hanem azt a videót, hogy kontrázik rá egy hozzáértő, hogy atya úristen ember, konkrétan illegális, amit csinál. Tehát egy illegális
3: fura,
2: szerrel.
3: Hogy ezt még a TikTok hagyja.
2: Egyébként igen, és az a baj, hogyha valaki csak azt a videót nézi meg, akkor fals információi vannak, és akár még veszélyes is lehet az egészségére, vagy az életére. Tehát itt arról van szó, mondom, hogy mi mit tanultunk erről, hogy ugye nagyon fontos az orrlégzés, és az nagyon sok mindennel összefügg, emésztéssel, mentális állapottal, vérkeringéssel, hogy az orrodon vedd a levegőt. Márpedig ugye nagyon-nagyon sokan esténként, alvás közben horkolnak, nyitott szájjal alszanak, nem az orrukon veszik a levegőt.
3: Ami egészséges, igen. Itt ugye most konkrétan a cikk a horkolás miatt írja, de pont ugye beszéltük, hogy itt nem feltétlenül ugye a horkolás csak a lényeg, hanem ugye egyébként is, aki nem horkol,
2: ne a száján vegye a levegőt. Igen. Tehát, hogy itt nem feltétlenül csak a horkolás, illetve, hogy maga az, amivel letapasztják a szájukat, mi pont ezen az Életmódváltó klubon vettünk, de bárhol lehet venni egy kifejezetten, valamennyire
3: speciális.
2: Tehát, hogy most ne úgy képzeld el, hogy azt a vastag, fekete, nem tudom, hogy hívják azt.
3: Mint a leokoplasztot.
2: Vagy azt tudod, amit használnak, mit tudom én, hol már nem értek hozzá. Tehát, hogy ezt ne úgy képzeld el, hanem ez egy ilyen tök vékony, szinte átlátszó valami. A férje mindig úgy csinálta, hogy a pizsomája fölsőjére ragasztotta rá reggelente, és este meg visszaragasztotta a szájára, mert hogy még ragadt. Aha. Na de, és annyi, hogy arra felhívták a figyelmet, akik tartották nekünk az alkalmat, hogy például az elején, hogyha félünk tőle, vagy tartunk tőle, egyébként hozzáteszem, hogy nem fulladt meg a férjem, tehát, hogy köszönni szépen, jól van, de hogy először simán lehet egy kisebb darabot, és keresztbe a szádra, tehát, hogy ne a teljes szádat hosszába visszintesse, hát, mert az elsőre ijesztő, hanem hogy két oldalt, ott szabad maradjon a szád, és akkor nincs az az érzésed, hogy meg fogsz fulladni. Főleg, hogyha mondjuk tényleg számodra teljesen ismeretlen fogalom az orron át légzés, akkor ugye reflexből akarsz a szádon át lélegezni, és egyébként, ha egy pici darabot keresztbe ragasztasz, simán, ha
3: hát
2: nagyon...
3: Nem olyan ijesztő.
2: Hát egyrészt nem olyan ijesztő, másrészt, ha este nagyon küzdesz, hogy a szádon át, akkor veszeg le is fog jönni, és akkor tudsz a szádon át is. Tehát ez ne úgy képzeljük ezt el, hogy pillanatragasztóval össze van ragasztva a szánk. Szóval nem erről van szó. Egyébként én itt felcsaptam e-mailben, mert mi megkaptuk annó, akik tartották ugye az életmódváltó alkalmat, és külön megkaptuk a különböző szemináriumok anyagait. Volt táplálkozás, szeminárium, légzés, keringés, szív- és érrendszer, meg ugye a mozgás. És akkor itt vannak a PDF-ek, és itt éppen említi is, külön PDF van a Buteyko légzésről, amiről ugye a...
3: Igen, a Mamagésa is erről posztolt, igen.
2: Igen, egyébként képzeld el, hogyha jól emlékszem, ez annyira megmaradt bennem, hogy Buteyko volt az, aki nem tudom mikor élt, megmondom őszintén, de hogy a lényeg az, hogy ő volt az, aki felfedezte, hogy a légzéssel, tehát a megfelelően kivitelezett orron át történő légzéssel rengeteg betegséget lehet kezelni, csak pusztán a légzéssel. De mivel ugye ez ingyen van, és mindenkinek adott, ezért a gyógyszergyárak hát konkrétan megkurcolták őt.
3: Gyorsan, igen.
2: Hát azt hiszem, hogy még hát nem akarok butaságot mondani, de valami olyasmi rémlik, hogy még börtönnel is fenyegették, mert hogy konkrétan ugye rosszat tesz a...
3: Hát persze kevesebb gyógyszert fognak venni az emberek nyilván.
2: Így van, mert hogy kinek éri ez meg,
3: jó,
2: hogy ingyen meggyógyulhatsz, hát az nem biznisz.
3: Hát persze, egyébként azért is van ez a tapaszt, hogy ez így berögzüljön, hogy akkor utána te, tehát én nem kell gondolom mindig használni, hogyha ez így a rutin részévé válik az alvásnál, akkor gondolom nem nyitott szájjal fog utána aludni az illető.
2: Igen, hát azért ez nem jelenti azt, hogy 50 évig akkor így kell aludni. Persze. Megszokja az agyad, ugye az agy úgy működik, hogy ezt azért is sokszor tapasztalom, mert ugye rúcsportolok, és egy csomó olyan mozdulat van, amit először azt se tudom, melyik kezem, melyik lábam, mert nem csináltam még, és az agyam nem állt rá. De amikor többször, hát ez a gyakorlás. Minél többet csinálod, az agyad megszokja azt a mozgásformát, megszokja, hogy csukott szájjal lélegzel. Azért annyi tényleg, mert itt lehet különböző cikkeket olvasni, hogy ez bizonyos szempontból lehet veszélyes. Valóban az igaz, hogy ez, tehát hogy ettől függetlenül, hogyha horkolási problémája van az embernek, el kell vele menni orvoshoz.
3: Persze.
2: Tehát ez nem fogja azt megoldani. Csak hogy egy jó eszköz lehet akár. Na és a Buteyko légzéssel kapcsolatban most itt megnyitottam a kis doksit, azt írják, hogy professzor dr. Konstantin Buteyko, ukrán orvos professzor, akkor itt a megoldás, az 50-es években fejlesztette ki teóriáját, miszerint a kevesebb légzés több oxigénhez juttatja a szervezetet. Azt írják, hogy a haldoklók légzésével foglalkozó kutatásai során megfigyelte, hogy az ember annál intenzívebben lélegzik, minél közelebb áll a halálhoz. Először saját magán kísérletezett, megfigyelve, mi történik, ha csökkenti légzése mélységét bizonyos gyakorlatokkal, legnagyobb meglepetésére normalizálódott magas vérnyomása, tehát konkrétan csak a légzés figyeléssel, és azzal, hogy lassította a légzését, konkrétan egy betegségből kigyógyult, a magas vérnyomás problémája megszűnt. Erre kipróbált módszerének továbbfejlesztésén kezdett dolgozni, az asztmásoknál megfigyelte, hogy annál ritkábban jelentkezik náluk roham, minél kevesebbet lélegeznek. Ez is például tök érdekes. Aztán ott van például a Buteyko Clinic International egyik vezetője, Patrick McKeown, ő is azt mondja, hogy ő légzéskutató is, az általa kidolgozott alapelvek és gyakorlatok alkalmazásával ezreknek segített már sport teljesítményük és egészségi állapotok javításában, ő maga is így küzdötte le az asztmáját és az alvás közben jelentkező rendellenes légzését. Tényleg egyébként úgy tudom, vannak olyanok, akik kimarad a légzése alvás közben, már olyat is hallottam.
3: Ijesztő, de van egyébként. Igen, van ilyen.
2: Igen.
3: Abszolút.
2: És akkor még annyi, hogy módszerét szüntelenül tökéletesítette és bővítette, és gyakran tart még most is előadásokat szülőhazájában, Írországban, Európában, akár Ausztráliában, hogy hogyan lehet a légzés segítségével kiaknázni a mindannyiunkban ott rejlő potenciált. Tehát most, ha belegondolsz egyébként, a sportolók is, hát például egy úszónak mennyire fontos az, hogy megfelelően vegyet. Konkrétan abszolút, a teljes, igen. Konkrétan egy, elmegy egy olimpiára, múlik azon az, hogy első lesz vagy ötödik, hogy hogy veszi a levegőt.
3: Hát abszolút, ott is nagyon sokat számít. Bár ott emlékszem, hogy ott azért nagy részt, ugye jó, ott szájon átveszed, de ott azért, mert amikor gyorsban úszol, persze, akkor ott tulajdonképpen csak lopod a levegőt, vagy nekünk mindig úgy mondta, emlékszem az oktató, hogy ott csak egy gyors levegőt lopsz, ugye nyilván, hogy minél gyorsabban tudjál úszni. Igen. De ettől függetlenül azért van egy rendszer ott is, igen. Tehát egy ilyen fokozat, hogy akkor tényleg erre átálljon a szervezeted.
2: Így van, és egyébként még egy picit ehhez a témához, hogy nagyon-nagyon sokfajta légzés van, nagyon-nagyon sokfajta problémára. Például mi a jóga óra után mindig különböző légzéseket csinálunk. Vannak ilyen mindenféle keleti légzéstechnikák, az egyik a, tudom, az idegrendszer megnyugtatására van, a másik mondjuk az emésztés megnyugtatására van, ilyen, hogy hasi, ugye van hasi légzés, mellkasi légzés, van egy olyan, hogy teljes jóga légzés, van egy olyan, annak érdekes neve van, hogy kapálabáti légzés, főnix légzés, nagyon jó a váltott orjukú légzés, tehát hogy így az egyik orlukadat befogod, a másikkal lélegzel, és akkor ezt így cseréled.
3: De érdekes, nem, azt sem próbáltam.
2: Úgy, nagyon sokszor. Egyébként azt például úgy tudom, hogy például náthás időszakban is jó, mert kitisztítja az orrot. Négy fázisú légzés, hüppögő légzés. Nekem képzeld el, az egyik kedvenc légzésem, és egyébként az a bolygó idegre nagyon jól hat. Ez a bolygó ideg akkor aktív, amikor biztos neked is volt már olyan, hogy valami miatt nagyon izgultál, és WC-re kellett tőle menned.
3: Igen.
2: Na, azt a bolygó ideg váltja ki, és ezt meg lehet nyugtatni a zümmögő légzéssel, hogy így a füledet befogod, a kis cimpát benyomod, és így, mint egy méhecske, ezt kell csinálni. Igen, jó. Csak be kell fogni a fület. Én ezt néha szoktam otthon csinálni a gardróbban, és ez idegrendszer nyugtató. És egyébként migrént is lehet.
3: Lesz levezető.
2: Igen. Na, egész sok mindenre emlékszem erről a szemináriumról. Szóval, hogy óvatosan azért az ilyen cikkekkel, hogy akkor életveszélyes, biztos... Ha 82 ezer tapasztraksz magadra és megfulladsz, az tényleg életveszélyes, de a normális szakember
3: a fejedre, igen.
2: Mondja el, meg hát Somama magésa is, igen, csinálja például.
3: Egyébként igen, nem feltétlen baj, hogyha mondjuk tényleg kifejezetten ez horkolás miatt van, előtte azért egy orvosi konzultációra, persze, elmenni, hogy akkor ezt mégis lehet, hogy csak fokozatosan kezdje el az adott illető.
2: Igen.
3: Az sosem árthat.
2: Igen, meg hát mondjuk az ilyen dolgok valószínűleg inkább azokat érdekli, megizgatja a fantázia, aki mondjuk alternatív megoldásokban gondolkozik, mert lehet, hogy ma még van olyan orvos, aki azt mondja, hogy vegye be ezt a gyógyszert, aztán hello. Én nem ebbe a kategóriába tartozom, hogyha lehet, akkor megpróbálom megoldani, akár így, hogy lehet tapaszozom a számat, de mondjuk én nem nagyon szoktam állítólag horkolni, bár mindenki ezt mondja, gondolom.
3: Mindenki ezt mondja, eltudjuk, mint én sem, de igen.
2: Igen. Na, gondoljátok, szóljatok hozzá, a téma az 0620 95 95 107.
0: Ezek voltak a Süsfel nap.

0: Tegnap is felkelt a nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
2: Hallgass bele!
3: Szép napot kívánunk minden Lakihegy rádió hallgatónak. Ez továbbra is a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk. Én Bredák Szandi vagyok.
2: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
3: Nem túl jó eredménye lett a PISA tesztnek, ami most éppen a globális tanulást vizsgálta, illetve hát nem csak globálisan, hanem nyilván kitér a magyar helyzetre is, már ami a diákoknak, a fiataloknak a tanulását illeti. És hát az az eredmény jött ki, hogy konkrétan amióta végzik ezt a tesztet, azóta a legalacsonyabb pontszám jött ki, mégpedig a magyar eredmény tekintetében 473-ról 452 pontra zuhant, ami nekem egyébként elsőre nem tűnik olyan nagyon nagy különbségnek.
2: Igen, kevésbé, de azért...
3: De három éve vizsgálják ezt, mert hogy itt egészen konkrétan a szövegértésről van szó. Tehát magyarul a magyar fiatalok nagyon nem tudnak, egyre kevésbé tudnak értelmezni, hát hosszabb szöveget. Szerintem egyébként sok esetben az is felmerül, hogy egyáltalán olvasnak-e
2: még
3: hosszabb szöveget.
2: Nem is olvasnak hosszabb szöveget, ezt akartam mondani. Hát talán az iskolában, amit tudod, nagyon kötelező. Nyilván mindig lesznek olyan diákok, akik kicsit pedánsabbak, eminensebbek, ők azért elolvassák, de szerintem valahogy, ahogy itt telnek az évek, és tényleg jön ez az egyre több, hát most tudom, sokat beszélünk erről, hogy tényleg egyre több képernyőidő, meg nyomkodják a telefont, de azért valahol csak meglátszik így az évek alatt az eredménye, hogy alapvetően a hosszabb szövegeket már nincs is kedvük egyáltalán elolvasni, mert hozzá vannak szokva ugye ezekhez a rövid üzenetekhez,
3: igen,
2: rövid videókhoz.
3: Igen, egyébként bevallom, de ez megint más, ez nem arról szól, hogy nem szeretnék olvasni, de mondjuk annak ellenére, hogy én is szoktam hosszabb szövegű posztot kirakni a Facebook oldalamra, de hogyha mondjuk meglátok egy szöveget, és egyébként érdekelne, de nagyon-nagyon hosszú egy poszt, akkor azt nem olvasom el, de nem azért nem olvasom el, mert úristen, ez olyan hosszú, hogy nem, hanem hogy nem akarom azzal elvinni az időt, mert regényeket, könyveket olvasok, de hogy így megválogatom, hogy mire szánok időt, és mire nem. És akkor mondjuk tényleg egy, nem tudom, egy 10 000 karakteres Facebook bejegyzést nem biztos,
2: nem
3: hogy elolvasok.
2: Mindegy, hogy
3: mit, de ez megint más, mert szerintem a legtöbb fiatal viszont azért nem olvassá mondjuk hosszabb Facebook bejegyzésen, mert hogy nem érdekli, nem tudja feltétlenül értelmezni.
2: Nem érdekli egyébként, igen.
3: Illetve, hát pont beszélgettünk is ugye kolléganőnkkel, Flanek Emesével, aki azért egy generációval alattunk van, ugye ő 21-22 éves, és például mondtam is neki, hogy ó, hát a fene vigye el, hogy én mondjuk írok egy hosszabb szöveget az oldalamra, és hogy azt az Instán, ami össze van kötve a Facebook oldalammal, az Instára már nem kerül ki, mert nem fér ki.
2: Ott azt szokták tudod csinálni, hogy kommentbe teszik be a szöveg másik
3: igen?
2: részét.
3: Igen, na ezt például én nem is tudtam. Tényleg.
2: Igen, egy-egy ilyen színésznőnél láttam, akik mondjuk írtak egy olyan posztot, ami mondjuk akár most legyen mindegy a magánéletükkel kapcsolatos, de mindegy mivel kapcsolatos, csak mondjuk ki akarták fejteni kicsit bővebben a véleményüket, és akkor írják, hogy folytatás kommentben, és oda szokták lerakni. Én eddig mindenkinél úgy láttam, aki egy kicsit hosszabb szöveget írt, valamilyen oknál fogva, legyen az akár bármilyen felháborodás is, sokszor egyébként amiatt szoktak, aha, és akkor beteszik kommentbe, igen, a másik.
3: Bevallom,
2: részét,
3: hogy egyszerűen engem az Insta annyira nem szippantott be, hogy én a mai napig azt se tudom, hogy kell helyesen használni, vagy jól használni. Na, de hogy ugye azt mondta Emese a kolléganőnk, hogy ez azért van, mert az a generáció nem fog elolvasni egy, igen, hosszú szöveget, meg az Instagram az képekről szól, nem szövegről, ugyan már.
2: Inkább igen. Egyébként valóban ennek az volt annak idején a funkciója. Ennek ellenére mondom, van, aki föl szokott tenni hosszabb szöveget, és ha nyilván témától függ, ha olyan, akkor el is olvassák, még akár szerintem a fiatalabb generáció is, de hát az akkor éppen pont egy olyan téma kell, hogy legyen. Tehát nem mindegy,
3: hát mondjuk a mai, mondjuk ha csak a zenei világot nézzük, valóban azért írás kevésbé látunk tőlük, mint sem inkább videót, de mondjuk mentségükre szóljon, hogy olyan zeneszövegeket írnak, ami azért megszólal. Tehát, hogy azért ők bármennyire is abszolút, menők, igen, meg hogy mondjam, trendik, de attól függetlenül azért gondoljunk bele, hogy tényleg Azaria, vagy Jude Law, vagy akár még Dash is, de hogy azért olyan szövegeket sokszor, nem mindig, de hogy vannak olyan szövegeik, amik azért megkívánják azt, hogy az ember legalább tudjon jól fogalmazni. Tehát jó, ma már lehet, hogy AI-jal is meg lehet csinálni, de...
2: Is, jó, ki tudja, igen, ezt akartam mondani, mennyit segíthet az AI.
3: De akkor is gondolkozni kell hozzá.
2: Meg én minden előadóban, akiket most így pont felsoroltál így a magyarok közül, nekem érződik az ő saját stílusuk. Tehát az biztos, hogy nem teljesen AI, mert jó, nyilván nem ismerjük őket személyesen, de valahogy, amit úgy eddig hallottunk az ő munkásságukból, azt gondolom, hogy tükrözi azért a saját stílusukat.
3: Nagyon jól beletrafáltál, mert képzeld el, hogy tegnap meséltem, hogy olvasok egy könyvet, Borsa Brown könyve, magyar írónő, az egyik legsikeresebb magyar kortárs író, és ugye írt egy olyan könyvet, hogy író leszel, és ugye ez arról szól, hogy hogyan írj jól, és hát mindenféle tippet, trükköt mond benne, és képzeld, van benne egy ilyen, hogy találd meg a saját stílusod, amit te is mondasz, hogy ne egy tucat legyél, hanem hogy legyen meg, és tök jó, amit mondasz, mert valóban a magyar zenei palettán is szinte akik befutottak, megvan a saját stílusuk. Tehát, hogy van olyan abszolút zene, ami olyan azariás, vagy nem tudom, olyan Rúzsa Magdolnás.
2: Igen, meghallom a dallamot, ez olyan, de se, mit tudom én, akár a Bagosit is nagyon meg lehet különböztetni tőlük. Igen. Tehát, hogy rengeteg van, igen, tényleg. Igen. De úgy érződik a saját stílusuk.
3: Így van, és ez fontos.
2: Jó, igen.
3: Na visszatérve, szeptember 8-án jöttek ki ezek az adatok, hát nem annyira ad okot az ünneplésre, a magyar diákok ugyanis több területen is az OECD átlaga alatt teljesítettek, ugye a szövegértés az, amiben nagyon-nagyon alul teljesítettek. A 2009-es magyar csúcshoz képest már 42 pontot veszítettünk, csak nem minden harmadik tanuló az úgynevezett második képességszint alatt teljesített, ami azt jelenti, hogy egy közepesen hosszú szöveg, és hát mondjuk az is egy eléggé egyédi kérdés, hogy mi a közepesen hosszú szöveg, fő mondani valójának felismerése, vagy az olvasottakból egy egyszerű következtetés levon és nehézséget okoz nekik. Ráadásul Magyarországon az OECD átlagánál szorosabban függ össze a tanulók eredménye azzal, hogy milyen társadalmi és anyagi helyzetű családba születtek. Tehát, hogy ez is ugye számít, hogy nem biztos, hogy mondjuk egy alacsonyabb anyagi helyzetű család azzal van elfoglalva, hogy este három esti mesét olvasson a gyereknek, örül, hogy egyetem vacsorát tud neki adni, és van egy ágy, amire le tud feküdni, nem arra fog koncentrálni, hogy még mennyire legyen művelt egyébként a gyerek. Képzeld el, hogy én olyan középiskolás koromban a szomszéd kislánynak, aki akkor volt, hát általános iskolás, olvastam neki, mert valamit nem tudom, előkerültek könyvek, és akkor így elkezdtem neki olvasni. És már akkor megkérdeztem tőle, mert láttam, hogy úgy nem annyira érti, meg nem köti le, mondom, érted? De egy mesét, tehát hogy ja, egy nem mesét. Tudom, egy piroska és a farkas, tehát általános iskolás volt, és kérdeztem, hogy érted a történetet, vissza tudnád mondani a saját szavaiddal, hogy miről szólt? Azt mondta, hogy nem. Tehát fogalma nem volt.
2: Csak... Ja, de már nagyobb volt, tehát hát iskolás
3: igen,
2: volt.
3: Igen, hát valószínűleg nem sokat olvasott neki az anyukája, vagy nem tudom, ez annyira nem volt náluk úgy fontos, meg hát azért gondoljunk bele, hogy ma ezek a rövid videók, mert egyébként itt az eredmény azt mutatja, hogy abszolút a digitalizációnak, hát nem köszönhető, mert ez nem jó kifejezés, tehát a digitalizációnak az az egyik hátulütője, hogy egyszerűen nem tudnak megfelelően szöveget értelmezni.
2: Igen, ez olyan rossz, mert működhetne ez jól is, hogy egyfelől tök jó, mert bizonyos szempontból tényleg a digitalizációnak rengeteg előnye is van, meg tök hasznos is tud lenni, csak valahogy tök jó lenne, ha megmaradnának ezek a régi dolgok is egy kicsit. Tehát, hogy tudod, így kicsit úgy arányaiban ez úgy meglegyen, hogy mégiscsak azért olvasnak is, de tudom, hogy beszippantja őket nyilván a telefon is, csak valahogy itt azért nehéz. Jó, biztos nyilván itt jön képben mondjuk a szülő, de nehéz azért, amikor ugye a gyerek meg nagyon a társaihoz akar hasonlítani, és akkor
3: igen.
2: Ő miért nem nézi meg ezt a mesét, vagy miért nem használja azt a játékot.
3: Szóval igen, meg a másik, amire kitér egyébként ez a felmérés, és ez is milyen érdekes, látod, és pont tegnap hallgattam erről egy podcastet, egy pszichológus beszélt róla, hogy most hirtelen akarta a Limpár Imre, pszichológus, tök jó az a podcast, amit körülbelül másfél hete hallgat, Gatok, és egyébként arról is szól, hogy ez a gatokgeteg, tehát valójában nem csinálod, csak így immelámmal, de hogy az az igazság, hogy azért azt vegyük észre, hogy minden ilyen TikTok videó, meg minden vagy ilyen online tartalom arra is van kitalálva, hogy elterelje a figyelmet. Tehát, hogy az nem segít, hiszen ugye...
2: Hát ez nem segít, ez
3: na most pont
2: igen.
3: Arról beszélt tegnap a pszichológus ebben a podcastben. Használt rá egy kifejezést, ezt most nem fog nekem eszembe jutni, de hát hányszor van olyan, hogy és akkor ezt a példát hozza, hogy gyorsan megnézem a telefonomon az időjárást. Na most, úristen, valakinek szülinapja volt, vagy fú, de jó fotót rakott ki, vagy ó, ezt még megnézem. Snit, eltelt 38-40 perc, leteszed a telefont, nem néztem meg, milyen az időjárás. Megint igen. megnézed, és megint beszippant. És hogy ugye arra akar célozni pszichológusként, hogy itt kell rettenetesen tudatosnak lenni, és nekem is, amikor így kinyitom a telefont, hogy de nem ezért jöttem. Igen, tök cuki az a kutya, igen, jaj, ő is posztol, de nem, most csak azért jöttem, hogy megnézzem az időjárást. És ugye így ez pláne arra hát nem segít, hanem pont, hogy hátráltat, hogy össze-vissza legyen a figyelmed, és ne tudjál egy szövegre, abszolút, vagy egy dologra igen. koncentrálni. És itt is írják, hogy az általános eszköz használat csak a probléma egyik fele, a másik, hogy a képernyők már, például bent vannak a tantermekben, a mesterséges intelligencia már a házi feladatot is megírja. Az iskolai digitalizáció ígérete könnyen érthető, egy jó szemléltető videó, interaktív feladat, ja értem. Tehát, hogy mondjuk egy pedagógus sem azt mondja, hogy olvasd el a kincskereső kisködmönt, hanem nézd meg róla két TikTok videót, vagy bármit, és akkor nem kell megnézned, vagy nem kell elolvasnod, mert hogy ott van röviden. A tanulás igen. segítő lehetőség mellé, és akkor ez az, amit mondtam, odaépült a figyelemelterelés infrastruktúrája, tehát konkrétan itt már infrastruktúráként apostrofálnak erre, hogy ez, hát ez már, ez egy direkt, ez olyan, mint a kicsit nem tudom, láttad-e a villanykörte összeesküvés dokumentumfilmet, ami arról
2: nem,
3: szól.
2: Nem.
3: Tök érdekes, képzeld, de hogy arról szól, hogy már direkt egy nyomtatón keresztül mutatják be, meg egy villanykörte is főszerepet kap, hogy már ez az elévülésnek a tudománya, hogy direkt úgy csinálnak már meg egy nyomtatót, egy telefont, egy bármit, hogy egy idő után elromoljon. Tehát nem érdeke a gyártónak az, hogy sokáig kitartson, mert akkor nem veszel újat. Tehát minek csináljon valamit, ami 20 évig jó, hát az nem hoz pénzt, hiszen akkor hát, nem romlik el, és nem fogsz 20 évig új villanykörtét venni, érted? Tehát, hogy így ez a tudatosan hátráltat téged.
2: Hát. Jó, sajnos. Ez a mai világ, sajnos, igen.
3: Igen. Úgyhogy hát nem túl hát drúzsás
2: nem
3: a helyzet.
2: Büszkék, igen.
3: Igen. Egyébként itt azt írják, hogy Angliában ott még egészen jók lettek az eredmények. Azt írják, hogy a finn csoda kifulladt, mert eddig Finnországban voltak jó eredmények, Anglia állja a sarat, sikerük egyik fontos magyarázatát pedig egy sokat támadott reform kínálja, amely a biztos tárgyi tudást tette a készségfejlesztés alapjává. Szembe menve a divatos elképzeléssel, miszerint az iskola feladata az ismeretátadás, ehelyett elsősorban az általános készségeket fejleszti. Tehát, hogyha jól értem, akkor nem azt mondja, hogy már pedig tanuld meg és olvasd el a kötelezőt, hanem megpróbálja a készséget fejleszteni, tehát, hogy érdel azt, hogy a diák magától akarjon elolvasni valamit, vagy tudod, tehát ezt nem is kell túlmagyarázni, tehát hogy nem tanít, hanem azt tanítja meg, hogy hogyan tanulj jól. Tehát tulajdonképpen ez a lényege, szerintem.
2: Igen.
1: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: Lakihegy. Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk, Tökölen is.
2: I want you to stay. I want you to stay.

0: Valakihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
0: Ez reklám volt.
3: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
4: Ősszel ismeri a fiatal táborozókat a Horgász Egyesületek Pest Megyei Szövetsége. Szigetszentmiklóson folyamatosan van lehetőség horgászvizsgát tenni. Ideiglenesen egyirányúsították a Bajcsy-Zsirinszky utcát Szigetszentmiklóson. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
3: Sziget Krónika. Krónika.
4: Ideiglenesen egyirányúsították a Bajcsy-Zsirinszky utcát Szigetszentmiklóson. A fővárosi vízművek vízvezeték rekonstrukciós munkái miatt várhatóan szeptember 27-ig módosul a közlekedés rendje. A Tököli út és a Losonci utca közötti útszakasz egyirányú, azon kizárólag a Losonci utca felé lehet közlekedni. Az Akácfa, a Móra Ferenc és a Madách Imre utca, Zsák utca, ezekből nem lehet kihajtani a Bajcsy-Zsirinszky utcára. A Tököli út és a Bajcsy-Zsirinszky utca kereszteződésében további korlátozásokra, valamint jelentős torlódásra is számítani kell. A munkálatok miatt szeptember 22-ig több autóbuszjárat terelt útvonalon közlekedik. A közlekedőket arra kérik, hogy fokozott figyelemmel vezessenek, kövessék az ideiglenes forgalmi jelzéseket és induláskor számoljanak a megszokottnál hosszabb menetidővel. Szigetszentmiklóson folyamatosan van lehetőség horgászvizsgát tenni. A vizsgára a horgászjegy.hu oldalon a saját profilba belépve lehet jelentkezni, ahol a vizsgázók kiválasztatják a számukra megfelelő időpontot és helyszínt. A szigetszentmiklósi vizsga helyszíne a május 1-es esétány 19, a vizsgákat pedig szerdánként délután 4 órától tartják. Dolhai András, a Horgász Egyesületek Pest Megyei Szövetségének elnöke rádiónknak elmondta, a horgászvizsga minden vizsgabizottságnál és minden helyszínen díjmentes.
5: Ezt egész évben tartjuk, ezt a szerdai napot, mi is hosszabban vagyunk olyankor nyitva, és 16 órától tartjuk a vizsgákat. Ugye a vizsga, nem kell kihangsúlyozni, hogy ingyenes a vizsga, de sajnos ki kell, mert többen azt gondolják, hogy ez pénzbe kerül. A horgászvizsga ingyenes. Azt, hogy utána kiváltja valaki a horgászjegyét, egy regisztráció után kártyát csináltat 2200 forint, illetve kiváltja az államjegyét 15600 forintba kerül. Ha pedig online csinálja, ugyanazt, akkor csak 15000-be. Más költsége nincs.
4: Ősszel is várják a fiatal táborozókat. A nyári táborok sikerét követően ősszel is folytatja a gyermekeknek szóló programjait a Horgász Egyesületek Pest Megyei Szövetsége. A szervezet a nyári időszakban három sikeres tábort rendezett Szigetszentmiklóson. A programok iránti nagy érdeklődésre való tekintettel a szövetség ősszel is lehetőséget biztosít a gyermekek számára a táborozásra. Gyuricáné Lenkovics Ildikó, a szövetség ifjúsági felelőse rádiónknak elmondta, az őszi programokra még várják a táborozók jelentkezését.
6: Ugye ez az őszi szünetben szokott zajlani, ilyenkor három napra gyűlünk itt össze a gyerekekkel. Ugye a környékbeli gyerekek ugyanúgy, mint ahogy a nyári táborokban, napközis jelleggel jönnek, de ugye mivel Pest megyei horgászszövetség vagyunk, Pest megye távolabbi településeiről úgy tudnak jönni a gyerekek, hogy ugye itt is tudnak aludni. Lehet még igen jelentkezni az őszi tanodánkra, kis mini táborunkra. Ugye a hepes@hepes.hu e-mail címre várjuk a jelentkezéseket, és hát horgászni fogunk, remélhetőleg jó idő lesz, és kint tudunk lenni a vízparton, és horgászni fogunk.
4: A kezdő horgászokat is várják az őszi táborba. A teljesen kezdő és a már tapasztalattal rendelkező fiatal horgászok jelentkezését is várják a Horgász Egyesületek Pest Megyei Szövetségének őszi tábori programjaira. Gyuricáné Lenkovics Ildikó, a szövetség ifjúsági felelőse hozzátette, ahogyan a nyári táborokban, úgy az őszi programokon is segítséget kapnak azok a gyerekek, akik még csak most ismerkednek a horgászattal. Kiemelte, a táboroztatók mellett a tapasztaltabb, idősebb gyermekek is szívesen megosztatják tudásukat a kisebbekkel és a kezdőkkel, így segítve őket a horgászat alapjainak elsajátításában.
6: Természetesen a teljesen kezdők is horgászokat is várjuk, hiszen hát valahol el kell kezdeni a gyerekeknek. Nagyon sok gyerekünk van itt a táborban, aki valamikor elkezdte ezt, és most már óriási nagy horgász, nagyon tud mindent, és óriási örömmel adja át a tapasztalatát már a kisebbeknek és a kezdőknek. Tehát a gyerekek is beletanulnak ebbe, hogy mi segítjük őket, látják rajtunk azt a segítő szándékot, hogy megtanítsuk őket erre a nagyon klassz kis szabadidő sportra. Olyan szeretettel fogadják ők is az újakat, és ők is szeretnek nekik segíteni.
3: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
4: Ideiglenesen lezárták a busz megállót Taksonynál, ideiglenesen lezárták az 51-es úton Budapest felé vezető oldalon található busz megállót Taksonynál. A Nagyközség önkormányzatának tájékoztatása szerint a lezárást a körforgalom építési munkálatai miatt lesz szükség. A busz megálló várhatóan október 8-áig nem lesz használható. Az önkormányzat arra kéri a közlekedőket, hogy az érintett időszakban fokozott figyelemmel közlekedjenek és számítsanak az ideiglenes forgalmi változásra. Nagy sikert aratott a Bóbita családi nap Dunavarsányban. Ebben az évben is a Vörös Sándor óvoda adott otthont a már hagyományjá vált rendezvénynek. Szeptember 12-én közös játék, izgalmas vetélkedők, valamint kutya és jármű bemutató várta a látogatókat. A szervezők emellett ugrálóvárral, arcfestéssel és finom süteményekkel kedveskedtek a gyerekeknek. A napból a tánc sem maradhatott ki. A résztvevők többek között a Csúlyogató Néptánc Együttes, illetve a Willpower Tánc és Sport Egyesület produkcióit tekinthették meg. A programban ezúttal az idén alakult Élethajó értékőrző háló és a Kék Méhecskék az autistákért alapítvány is közreműködött. Nem sokára a dunaharaszti közönség is megtekintheti az Emlékek a partról című alkotást. A településen szeptember 19-én szombat este 6:30-tól lesz először látható a Ráckevei Duna múltját bemutató dokumentumfilm. Jakab Gergely rádiónak elmondta, hogy Kőszeki Zsolt programszervező megkeresésére a Laffert kúriában tarthatják majd az első vetítést. A rendező hozzátette, az Emlékek a partról az egykori halászkertnek és Árpád strandnak állít emléket.
7: Nem csak Ráckevér, hanem környező településekről volt, aki Budapestről lejött motorral, hogy megnézze a filmet, tehát hogy ez máshol is úgy látszik, hogy érdekli az embereket. Dunaharasztin is úgy látszik, hogy van erre igény, és ráadásul tényleg egy nagyon szép környezetben. Úgyhogy annyi volt, hogy Zsolt megkérdezte, hogy vetíteném ott a filmet nagy örömmel, de ez bárkire meg bárhol vonatkozik az ország minden táján. Nagyon szívesen rendelkezésre bocsátjuk a filmet a vetítésre, úgyhogy ez így jött, ez a Dunaharaszti, úgyhogy reméljük, hogy ott is minél nagyobb számban sikerül nézőket bevonzanunk.
3: Sziget Krónika. Sporthíreink.
4: Megérkezett a BKG Prima Szigetszent Miklós női kosárcsapatához, és már a csapattal edz Zlatka Madankova. A bolgár légiós szeptember 8-án jött hazánkba, és a felmérések után már a csatlakozott is a kerethez. Horváth Rihárd, az NB1-re készülő miklósiak vezetőedzője elmondta, az új szerzemény jó fizikai állapotban érkezett, és most azon dolgoznak, hogy minél hamarabb beillesszék a csapatjátékba. Hozzátette, az amerikai Moses Davenport szintén a napokban repül Magyarországra, és akkor végre a teljes keret együtt tud majd edzeni. Elmarad a BKG Prima férfi kosárcsapatának Veszprém elleni edzőmeccse. Az NB1-ben az előző szezonban ezüstérmet szerző Sziget-Szent Miklósiak a hétvégén játszottak volna szintén ebben az osztályban szereplő veszprémiekkel idegenben, ám az ellenfél lemondta a találkozót. Dr. Nagy Ágoston, az érségiek vezetőedzője elmondta, ez már nem az első elmaradt felkészülési meccsük, de szerencsére elég sokat szerveztek le, így nem jelent problémát a veszprémi összecsapás kiesése. Hozzátettem, egyre jobban egyben van a csapat, és bizakodva várják a két hét múlva esedékes kezdést, ameddig egy barátságos találkozót még biztosan lejátszanak. Első hazai mérkőzésére készül a 2026-27-es szezonban az SKSK férfi kézilabda csapata. Az NB1 második fordulójában a Sziget-Szent Miklósiak a Budai Farkasok együttesét fogadják. Kilvinger Bálint vezetőedző elmondta, mindenképpen szeretnének saját közönség előtt nyerni, és egyértelműen így készülnek a találkozóra. Hozzátette, a pler elleni hibákat ki kell javítani, de ez a szezon elején természetes, ilyenkor még senki nem játszik hibátlanul, és ha tudnak fejlődni, akkor biztos benne, hogy képesek lesznek otthon tartani a két pontot. Története egyik, hanem a legnagyobb mérkőzésére készül a DMTK labdarúgó csapata. Az NB3-ban szereplő Dunaharaszti a MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában az NB1-es Zalaegerszeget fogadja. Ugi Márk vezetőedző elmondta, tisztában vannak az esélyekkel, de szeretnének jól helytállni, és szeretnék, ha a csapat és a szurkolók számára is jó élmény lenne, hogy egy ilyen szintű gárda ellen játszhatnak.
3: Időjárás.
4: Csütörtökön egy hideg front érkezik északnyugat felől, ami elsősorban a Dunántúlon okozhat felhős, több helyen csapadékos időt. Az ország keleti délkeleti felén száraz marad az idő, sokat fog sütni a nap. A Dunántúlon feltámad az északira, északnyugatira forduló szél, keleten a délnyugati szél mérsékelt, néhol élénk lesz. Nagy lehet a hőmérsékleti kontraszt. A Dunántúlon többfelé 20 fok alatt maradhat a csúcshőmérséklet, keleten ugyanakkor 30 fok közelében melegszik a levegő.
3: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Most pedig. induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Az interneten is hallgatlak titeket.
1: Kiáltátok a kedvenc zenéimet.
0: A Gyári úton jól lehet haladni, megszűnt a torlódás.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk. Programajánló.
3: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Kertész Erika és zenekara, valamint az Antal Gábor trió lesznek a Nem Csak Jazz Club szeptember 18-ai fellépői a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Kertész Erika és zenekara már kétszer is fellépett a Jazz Club közönsége előtt, most két magyar nyelvű, a Pillanat és a 7 milliárd történet címmel megjelent albumok dalait adják elő. Az Antal Gábor trió egy 2016-ban klasszikus és jazz zenei tanulmányokat folytató zenészekből alakult, sokszoros díjnyertes csapat. Mára a magyar zenei élet egyik megkerülhetetlen színfoltjává váltak. Eklektikus és innovatív zenéjükben egyaránt felfedezhetők a fusion, a modern mainstream és a smooth jazz hatásai, ahol a rockzene dinamikája a tradicionális zongoratrió hangulatával találkozik. A klasszikus igénnyel megalkotott kompozíciók a spontán improvizációval vegyülve alkotják a zenekar egyedi stílusát. Az est vendége a kiváló énekesnő Dósa Szelina lesz. Nagy Arina Krisztina festőművész kiállítását nézhetitek meg szeptember 12-től Sziget-Szent Miklóson, a Fészek Teázóban, melynek címe Egy lélek útja. A Sziget-Szent Miklósi Városi Galéria szervezésében a Sziget-Szent Miklós Újvárosi Református Gyülekezet és a Szent Miklós Görögkeleti Egyházközség közös programja, mely a 20. Árszakra Fesztivál része. A kiállítás szeptember 26-áig tekinthető meg. További információkért keressétek a sárgaház.com-on. Őszi kerámia workshopot tartanak szeptember 19-én Sziget-Szent Miklóson a Nemzedékek Házában. Őszi faleveles kerámia tálat készíthettek Hubert Kinga keramikussal. Előképzettség nem szükséges. Szeretettel várnak minden alkotni vágyó gyermeket, felnőttet, nagyszülőt, családostól vagy egyedül. 12 év alatti gyerekeknek szülői segítség szükséges. A programon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, melyről bővebben a sárgaház.com oldalon olvashattok. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

után öröm teli a reggel. Szemhét csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira.

világomban vakot vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportol.

0: életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmasat teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek,

0: Lakihegy Rádió FM 107.
1: Yeah.

0: FM 107. 107.
1: Lakihegy Rádió.
2: Ez Budapest, baby, nem jó jó city. Itt nem zavar senki, csak ég a cigén. Fújjad a füstöt, a csónkot.